A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mutatva egy szalmát cipelő szegény emberbe botlottak.
1: Kedves uram, adna nekem egy kis szalmát, hogy felépítsem új a magam házát?
0: Kérdezte tőle a legidősebbik. A jószívű szegény ember adott neki a szalmából, és a kis malac már is neki kezdett egy dombon a házépítésnek. Közben másik két testvére tovább bandukolt az úton, míg nem találkoztak egy favágóval, aki éppen frissen kivágott rönköket hordott a hátán. Megszólította a középső.
1: Új, kedves uram! Adna nekem egy kis fát, hogy felépítsem a palotám?
0: A jószívű favágó pedig adott neki a fából, és a kismalac már is nekilátott a következő dombon a házépítésnek. Így a legkisebb malacka egyedül folytatta útját, s nem sokára egy kőművesbe botlott, aki éppen téglákat vitt szekerén.
1: Kedves uram, adna nekem egy kevés téglát, hogy felépítsem a magam birodalmát?
0: A jószívű kőműves pedig adott neki a téglából, és a kis malac már is neki fogott az utolsó dombon a házépítésnek. A nyár végére mind a hárman elkészültek a házikójukkal, s vígan éldegéltek egymáshoz közel, de mindenki a maga otthonában. Hanem egy nap a farkas bekopogott a legidősebb malac ajtaján.
1: Érezd be, kis malac, vagy szétfújom a házadat! Én ugyan nem ereztelek!
0: Felelte bátran a kis malac, mire az ordas a tüdejét megszívta levegővel, és akkor átfújt, hogy a szalma házikó egyből összedőlt. A malacka meg közben kiosont a hátsó ajtón, és átfutott középső testvéréhez a faházba. Másnap azonban megjelent ott is a farkaskoma, s bekiáltott.
1: Erezd be, kis malac, vagy szétverem a házadat! Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte most a középső, s az ordas már hozta is a fejszét, amivel percek alatt szétvágta a malacka házát. De a testvérkék túljártak az eszén, s közben eltűntek a hátsó ajtón át, s futottak egyenest legkisebbik testvérükhöz a téglaházba. Na de a farkas nem bírt nyugodni, s harmadnap megjelent a legkisebb malacka házánál.
1: Érezd be, kis malac, vagy berontok a házadba!
2: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte maga biztosan a legkisebbik. A farkas pedig már mászott is fel a házfalán, hogy a kéményen át meglepje a malackákat. De a kis malacok agyafúrtak voltak ám. Fogtak egy nagy üstöt, tele forró vízzel, s mikor a farkas megpróbált bemászni, a kémény alá tolták. A mohó ordas pedig egyenest az üstbe esett, ahol kezelába jól megégett. A malackák közben körülállták, s jókedvűen énekeltek.
2: Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól.
0: A porul járt farkas pedig, miután kikecmergett az üstből, szedte a lábát, ahogy csak bírta, meg sem állt a következő erdő határáig. Onnan többé el nem mozdult, a malac húsra nem is gondolt. A malac testvérkék pedig vígan éldegéltek tovább hárman a takaros téglaházikóban. És mindig, mikor eszükbe jutott a leforrázott farkas, egy jót kacagtak rajta.

Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: A gallér. Valamikor régen élt egy jóképű gavallér. Az ifjú talpig úriember volt. Mindig elegánsan öltözködött, a hölgyekkel rendkívül udvariasan viselkedett. Csak egyetlen bökkenő volt vele. Egy csizmahúzó és egy bontófésű volt minden vagyona. Aztán a gavallér egyszer megörökölt egy gallért. Hófehér vászomból készült, csodaszép virághímzés díszítette. És éppen olyan illemtudó volt, mint az úriember. Képzeljétek csak el, róla szól ez a történet. Mikor a gallér az úriemberhez került, éppen házasodókorban volt. Nagyon vágyott már egy feleségre, és mindig mindenkiben a leendő nejét kereste. Nem sok sikerrel. Aztán egy nap fordult a szerencséje. Úgy esett, hogy egy mosásba került a harisnyakötővel. Mikor megpillantotta, teljesen lenyűgözte a harisnyakötő finomsága. Végül összeszedte minden bátorságát, és megszólította. Üdvözlöm, kedves, hogy maga milyen szép karcsú teremtés. Ha szépen kérem, megmondaná nekem a nevét? Ám a harisnyakötő csak gőgösen legyintett egyet. Legalább azt mondja meg, hol lakik, hol kereshetem. Úgy tudom, hogy az övek családjába tartozik, nem de? Ám a harisnyakötőnek azt tanították, hogy ne álljon szóba idegenekkel. Hagyjon békén, keressen más társaságot, ha kérhetném. De hisz nem tudom levenni magáról a szemem, a szépségem megbabonáz, legalább a nevét mondja meg, erősködött a gallér. Távozzék, kérem, ha úriember eleget tesz a kérésemnek, mondta a harisnyakötő dühösen. Bizony, úriember vagyok, és képzelje, egy fésű és egy csizmahúzó a tulajdonom, lódította a gallér. Tovább is szédítette volna a harisnyakötőt, ám hirtelen mindkettőjüket kiemelték a dézsából. Az asszonyság gondosan kikeményítette a gallért, és a többi frissen mosott ruhával együtt kiteregette. Hűvös tavaszi nap volt, a szél kellemesen fújdogált, és csiklandozta a gallért. Mikor a ruhák megszáradtak, bevitték őket a házba, és az asszonyság nekilátott a vasalásnak. A gallérra a végén került sor. Júj, mi ez a forróság? Talán csak nem magácskából árad? Kérdezte a gallér a vasalótól, de az rá se hederített. Még sosem éreztem ilyet korábban. Kérem, legyen a feleségem. Hogy merészeli? Mi ez az arcátlanság? Hisz nem is ismerem magát? Csattant fel a vasaló, majd végig siklott a galléron. Na persze, még mit nem? Mit keresnék én egy ilyen rongyos, elnyűjt gallér mellett? Puffogott tovább a vasaló. Igaza volt, a gallért valóban megtépázta az út, a mosástól pedig kirojtosodott a széle. Így hát az asszonyság hozta a nagy ollót, hogy levágja róla a rojtokat. A gallérnak egyből megtetszett az olló. Na hát! Magának milyen szép, hosszú lábai vannak, és milyen ügyesen mozog, még sosem láttam ehhez foghatót. Kegye csak is táncos nő lehet, bókolt a gallér. Fogadok, hogy nem én vagyok az első, aki észrevette a szépségét. Valóban, már rengeteg kérőm akadt, felelte a beképzelt olló. Tudom, hogy nem vagyok gróf vagy herceg, de van egy tisztességes gavallérom. Azon kívül egy fésűvel és egy csizmahúzóval is rendelkezem. de a legfontosabb, hogy hozzám jönne. Szóval maga feleségül akar venni? Ki hallott még ilyet? Még, hogy egy ilyen gyönyörű olló, egy közönséges gallér felesége legyen? Végül az olló mérgében egy lyukat vágott a gallérba. A sérülés után a gallért nyugdíjba küldték. De a házasodási terveit továbbra sem adta fel, és legközelebb a fésűt környékezte meg. Igazán bájos teremtés, és milyen szép fogai vannak. Mondja, férje van? Tulajdonképpen nemrég volt az eljegyzésünk a csizmahúzóval. Jövő nyáron lesz az esküvő, felelte a fésű vidáman. Csak ugyan? Hát már kegyed is foglalt? Kérdezte szomorúan a gallér. Körülnézett a szobában, de nem volt más, akit elvehetett volna. A gallér végül aglegény maradt, magányosan éldegélt tovább. Aztán, mikor idővel öregedni kezdett, elfáradt, és végül az asszonyság a rongyládába száműzte. A gallér örült a társaságnak, habár elég vegyes volt, elhasznált selyemkendő, lyukas zoknik, öreg csipketerítő és az előkelő nyakkendők sosem keveredtek velük. Mikor a gallér megérkezett, kérték, hogy mesélje el, honnan jött. Igazán kalandos életem volt, s mennyi kisasszony volt szerelmes belém, bizony, futottak utánam a nők, dicsekedett a gallér. Nem is csodálom, hisz igazán finom gavallér voltam, még saját fésűm és csizmahúzóm is volt. Az első szerelmem egy harisnyakötő volt. Megmondom őszintén, nála finomabb teremtést nem ismertem soha. Annyira szeretett, hogy végül a mosóteknőbe vetette magát. Utána a táncos nő következett. Olyan mély sebet ejtett rajtam, hogy még most is látszik a nyoma. Aztán ott volt a tüzes vasaló, aki nagyon forrón szeretett, de mikor ott hagytam, megégetett. Később a fésűm is belém szeretett, de annak a kalandnak hamar vége lett. Kérkedett a gallér a szerelmeivel. Bizony, rengeteg női szívvel bántam el életem során. Éppen itt az ideje, hogy visszavonuljak. Sóhajtott egy nagyot. Ám épp, hogy kimondta, az asszonyság megfogta a rongyokkal teli ládát, és odaadta a szomszédnak. A szomszéd pedig lapokat sajtolt az elnyűlt rongyokból. A mi gallérunkból is egy tiszta, fehér lap lett. Arra írtam meg ezt a történetet.
2: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyfi. Mondom, egy királyfi.
5: Jövök.
4: Egyik délután fölalá járkált a palotában, és nagyon gondolkodott. Azon gondolkodott, hogy immáron 20 éves lett, meg kellene házasodjon. Na de kit vegyen el feleségül? Gazdagot-e? A gazdag bíró lányát? Vagy szegényet-e? A szegény kosárkötőmester lányát? Hát ezen gondolkodott. Végül is azt találta ki, mindegy az, hogy szegénye vagy gazdag, a legfontosabb, hogy szeresse őt az a lány, és legyen hozzá hűséges. Elhatározta, hogy elmegy hozzájuk lánykérőbe, de úgy ám, hogy ne ismerjék föl, álruhába. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Mikor idáig jutott a gondolkodásban, azt mondta magában. Márpedig én a gondolataimat tettre is váltom. Fogta magát, leszaladt a palota udvarra. Mondjuk ez még csak az első emelet, úgyhogy futás tovább, király uram. Most már leérkezett. Dehogy érkezett, hisz eltévesztette. A lejárat helyett a följárat fele ment, úgyhogy felszaladta mondjuk az ötödikre. Futás tovább, király uram, de most már lefele. Dehogy futok, hisz van a palotámban lift. Megérkeztem. Na, jól van, megérkezett. Kiment a palota udvarra, nézett balra, nézett jobbra. Majd megint nézett balra, megint nézett jobbra. Valamit nagyon keresett. Azaz, hogy valakit, a kocsis legényt kereste. De már érkezett is a nagy bajuszú kocsis legény a királyi hintó bakián. Mikor megpillantotta a királyfit, nagy kalap levéve köszöntötte. A királyfi elkezdte nézegetni a kocsis mellényét. Szép mellénye volt a kocsisnak, pityikés mellény. Büszke is volt rá, nem is adta volna oda világ pénzért se senkinek sem. A királyfi el akarta venni. Nem adta. Elvette tőle hatalmi szóval. Elvette a kalapját is. Elvette a bajuszát is. Akarom mondani a bajuszát, azt nem, mert az oda volt nőve. És a szerzett kincsekkel visszaszaladt a palotába. Ahogy visszaért, átöltözött kocsisi ruhába, és már így indult a faluba, egyenesen a gazdag bíróék háza felé.

Rázta a fejét a gazdag bíró lánya. Nem akart hozzámenni a kocsis legényhez, mert ő egy gazdagabb kérőre várt volna. Egy királyfira, egy báróra, egy grófra. Nem sejtette, hogy a kocsisi ruha alatt maga a királyfi van, aki viszont ott hagyta a gazdag bírólányát, és átsétált a kosárkötőjék ház.

Megörült a kocsis legény, hogy hozzámegy a kosárkötőmester lánya feleségül. De megörült a kosárkötőmester lánya is, hogy ilyen deli legényre akadt. Úgy megörültek egymásnak, hogy táncra is perdültek.

0: hogy nem sokára, azt mondta a kocsis legény. Édes párom, nekem most el kell mennem, de hamarosan visszatérek. Egy hét múlva megtartjuk a lakodalmat. Azzal búcsút intettek egymásnak. Csókot dobtak egymásnak. És a kocsis legény, aki nem más, mint maga a királyfi,
1: bizony
0: visszabaktatott a palotába. Ahogy visszaért, levetette a kocsisi ruhát, magára öltötte a királyt, és megint elkezdett gondolkodni. Azon gondolkodott, hogyan kellene újra próbára tenni mind a gazdag bíró lányát, mind a szegény kosárkötőmester lányát. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Úgy is tett. Elindult a faluba, egyenesen a gazdag bírójék háza felé. De előtte palástja alá rejtette a kocsis kalapját, hogy majd alkalomattán előhúzhassa onnat és megmutathassa, hogy bizony, ő járt errefelé, mint kocsis legény.

0: Na, gondolta a királyfi. Nem voltam jó, mint szegény kocsis legény. Bezzeg most jó lennék, mint gazdag királyfi.
1: Ugye?
0: De akkor ne legyek jó, így se. Azzal a gazdag bíró lánya legnagyobb megrökönyödésére elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette és ezt mondta neki.

0: Sírt Rita gazdag bírólánya. Ájuldozott, székre ájult. Repülősóért kiáltozott.
1: Repülősót, repülősót.
0: De bizony, a királyfit nem hatották meg a könnyek, nem hatotta meg az ájuldozás. Ott hagyta a síró, rívó, toporzékoló gazdag bírólányát, s átsétált a kosárkötőjék házába.

Vajon miért nem akart hozzámenni a kosárkötőmester lánya a királyfihoz? Mert volt már néki egy vőlegény, a kocsis legény, akit ő szeretett és hűséges hozzá, és szeretetét, hűségét nem cseréli föl a királyfi gazdagságára. Megörült a királyfi, mert ő pont egy ilyen lányt szeretett volna. Elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette a fejére, és megmutatta, hogy ő bizony nem más,

Így történt, hogy a gőgös gazdag bíró lánya hoppon maradt, míg a szegény kosárkötőmester lánya tiszta szeretete elnyerte méltó jutalmát. Nagy lakodalmat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak. Három éjjel, három nap ropták a táncot. Itt a vége, fuss el véle!

0: eltaláló feltaláló, cipzár. Volt egyszer egy feltaláló, a dilemmája mára, mit vegyen fel a Nobel-díj átadójára. Elegáns vagy bohókás? Mi mutatna jobban, mikor színpadra szólítják a nagy pillanatban? Jó, jó, lehet, hogy se díj, se felfedezés még nincs meg, de tudta, érezte. Engem egyszer még felfedeznek. Hosszadalmas dolog ennyi ruhát felpróbálni, kigombolni, begombolni, szép pózokba állni. De nem is az átöltözés volt a legfőbb gondja, hanem hogy minden ruháról hiányzott egy gombja. Ahogy leült pihengetni, szöget ütött a fejébe. Mit lehetne használni a fránya gombok helyében? Zakatolt a varrógép, elindult a teszt. Előbb amolyat készített, azután meg ezt. Patent, csat, kampó vagy valamilyen kapocs? A prima megoldás gyors, egyszerű és lapos. Legyen mondjuk olyan, mint az összefonódó ujjam. Két sor összebújjon, de ha kell, ketté jöjjön. A két sor lehet horgas, olyan, mint egy fogsor, vagy állhat apró hurkokból, műanyag kapcsokból. Kell valami, ami összeköti a két sort. Egy kocsi, mint egy vonat a sineken. Rossz hasonlat, bocsi. Égett a munka a keze alatt. Mindjárt kész, egy pillanat. Fantasztikus! Elnevezem villámzárnak. Díjak és nemzetközi elismerések várnak. Sajnos a feltaláló nem tudta, hogy volt ilyen is már. Sok ruhám van ilyen, úgy hívják, hogy cipzár. Már épp vitte volna a találmányt megmutatni a világnak, mikor jobban körülnézett, és látta, hogy ilyet már csináltak.
1: Jaj, ne! Ezt már feltalálták!
0: Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.
2: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a föltekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl. Rakjunk tüzet, kutya úr!
4: Rakjunk tüzet, aki lelke! Ne reszkessünk a hidegbe!
3: Nosza, hamar gallyat szednek, tüzet raktak, melegszenek, melengetik bundájukat, átalfázott írhájukat. Haj, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen! Azt mondja a vidám nyúl. Játszunk egyet, kutya úr!
4: Mit játszunk?
3: Te lakodalmat!
4: Jól van, játszunk lakodalmat.
3: Cincogjunk, meg brummogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk. Felszökken hát a vígnyúl, szembe véle kutya úr, ugrándoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, s hogy a táncot szebben járják, egymást hopp, hopp. Hanem íme mi történik? Az állatok így regélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr. Váú! Üvölt a kutya. Mit csináltál, te buta? S hogy így rájakúrjantott, a farkába kaffantott. A nyúl utcú, vesd el magad, farka nélkül tovaszalad. Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa. Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr.

0: Kutyatár.
1: Kutya fülű.
2: Aladár.
1: Kutyatár.
0: Kutyatár.
1: Kutya fülű.
2: Hát arról van szó. Hogy az aladár?
3: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

tudod, Ida, az összes virágok királya a rózsa, mesélte Jan. A piros rózsa a királynő, a férje a rózsaszínű a király. Díszes korona csillog a fejükön, a király kezében jogar, így ülnek a trónon a kastélyban. A bálteremben körben állnak a kecses gyöngyvirágok, a komoly tulipán úrfik, a szép játszintok mind emelkedett hangulatban várják az esté kezdetét. Ekkor a magas krizantémok, akik őrt állnak, megnyitják a kapukat az ibolyáknak. Köszönjük, hogy mindannyian eljöttetek, hogy együtt köszönthessük az ibolyákat első bájukon. Ezekkel a szavakkal nyitja meg az ünnepséget a királynő, és már is kezdődik a tánc. A tulipánok bár erősek, kissé szégyenlősek, és csak vonakodva merik felkérni a magabiztos dáliákat egy táncra. Még egészen egzotikus virágok is vannak, bár a botrány elkerülése véget, a húsevő fajtákat most nem hívták meg. Az orgona és a csípős nyelvű csalánvirág pletykákról susmusolnak, miközben élénken ropja a parketten egy fiatal akácvirág a nárcisszal. Bizony nagy mulatságok ezek, hajnalig tartó tánc és zene csupa vidámság. Na de Jan, hogy lehet az, hogy erről nem tudnak a felnőttek? És most miért ilyen kókat minden virágom? Tegnap még olyan szépen festettek, most mintha aludna az összes. Kíváncsiskodott Ida. Éppen a mulatság miatt. Kitáncolták magukat, és most pihenniük kell. Ida fogja hát a virágokat, és a kis Szófia baba ágyába fekteti őket. Ugye nem bánod, Szófia, hogy egy estét most a fiókban alszol? Mikor már kint vannak a szobából, Jan tovább mesélt. Éppenséggel azért nem tudnak a szüleink a virágok báljairól, mert ők nem értenek az ilyen dolgokhoz. És amit nem értenek, attól félnek is, és csak betiltanák. Éppen ezért a krizantémok őrzik az ajtókat, és figyelmeztetik a bálozókat, ha felnőtt közelít. A királyt és a királynét, a személyes testőreik, a legmagasabb és legerősebb liliumok kísérik ki ilyenkor a titkos ajtókon. És a különleges virágok hogyan kerülnek ide? Honnan tudnak a bálról, ha nem a mi kertünkben nőnek? Kérdezi Ida, aki mindent tudni akar. Láttál-e már szép színes pillangót? Ők is a virágokról kapják a színüket. A hírnökök általában mezei virágok. Megbízzák a lepkéket, hogy vigyék meg a hírt akár a legtávolabbi vidékekre is. A meghívottak maguk is lepke alakját öltik fel, úgy repülnek a bálba. Ezek a szivárvány színű pillangók a legszebbek. De most már aludjunk, Ida. Holnap is lesz nap. Ida még sokáig nem tudott elaludni. Egyre csak a virágokat látta maga előtt, a pompát és a fenséges színeket, illatokat. Mikor végre elaludt, azt álmodta, maga is egy virág, egy szép lila gerbera, és ő az este fénypontja. De amikor egy nárcisz felkérte táncolni, álmában is olyan zavarba jött, hogy rögtön felébredt. Nem hagyta nyugodni a gondolat, és halkan kiosont a szobájából. A folyosón meglátta a játékszoba ajtaja alatt kiszűrődő fényt, és résnyire nyitotta az ajtót. Ha Jan nem mesél neki korábban, nem hitt volna a szemének. A fény nem egy lámpa volt, hanem a holdfény sütött be az ablakon. Az világította be a szobát. Ott volt minden virág, amiről Ida valaha hallott, s még olyanok is, amiket korábban nem ismert. Mikor már minden meghívott megérkezett, körbeállták a fiókos szekrényt, és Ida ekkor vette észre a virágok közt saját játékait. A messzi földről érkezett díszvendég, egy rózsaszín orchidea, felébresztette a fiókban alvó Szófia babát, aki először kicsit megsértődött, hogy egy ilyen nagy eseményre nem kapott meghívót.
de ekkor megszólaltak a trombiták és a kürtök. A királyi pár érkezett a liliumok társaságában, és egyenest Szófiához léptek. Ezt a bált a te tiszteletedre rendeztük, kedves Szófia, hálából a segítségedért. Boldogan kocintottak, Szófia baba mellett dagadt a büszkeségtől, hogy ő az est házi asszonya, és méltóság teljesen elfogadta a mackótánc felhívását. A zenét a vidám begóniák szolgáltatták, és a hortenzia ült a zongoránál. Ida csak lesett be az ajtón, de nem mert belépni. Csak figyelte a bált, és próbált mindent megjegyezni, hogyha egyszer majd ő is felnő, emlékezzen rá. Ahogy telt az idő, még sok bálra került sor, míg nem beköszöntött az ősz, és hidegre fordultak a napok. Egy délután Ida holtan találta a virágait, és nagyon elszomorodott, de bízott benne, hogyha eljön a tavasz, ismét találkoznak. Jannal díszes temetés rendeztek nekik, szép bársonydobozba fektették a virágokat, úgy földelték el őket. Majd elköszöntek. Találkozzunk tavasszal, kedves virágaim!

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Móra Ferenc, a nagyhatalmú sündisznócska, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
1: Kerek erdő közepében, jegenyefa tetejében vidoran munkálkodott a piros sapkás harkálymester. Kis baltácskájával sorra megkopogtatta a hernyóházacskák ajtaját. Gyertek ki egy kicsit a friss levegőre, hernyócskák! Fogadom, vissza se mentek többé, ha egyszer az arracskátokat kidugjátok. És milyen jó akarójuk harkálymester a hernyócskáknak. Még most is költögetné őket, ha föl nem dör meg hozzá valaki a fatövéből. Hallod-e te erdei ács? Ki az úr az erdőben? Harkálymester máskor erre a kérdésre mindig leugrott az alsó ágra, szárnya alá dugta a piros sapkáját, azt felelte alázatosan. Tányér talpú, lompos farkú, tipetoppa mackó. Most azonban meg se billentette a sapkát, csak úgy félvállról vetette oda fokhegyről, hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagyhatalmú sündisznócska. Mackó úr akkorát ütött a fára tányér talpával, hogy a hernyócskák egyszerre begubóztak ilyettükben. Darázs, dárdag, mély szurony, kitől hallottad ezt az újságot? Magától a nagyhatalmú sündisznócskától hunyorodott le az erdei ácsmester a bozontos fejű nagyúrra. De akkorát horkantott az haragjában, hogy harkálymester leejtette ilyettében a kis baltáját. Nem is találta meg azóta se, azért keresi máig is nagy panaszkodással. Hová lett? Hová lett? Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az erdőnek, törve zúzva a bokrokat, amik eléje kerültek, s a bokrok azt recsegték, a szellő azt dudorázta. Még a saját tipetopa lépései is azt csoszogták a harmatos fűben. Nagy hatalmú sündisznócska. Na majd kipróbáljuk a hatalmát annak a híres sündisznócskának, bormogta Mackó úr, és egyenesen annak a tölgyfának tartott, amelyiknek a tövében sündisznócska nyaralni szokott. Éppen a küszöbön sütkérezett az ártatlan, és egy boglárka virágot tartott a körmei között. Annak a tükréből pederegette hegyesre a bajszát friss nyírfa balzsammal. De ahogy Mackó urat meglátta, úgy elfogta a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza. Alázatos a szolga, nyöszörögte ilyetten, s nagy zavarodott a Mackó urat kínálta meg nyírfa balzsammal. Parancsoljon, uram, bátyám, egy kis bajuszpedrő. Na, hiszen egyéb se kellett Mackó úrnak. Világ életében mindig azt szégyellette legjobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráförmett a sündisznócskára. Ho-ho! És öcsém, azt a nagy hatalmadat mutogasd inkább, de sebesen ám, mert mindjárt befelé fordítom tüskéivel a bundádat. Sündisznócska ravaszul hunyorított a ragyogó fekete szemével. Hát, ami igaz, igaz. Én előlem mindenki elszalad ilyettében, erdőn, mezőn. Na, azt magam is szeretném látni, kacagott Mackó úr akkorát, hogy a sündisznócskának összeütődtek tőle a szuronyai. Állom a szavam, mosolygott sündisznócska a bajusza alatt. Mindenkit megszalajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, gyere utánam. Azzal elkezdett gurulni sündisznócska, mint a gombolyag, és a sarkában nagy dérrel durral Mackó úr, recsegtetve a gajakat jobbra-balra. Fusson, akinek az élete kedves! Sikított a sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem látta mását. A sok erdei egér mind elhagyta ilyettében a csizmáját. Ez semmi! Fújt nagyok a dühében, Mackó úr. Azt a szarvast ijeszd meg, amelyik a patakban nézegeti magát. Fusson, akinek az élete kedves! Sivított sündisznócska, s a szarvas ilyetten kapta fel a fejét a vízből, úgy eliramodott, mint a nyúl, ahogy a Mackó urat meglátta. Ej, de derék fickó ez a sündisznócska, mondogatta magában. Ha ő fel nem riaszt, bizony csúffá tesz Mackó úr. Mackó úr csodálkozva csóválta meg a kócos üstökét. No, ez már valami volt, sündisznócska. De azért akkora hatalmad még sincs, hogy az erdőkerülőt meg tudnád ijeszteni. Az erdőkerülő pedig éppen szembe jött velük, ordas mester, a farkas. Úgy látszik, hiába kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme az éhségtől, mint a parázs. Fusson, akinek az élete kedves, füttyente csündisznócska, s ordas mester már kitátotta rá a száját, mikor Mackó urat megpillantotta. De el is szelelt onnan, mint a nap elől a köd. Ejnye! Most megszabta volna Mackó úr a bundám, ha a sündisznócska nem figyelmeztet, gondolta magában. Na, meg is hálálom neki, nem eszem sündisznó pecsenyét egy hétig. Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámulatában, mint a szél a mákot. No, ilyet még álmomban se értem, motyogta kelletlenül. Hanem, ha csak ugyan te vagy az úr az erdőben, na ijeszd meg azt a pásztort, aki az erdő szélen legeltet. Azzal Mackó úr kidugta az ormótlan nagy fejét a bokrok közül, a sündisznócska pedig olyat sikoltott, majd beleszakadt a tüdeje. Fusson, akinek az élete kedves! Hű, lett is foganatja, mert oda tekintett a pásztor, s ahogy Mackó úr fejét meglátta, úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg. Sündisznócska pedig büszkén tekintett hátra. Na, uram bátyám, hiszi-e már a nagy hatalmam? Hát híre hamva se volt már ott Mackó úrnak. Úgy elkullogott onnan, mint akit arron vertek. Megijedt a sündisznócska nagy hatalmától, és soha se kérdezte többet senkitől, ki az úr az erdőben. Sündisznócska pedig azóta még kétszer olyan hegyesre pedeli a bajuszát, mint azelőtt.
0: A nagyhatalmú sündisznócska című mesét hallottátok.

0: A varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép I betűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinke-picinke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszerében kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon?
2: Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka.
1: Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik.
2: Varázsigét, csapta össze a tenyérét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól.
1: Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz! Ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatól elromlik. Talán örökre.
2: Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán.

Ebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs ígéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B-betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázsigét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: A pelikán madár. Magyar népmese. Élt egyszer egy király. Ennek a királynak az egyik szemi sírt, a másik nevetett. Volt neki egy gyönyörűséges szép lánya. Azt mondja ez a szép lány. Édesapám, én úgy furcsálom a maga szemét. Mondja már meg, drága jó édesapám, hogy miért sír az egyik szeme, miért nevet a másik? Hely, édes lányom, sokan megkérdezték már ezt, de senkinek meg nem mondtam. Mondja meg nekem, lelkem, drága jó édesapám. Olyan szépen kérte az édesapját, hogy az megmondta. Édes lányom, volt én nekem egy pelikán madaram. Míg annak az énekét hallottam, nem öregettem, nem volt se búm, se bánatom. De ez a pelikán madár úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bejártam érte rengeteg országot, szinte az egész világot, de sehol senki nem tudott a madárról. Azért sír az egyik szemem. A másik meg azért nevet, mert bejártam nagyon sok országot, de hozzád hasonló szép lányt sehol se láttam. No, ha nem látott édesapám, nem is megyek én addig férjhez, míg édesapámnak elé nem hozzák a pelikán madarát. Jaj, édes lányom, mondjál le róla, mert vén lány maradsz. Nem bánom én, édesapám, amit mondtam, megmondtam. Kihirdette hát a király, hogy annak adja a lányát, aki visszahozza a szépen éneklő pelikán madarát. Szerencsét is próbáltak királyfiak, hercegek százával, bejártak 2-3 országot, érdeklődtek, de sehol nem találták a pelikán madarat. Üres kézzel jöttek vissza. Búsult a szegény király, nagyon búsult. No, ugye, mondtam, édes lányom, hogy véllány maradsz. Kár volt elmondani a titkomat. Mindegy, édesapám, míg elé nem kerül a madár, én bizony nem megyek férjhez. A királyi udvarba dolgozott egy nagyon szép legény. Egyet gondolt, bepakolt a tarisznyájába kenyeret, szalonnát, útnak indult. Ment, mendegélt, majd beért egy rengeteg erdőbe. Összetalálkozott egy ősz öregemberrel. Azt mondja az ősz öregember: édes fiam, az Isten nevébe adjál egy darab kenyeret. Adok én jó szívvel, édes öregapám, még szalonnát is. Kibontotta a tarisznyáját a szép legény, letelepedtek egy tőkére, együtt kenyereztek, szalonnáztak. Csak megszólalt közben az ősz öregember: no, édes fiam, tudom én, mi járásba vagy, te a pelikán madarat keresed. Hely, de sok királyfiak, hercegek elhaladtak már ezen az úton. Kértem tőlük is egy darab kenyeret, de csak rúgtak felém. Egy se adott egy falást se. De vissza is jöttek pelikán madár nélkül. De téged, édes fiam, a jóságodért útba igazítalak. Úgy tudd meg, hogy az a pelikán madár az Óperenciás tengeren túl van. Csak hát így gyalogszerrel oda nem jutsz, ha a lábad térdig elkoptatod, akkor se. Olyan csikó kéne neked, amelyik sárkány tejet szopott. Ó, édes öregapám, honnan vegyek én olyat? Itt ennek a

A nagy erdőnek a túlsó aljába van egy házikó, abban lakik egy vén boszorkányasszony, annak van ilyen csikója, menj el oda, kérd el szép szavakkal. Jól van, édes öreg apám, az Isten fizesse meg, már megyek is. Ment a szegény legény, ment, meg is találta a kis házikót. Beköszönt. Adjon Isten jó napot, édes öreg anyám! Jó, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben vége volna az életednek. Mi áradba vagy? Hely, édes öreg anyám, nagy a búm. Nekem nagyon kellene egy csikó, olyan, amelyik sárkánytejet szopott. Te gyerek, te az ördöggel cimborálsz. Dehogy cimborálok, édes öreg anyám, ha én nékem lenne olyan lovam, elszállnék vele, megkeresném a felséges királyom pelikán madarát, mert az olyan madár, édes öreganyám, hogy magát is megfiatalítaná, nem lenne olyan vén, görbe, szép fiatal menyecske lenne magából. Tetszett a beszéd a vén banyának, hát azt mondta. Hát nekem van, ott van az almafa alá kikötve. Te, gyerek! De ha az ördöggel cimborálsz, egy csúf varangyos békának változtatlak. Nem lesz rá szükségi, édes öreg anyám, mert ha nem találom meg a pelikán madarat, visszahozom a maga csikóját. A legény az almafa alól elkötötte a szép csikót. Simogatta, nézegette. Hát látja, hogy minden szőri szín arany. Megszólal a csikó. Édes gazdám, hova repítselek? Édes lovam, az óperenciás tengernek a túlsó partjára kellene nekem menni. Ülj fel, édes gazdám, a hátamra! Felült a legény, a ló megfelemelkedett a magas levegőjégbe. Szállott a legénnyel, mint a szélvész, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Nem sokára megérkeztek az óperenciás tenger túlsó partjára. Azt mondja a táltos. No! Édes gazdám, azt mondom én neked, hogy kérdezősködjél mindenkitől, akivel találkozol, hogy nem tudnak-e valamit a pelikán madárról, mert többet ér egy kérdés 100 keresésnél. Máskülönben meg itt van ez a síp, ha szükséged lenne rám, fúj bele, melletted leszek. Eltette a legény a sípot. Ballagott, ment, mendegélt, majd az országúton egy 200 éves forma öreg anyókával találkozott össze, aki két botján bicegett. Mondja, édes öreg anyám, nem tud valamit egy pelikán madárról? Az a pelikán madár az én országom királyáé, aki azóta is siratja, mióta nyoma veszett. Tudom, fiam, tudom. Ott van az a kerekerdő, annak a közepibe egy nagy fa, a gajjai majd az eget verik. Ott van az a pelikán madár beszorulva két gaj közé. Ott vergődik, kínlódik. Hely! Örült a legény. Ahogy csak bírták a lábai, ment a nagy erdőbe. Lesegette a fákat, meg is találta a legnagyobbat. De csak búsult, hogy biző arra nem bír felmászni. Leült a fa alá, gondolkodott. Hirtelen eszébe jutott a síp. Elővette, belefújt. Hely! Jött a táltos csikó, mint a szélvész. Leereszkedett. Hívtál, édes gazdám? Hívtalak. Mi baj van? Ezen a fán szenved a pelikán madár, de nem tudok felmászni érte. No, gyorsan a hátamra, édes gazdám, majd a gajat az egyik kezeddel húzd el, a másikkal meg gyorsan kapjál a madárért, hogy el ne röppenjen, tedd a kebeledbe. Jó van, édes lovam. Felrepültek fel-fel, majdnem a fa tetejére. Ott vergődött a kis pelikán madár, két gaj közt beszorulva. A legény elhúzta az egyik ágat, a másik kezével megmarkolta a madarat, gyorsan be a kebelibe. No, szálltak vissza a magas levegőjégbe, jöttek. A pelikán madár, ahogy felmelegedett, megpihent a legény kebelibe, hozzáfogott olyan szépen énekelni, hogy akik meghallották a hangját, megfiatalodtak. Akinek gondja, baja volt, bánata, minden felejtette. Így repültek egészen a boszorkány házáig. A boszorkány kiállott az udvarra, a kezét a szeme felé tette, úgy nézte, hallgatta, milyen gyönyörűen énekel a madár.
A legény meg a táltos lóval kétszer is megperget körülötte. Csak azon vette észre magát a vén, görbe, csúnya boszorkány, hogy szép piros szoknyás menyecske vált belőle. Örömében még táncra is kerekedett. Majd mikor a város szélére ért a legény, biztatta a madarat. Énekelj, szép pelikán madaram, énekelj, a városunkba vagyunk. Hozzáfogott a madár énekelni, hogy égföld csengett, zengett bele. A népek kicsődültek az utakra, úgy hallgatták. A király is kijött a tornácra, úgy merezdgette a szemét. Honnan szól a szép hang? Annak a nagyvárosnak a népe gondtalanul, boldogan, fiatalon él azóta is. A király is megfiatalodott persze. Volt öreg király, nincs öreg király. A király mindjárt nekiadta a lányát, meg a feli királyságát a legénynek. Nagy lakodalmat csaptak. Boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: kocsira.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A Molnár, a fia, meg a szamár. Német tanító mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy öreg molnárs, annak volt egy kamasz fia. Volt egy szamaruk. Gondolták, eladják a vásáron, és jó pénzt kapnak érte. Attól féltek azonban, hogy mire a városba érnek, a csacsi elfárad, esetleg a lába is föltörik az úton, s akkor nem kell el olyan jó áron. Ezért hát összekötötték a szamár lábát, rudat dugtak a lába közé, válukra vették, s úgy mentek vele a vásárba. Ahogy mennek, szembe találkoznak az úton egy emberrel. Az meglátja a csacsit a rúdon himbálózva, s elkezd hahotázni. No, az egyszer szent igaz, hogy a három közt nem a csacsi a legnagyobb szamár. Ők viszik a szamarat, ahelyett, hogy a szamár vinni őket. Hallja ezt a molnár, gondolja, van benne valami igazság. Leteszik a szamarat a földre, kioldják a lábát, s talpra állítják. Az öreg fölülteti rá a fiát, s úgy mennek tovább. Elől a fiú a szamáron, nyomában gyalog a molnár. Megint találkoznak egy emberrel. Az is mondja, hát ez meg miféle mamlasz? Pöffeszkedik a szamáron, hagyja az öreget kutyagolni. Szállj csak le, öcsém, s engedd csak szépen apádat a nyerekbe. Gondolták, ennek is igaza van. Helyet cseréltek, s úgy mentek tovább. Elől az öreg, a szamáron, mögötte gyalog a fiú. Ismét találkoznak egy emberrel, azt sem hagyta szó nélkül. Ó, szívtelen vénység! Nem által szamár háton feszíteni, s közben ez a szegény gyerek már alig vonszolja magát. Ennek is igaza van, vakarta fejét az öreg. Intett a fiának, üljön föl ő is, és most már így vonultak tovább szamár háton mind a ketten, még csak megint nem találkoztak valakivel. Hallják is! Tanuló neve, dátum, micsoda bolond népség! Ketten ülnek egy ilyen jámbor kis jószágon. Jó, hogy még egy házat is nem raknak rá tornyos túl. Elszégyelte magát erre a molnár is, a fia is, és leszálltak. Most elől a csacsi ment, terhétől szabadulva ide-oda illegette magát, s mögötte kullogott a molnár meg a fia. Jön szemközt megint egy ember. Azt mondja, már csak bolond világot élünk, elől táncol a szamár, utána lihek fiastul a molnár. Úgy látszik, elérkezett a szamarak világa. Hanem erre már méregbe jött a molnár. Úgy bizony, eddig szamarak világa volt, mert hol erre hallgattam, hol arra, kivéve a magam józan eszére. No de mától fogva beszéljetek, amit akartok, s én is azt teszem, amit akarok.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz. Célnál a cinegére, ugorj cica az egére, fuss!
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földesúr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt.
2: Jó napot, nagyapó!
1: Köszönt a legény, is tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele.
2: Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú.
1: Az öreg azonban jobb ajánlatot tett.
2: Ne menj olyan messze a teheneddel. Cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat.
3: Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát.
2: Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg.
1: A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt.
2: Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van.
1: Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni.
2: Mi lesz így belőlünk, édes fiam?
3: Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá.
1: De alig került oda a fazék, már is megszólalt.
2: Most elrepülök.
1: A fiú vidáman felelte.
2: Repülj csak, és hozz el mindent a földesúr konyhájából.
1: Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földesúr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öregasszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öregasszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk.
3: Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földesúr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény.
1: Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel.
3: Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe.
1: A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földesúrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette.
2: Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földesúr kincses kamrájából az utolsó aranyat is.
1: Az este már beköszöntött, és ilyenkor a fösvény földesúr mindig a pénzét számolgatta.
4: Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt.
1: Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs.
5: Most megfoglak, te tolvaj!
1: Kiáltotta a földes úr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földes úr nem akarta elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földes urat is. de minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
6: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
1: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
5: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen,
1: szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
6: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
1: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
0: A Csodálatos fazék című mesét hallottátok.
7: A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
8: Kótyavetye megmondja a tutit.
9: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
10: Kótyavetye bemutatja a rajzfilmekben szereplő állatokat.
9: Most bevezetlek titeket a rajzfilmek kulissza titkaiba. Bekukkantunk a főszereplők civil életébe. Itt van például Franklin, aki ugyebár teknős. Nos, Franklin otthon ugyanúgy négy lábon mászkál, mint a többi teknős. Csupán a forgatásokon egyenesedik fel két lábra. Frak, a lusta macskák réme, egy rövid szőrű magyar vizsla. Könnyen nevelhető, okos, sokoldalú és kitartó társ. A filmben bohókás karaktert kell alakítania, de a kivételesen nagy tehetségű művésznek ez gyerekjáték. Dr. Bubó, a híres erdei orvos, igazából nagy füles bagoly, tudományos nevén Bubó Bubó. A főszerkesztőnek annyira megtetszett a színész civil neve, hogy a filmben is így hívják. Pompom meséinek ikonikus madara Gombóc Artúr. Amikor arról kérdezték a csoki imádó színészt, hogy milyen fajta madár is ő, azt állította, hogy a szülei varjak, a további felmenőiről pedig nincs pontos információja. Mac Elek, a kétbalkezes ezermester egy közönséges házi kecske. A színész bevallása szerint borzasztó a kézügyessége, technikából hármas volt a legjobb jegye, ezért a filmben valójában csak önmagát kell alakítania. Nektek ki a kedvenc rajzfilm figurátok?
7: Műsorajánló következik.
11: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót!
12: Ez a Csukás Mese Rádió!
11: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
7: Műsorajánlót hallottatok. Halihó gyerekek, indul a mesés reggel. Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szugásmese Rádió. Magyar feltalálók napja. Gondolkoztatok már azon, mik szeretnétek lenni, ha nagyok lesztek? Én régen feltaláló szerettem volna lenni. Olyan dolgokat akartam kitalálni, amik még nincsenek. Például egy olyan bögrét, ami magától megkeveri a kakaót. De képzeljétek, ezt már valaki kitalálta. Vagy egy világítós cipőfűzőt, hogy a sötétben is könnyen be tudjam kötni a cipőmet. De azt is feltalálták már. A feltalálók nagyon ügyes és okos emberek. Olyan dolgokat találnak ki, amik segítenek a mindennapokban. Ünnepelni is szoktuk őket, mégpedig június 13-án. Ekkor van ugyanis a Magyar Feltalálók napja. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy milyen sok jó ötlet született Magyarországon. Például a C-vitamint is, ami segít, hogy egészségesek maradjunk, egy magyar tudós, Szent Györgyi Albert fedezte fel. Azt tudtátok, hogy a golyóstollat szintén magyar ember, Bíró László találta fel. A Rubik kocka ötlete pedig Rubik Ernő fejéből pattant ki. Biztosan sokan játszottatok már vele. Magyarországon sok ügyes feltaláló élt, és él ma is. És ki tudja, lehet, hogy köztetek is akad egy leendő feltaláló. Ha van egy jó ötletetek, amivel jobbá tehetitek a világot, rajzoljátok le, s ha már elég nagyok lesztek hozzá, valósítsátok is meg. Én szurkolok nektek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukásmese Rádió. A Csukásmese Rádió. A gyerekek rádiója.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Eltaláló, feltaláló, szívószál. Volt egyszer egy feltaláló, minden hétfőn feltalált ő, és éppen arról gondolkodott, hogy bizony már megint hétfő. Kéne valami okosat gondolni. De csak nem jött az ötlet. Szürcsölgette a limonádéját, ami valahogy egyre több lett. Egyszer csak észrevette, hogy a jégkockák olvadnak. Hogy lehet, ha nincs is meleg? Ezek mégis elfolynak. Hiszen ez én vagyok, pontosabban a kezem. Amitől melegszik az ital, az a saját testmelegem. Ha-ha, ez lesz a mai találmány, ami megváltja a világot. A mi kedves feltalálunk azon nyomban nekilátott. Hogy ihatnak kéz nélkül? Mi fogja a poharat? Ha csak szájjal lefetyeli, nagyon sok benne marad. Hirtelen rájött. Csak szívni kell, és pont. Egy vékony cső kell, és nem lesz többé gond. Egyiket a másik után szebbnél szebb szívószálakat tervező, csak nem műanyag legyen, mert az környezet szennyező. Mint aki jól végezte dolgát, visszaült a székébe. De arra jött egy lány, valamivel a kezében.
3: Jaj, ne, ezt már feltalálták!
2: Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.

kettek a kezünkkel egy pókocskát fogunk formázni. Itt a négy lába, nyolc lába összesen összerakjuk. És mutassátok csak azokat a pókocskákat, hadd lássam mindenhol, ott is. Nagyon jó, figyelj! Barna torony ablakából láthatod a pókot. Hadd lássam azokat a pókokat. Bordóházban él a teknős, ráknak dob egy

0: bölcsibet!
1: Jó reggelt, hét alvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a Gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hím pávaszemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűn családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Oh, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak.
1: Hú-hú, hú-hú,
0: huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és oda vitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
2: Ennyi kaland egy napra!
0: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
3: Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Róka, róka, róka, rőt, miért kerülöd az erdőt?

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Amikor nyelvtörőket mondunk, bizony oda kell figyelni nagyon. A figyelem művészete pedig nagyon fontos. Aki ügyesen figyel, gyorsan tanul. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Sárga bögre, görbe bögre. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Sárga bögre, most akkor közösen. Sárga bögre, jöhet a következő rész, görbe bögre. Most együtt, görbe bögre. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Sárga bögre, görbe bögre. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
2: A bagoly. Történt egyszer, hogy egy éjjel a bagoly eltévedt az erdőben, és miközben ide-oda repkedett, egy falu széli pajta mellett találta magát. Gondolta, meghúzza magát bent, s majd hajnalban tovább áll. Ahogy üldögélt az egyik gerendán, észre se vette, és elaludt. Reggel aztán jött a szolgáló a szalmáért, és mikor meglátta az óriási madarat, sikoltozva elrohant egyenest a gazdájához. Hát téged mi lehet, fiam? Kérdezte a gazda. Ó, jaj, méltóságos uram, egy fenevad van a csűrben. Fent ül a tartógerendán, onnan merezgeti a szemét. Na persze, kételkedett a gazda. Mégis miféle jószág lehet az?

0: Kezdett be magát a pajtámba, hogy ketten is kevesek vagyunk ellene.
1: Akkor elhatározták, hogy összehívják a falu népét, és együtt mennek a fenevad ellen. Nem telt el 5 perc, és már ott gyülekezett az egész szomszédság a főtéren. Az emberek kezében lapát, vasvilla, kapa, felkapták az első szerszámot, ami a kezükbe akadt, ott aztán csatasorba álltak, és a polgármester vezényletével elindultak rendben a csűr felé. Mikor odaértek, körülvették az épületet, majd vártak, hogy melyikük lesz olyan bátor, hogy elsőnek merészkedjen be. Elő is lépett egy délceg ifjú, bottal a kezében. Majd én megmutatom nektek. Belépett az ajtón. Egy kiáltás hangzott bentről, és egy szempillantás múlva már rohant is ki a legény a csűrből, a többiek legnagyobb ámulatára. Tanakodott most az embersereg, mégis hogyan űzhetnék ki onnan azt a szörnyeteget? Már éppen kezdték feladni, mikor megjelent egy nagy darab vitéz. Mi ez a gyülekezet itt? Tán csak nem engem vártatok, viccelődött a pökhendi vitéz. Egy óriási veszedelem van bent. Nézd csak be az ajtón, s majd te is elhiszed, mondta az egyik gazda.
2: Én ugyan nem félek semmitől,
1: húzta ki magát a vitéz.
2: Ide nekem egy vasvillát. Hadd nézzem meg, milyen fenevad bujkál bent.
1: Azzal kitárta az ajtót. Mikor meglátta az óriási szemeket a magasban, bizony elszállt a bátorsága, de már nem visszakozhatott. Nagyot nyelt, s létráért kiáltott. Nekitámasztották a gerendának a létrát, a vitéz pedig olyan lassan vette a lépcsőfokokat, amilyen lassan csak tudta. Közben mindenki feszülten figyelte, mit fog tenni. Eközben a bagoly az óriási tömeg láttán megvadult, rikoltozni kezdett, és össze-vissza repkedett a levegőben. Sehogy sem találta a kivezető utat. A vitéz közben felért a létra tetejére, és hirtelen szembe találta magát a bagollyal. Csak nézett rá kigúvat szemekkel a legény, de mozdulni nem mert. A madár ilyettében akkorát sikkottott, hogy a fiú mentelle esett a létráról. Most már bizony senki sem akadt, aki szembe ment volna a vaddal. Összejült hát a falu apraja nagyja, hogy eldöntsék a kérdést. Végül úgy döntöttek, rágyújtják az állatra a csűrt. Csak így menekülhet meg a falu a szörnyetektől. Kifizették a gazdának az épület árát, majd égő fáklyákat dobtak be, és nézték, ahogy leég a pajta épülete. Éppen csak azt nem vette észre senki, hogy a bagoly közben kirepült a tetőn át.
3: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
4: Elment Péter tököt venni, elfelejtett pénzzel menni. Hogy a sültök? Ennyis ennyi, de nem volt mit elővenni. Elmaradt a sültökvétel, étlen maradt szegény Péter.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Jó estét kívánok. Grillus Vilmos vagyok, ma én mondok nektek esti mesét. Ajándékot kapni nagyon jó dolog. Pláne amíg az ember nem is tudja, hogy mi van abban a csomagban, amiben az ajándék rejtőzik. De hát a természettől is kaphatunk ilyen ajándékokat. Gondoljatok csak egy vadgesztenyére, leesik a fáról egy szúrós burok, Hát azt tudjuk, hogy gesztenye van benne, de hogy milyen gesztenye, hogy abból mondjuk majd egy figurának, amit otthon megcsinálhattok belőle, a feje lesz, vagy a lába, azt nem tudjuk.

0: És milyen jó ebből embert építeni, gyufaszálakból, meg vadgesztenyéből. Bizony a természet ajándékai nagyon szépek. Hallgassátok meg ezt a mesét, a címe Szarka taxi, Szarka bazár. A 100 éves erdő, ahol ez a történet megesett, a legszebb erdő volt, amit valaha láttam. A fák dús lombjai között madarak csiviteltek, a faodvakban mókusok tanyáztak, a napsütötte tisztásokon vidám nyúlgyerekek kergetőztek. A tölgyek, hársak, juharfák gyökerei között tiszta vízű patak csörgetezett. Az erdő lakói békességben éltek, szerették, tisztelték egymást. Mindenki tudta a dolgát, tette, amit kellett. A kakuk óránként jelentette az idő állását. A sünök szorgalmasan gyűjtögették a földre pottyant vadkörtét. A méhecskék nektár után röpködtek, a pockok, hörcsögök télire való után kutattak. Ha összezördültek egymással az erdő lakói, a legöregebb tölgyfán élő bölcs bagoly teremtett rendet közöttük, s ha olykor-olykor megbetegedett valaki, ő látta el a gyengélkedőt orvosi tanáccsal. Egyik nap idegenek jelentek meg az erdőben. Citromsárga autóval érkeztek, amelynek oldalán a következő felirat virított tiditarka betűkkel Szarka taxi, Szarka bazár. Az autóból két különös figura szállt ki, rikító ruhadarabokkal és csillogó-villogó ékszerekkel fölciszomázva egy pöffeszkedő szarkapár. Felröppentek az öreg tölgyfa egyik ágára, és körbe hordozták tekintetüket a tájon. Micsoda elmaradott vidék, cserregte megvetően az egyikük, sehol egy gyors étterem, sehol egy üzlet. Itt még a kakuk mondja az időt, amikor már réges-rég feltalálták a kakukkos órát, toldotta meg a másik. Vadkörtét gyűjtenek, patakvizet isznak, nem ismerik a palackozott szörpöket, legyintett szárnyával az első. Gyalogjárnak, cipekednek, rettenetes lehet itt élni. Az erdő lakói meglepetten hallgatták a szarkapár szavait. Miért mondjátok, hogy rettenetes itt élni? Mi nagyon jól érezzük magunkat a 100 éves erdőben, mondta nyúlanyú. Ha a városban élnétek, tudnátok, hogy mi a jó? Ma már csak az ostobák járnak gyalog, akinek esze van, autón közlekedik, mutatott a citromsárga kocsira a szarka taxisofőrje. A városlakók modern környezetben élnek, és kényelmesen megvásárolják mindazt, amire szükségük van, magyarázta a szarka bazár tulajdonosnője. Leröppent a faágról, felnyitotta a taxi csomagtartóját, elővett belőle egy kinyitható kerti asztalt, és kipakolta áruját a bámészkodók elé. Nézzétek csak, mi minden kapható a városban. Biztos vagyok benne, hogy ti még hírből sem hallottatok ezekről a különleges dolgokról. Teleszkópos hátvakaró, elemes miniventillátor, horoszkópos kulcstartó, elektromos fülmelegítő, zenélő citromfacsaró, illatosított művirág, világító WC-ülőke. Ezek nélkül a rendkívül hasznos és divatos tárgyak nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern háztartás. A felvilágosult vásárlakók cukorkával és csokoládéval kényeztetik magukat, és nem vizet isznak. De nem ám, hanem palackozott limonádét és gyümölcsízű szörpöket. Tessék, kóstoljátok csak meg! Finomabb az aromájuk, mint bármelyik gyümölcsnek, ami az erdőn terem. Szarka asszony műanyag poharakba töltögette a szirupos levet, és megkínálta a kíváncsi tömeget. Valóban nagyon finom, igazán zamatos, bólogattak az erdő lakói. Kérünk még, visítoztak a sünlurkók. Mondd csak, hogy juthatnánk hozzá ezekhez a csodálatos modern dolgokhoz? Kérdezte sóvárogva a sünmama. A bazárban minden eladó, és a taxi is a rendelkezésetekre áll, felelte a szarka asszony. Cserébe adjátok nekünk a kincseiteket. A kincseink? Néztek össze tanástalanul az erdő lakói. Milyen kincsekre gondolsz? A turisták sok mindent elvesztenek kirándulás közben. Pénzérméket, nyakláncokat, gyűrűket, evőeszközöket. Nincs más dolgotok, mint megkeresni ezeket a tündöklő tárgyakat, és idehozni nekünk, válaszolta a mohó szarka. Szívesen ide hordjuk nektek, amiket találunk, mi úgysem tudunk mit kezdeni velük, válaszolták az erdei állatok, és már szaladtak is, hogy átkutassák a környéket. Drága kővel ékesített gyűrűk, fényes gombok, díszes hajcsatok, színes gyöngyök, arany és ezüst fülbevalók, gyémánttal kirakott medálok kerültek elő a szarkák legnagyobb örömére. Amíg az asszonyok a bazárban csereberéltek, a többiek beültek a szarka taxiba. Ó, milyen kényelmes, milyen előkelő, milyen izgalmas, lelkendeztek az utasok. A taxi körbe pöfögte az erdőt, folytogató szürke füstöt eregetve maga után. Csak egy valaki nem nézte jó szemmel az állatok mulatságát. A legöregebb tölgyfán lakó bölcs bagoly. Hú-hú, de nagy baj lesz ebből. Hú-hú, hú-hú, húhogta vészű oslóan. Ám az erdőlakók nem törődtek vele. Újabb és újabb árut követeltek szarkasszonytól, aki csak hordta a városból a haszontalanabbnál haszontalanabb dolgokat. A szarkataxi tele füstölte kipufogó gázzal az erdőt, kerekével eltiporta a színes virágokat, keresztül gázolt a somon, a galagonya és kecskerágó bokron, kilapította a földre hullott gyümölcsöket, összeroppantotta a fűben megbújó csigaházakat. Az italos palackokat, műanyag poharakat, csak különféle áruk színes csomagolását szanaszét hordta a szél, és pár hét múlva a rét, az erdő, a patakmeder tel is tele volt szeméttel. Az erdőlakók ellustultak, elkényelmesedtek. Már nem voltak hajlandók gyalogolni, mindenhová taxin vitették magukat. Patakvíz helyett palackozott, cukros italokat fogyasztottak, és habzsolták az édességeket. Elsőként a sűn gyerekek csapták el a hasukat, aztán jöttek sorra a többiek. A nyúl család fogfájásra panaszkodott, hiszen sárga lépa és káposzta helyett reggeltől estig töltött cukorkát rágtak. A mókusok úgy meghíztak a sok taxizástól, hogy már nem tudtak fölkapaszkodni a fa tetejére. A biztonságos odú helyett a szabad ég alatt kellett tölteniük az éjszakát. Volt, aki szédelgett és köhögött a kipufogó gáztól. Volt, akit az eltaposott virágok, letarolt bokrok, s a szeméttel borított patakpart látványa keserített el. Az erdőlakók belátták, hogy a bölcs bagolyra kellett volna hallgatniuk. Felkeresték hát, és tanácsot kértek tőle. Mondd meg nekünk, bölcs bagoly, mit tegyünk, hogy ismét egészségesek legyünk, és az erdő újra régi szépségében pompázzon. Hát éljetek úgy, ahogy a szarkák látogatása előtt, felelte a bagoly. Megvolt mindenetek, amire szükségetek volt, innivalónak legjobb a tiszta patakvíz, édességnek elegendő az erdei méz és az amatos vadkörte. Miért járnátok autóval? Elvisz a lábatok, elrepít a szárnyatok oda, ahova el akartok jutni. Az állatok megfogadták a bagoly szavait. Bezárhat a bazár. Nem veszük igénybe többé a szolgáltatásaitokat, közölték a szarkákkal. Legjobb lesz, ha máshol próbáltok szerencsét. Elmegyünk, hiszen amit akartunk, már úgy is megszereztük tőletek. Minden csillogó-villogó kincseteket nekünk adtátok, cserregte a szarkapár. Akad még vidék, ahol ugyanilyen hiszékeny állatok élnek, mint amilyenek ti vagytok. Isten veletek! A szemtelen szarkák beszálltak a taxiba, és gúnyos kacagással elhajtottak. Az erdő lakói attól a naptól kezdve megbecsülték lakóhelyüket. Megtisztították a gyönyörű tájat a sok szeméttől, az eltaposott bokrok és virágok helyére újakat ültettek, a 100 éves erdő a legszebb erdő, amit valaha láttam. Ha nem hiszed, legközelebb kirándulj el oda. De jó, hogy az erdő lakói még időben észbe kaptak, és meg tudták menteni az erdőt, a természetet, a legfőbb kincsüket. Vegyetek példát ti is róluk. Vigyázzatok a természetre.
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
3: Képzeld!
4: Na?
3: Nagyon pörgős napom volt. Beágyaztam, sütöttem sütit, levittem Brunót sétálni, és rendet is tettem a szobámban.
4: Jaj, de jó! Akkor égett a kezed alatt a munka.
3: Égett a kezem alatt a munka?
4: Azt jelenti, hogy gyorsan és jól dolgoztál.
5: Na, felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás, fentről haladunk lefelé, jó? Jól megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban, úgyni.
6: Emeld a kezed,
5: hoppá, már bólogató. Döntés lesz, nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket, és jól megtekerjük előre, majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi. Olyan gyors vagy.
6: Azaz.
5: Nagyon ügyes. És most fentre is húzzuk, figyelj. Lent is, fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra. Fiúk, főleg, hogyha...

0: teker. Hűha, közben úgy látom, hogy a bokánk is lazul, le ne felejtsd.
1: Na hát megvolt a bemelegítés, remélem ti is kellőképpen bemelegedtetek.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok, most én mondok nektek egy mesét. Az okos Szabócska. Volt egyszer egy nagyon kevés királykisasszony. Ez a királykisasszony hírül adta hetet hét ország ellen, hogy ahhoz megy férhez, aki az ő találós meséjét kitalálja. Jöttek is az udvarba mindenfelől királyfiak, hercegek, grófok, bárók, nagysüvegű tótok, válogatott cigánylegények, de amit a királykisasszony feladott, egy sem tudta megfejteni. Na ez még nem volt elég, de még ki is csúfolta a legényeket, s lassanként nem akadt senki, aki szerencsét próbáljon. Mikor már azt hitték, hogy senki emberfia nem vállalkozik többet, három szabó legény összebeszélt, lesz, ahogy lesz, ha már annyian próbálták, ők is próbálnak, miért ne? A legkisebbik legény olyan teddels, elésebed legényecske volt, se szabni, se varni nem tudott becsületesen. A dolog sem fért a nyakára, fél kótya is volt szegény feje, mondta is a másik kettő, jobb, ha itthon maradsz, s fótot fótra vetsz, te boldogtalan. De beszélhettek, ment ő is, hátha. Na majd meglátjuk. Hát fölmennek a palotába, jelentik magukat. A királykisasszony mindjárt feladja a kérdést. Kétféle hajam van. Miféle szín az egyik, miféle a másik? Hát csak ennyi az egész, mondotta az első szabó legény. Fekete az egyik, fehér a másik. Na be ezzel kacagott a királykisasszony. Felejte másik. Se nem fekete, se nem fehér. Barna az egyik, vörös a másik, felelt a második legény. Hogy is ne? Kacagott a királykisasszony. Állj elé, te harmadik! Elé áll a Szabócska, s mondja nagy bátran, a királykisasszonynak ezüst, meg aranyhaja van, az pedig kétféle szín. Hely, lefittyent a királykisasszony ajka, bezzeg nem kacagott, mert a Szabócska eltalálta az igaz valóságot. Szinte elájult ilyettében, hogy most már ehhez a cingár kasziba lábú Szabócskához kell feleségül mennie, hanem mikor nagy nehezen magához tért, azt mondja a Szabócskának. Ezzel még nem leszek a feleséged, Szabócska, egyéb is vár rád, van az istálóban egy medve, azzal kell hálnod ma éjjel. Ha reggel életben talállak, akkor a feleséged leszek. Bizonyos volt abban, hogy a medve 1000 darabra szaggatja a Szabócskát, de a Szabócska nem ijedt meg, azt mondta, egy életem, egy halálom, érted, ezt is megpróbálom. Este bement a Szabócska a medvéhez, és ahogy belépett, a medve már a két hátulsó lábára állott, a két elsőt ölelésre tartotta, úgy ment a Szabócska elé. Csak lassan, lassan, várj egy kicsit, mondotta a Szabócska, aztán ügyet sem vetett a medvére, belenyúlt a zsebébe, onnét kivette egy marék diót, azt elkezdte ropogtatni, s a belé tenni. Olyan jó ízűen csámcsogott, hogy a medvének folyt a nyál a szájából, s nagy étvágya lett a dióra. A Szabócska ismét belenyúlt a zsebébe, adott egy marékkal a medvének is, ez azonban nem dió volt, hanem kavics. Bekapja a medve a kavicsot, rágja, ropogtatja, de bezzeg a kavics nem roppant ketté. Hát, mi dolog? Morogott a medve. Erősebb volna a te fogad, mint az enyém. Hallod-e, tört fel nekem a diót. Mit? Gúnyolódott a Szabócska. Hát, te nem tudod feltörni ezeket a nyomorult kicsi diókat? Azzal elvette a medvétől a kavicsokat, hirtelen kicserélte dióval, sorba feltörte. De már ez csuda dolog, dörmögött a medve. Még egyszer megpróbálom. A Szabócska ismét adott neki egy marék kavicsot. A medve rágta, ahogy csak bírta, de egyetlen egyet sem tudott ketté roppantani. Hát hiába be kellett lássa, hogy a Szabócskának erősebb foga van, s hozzá sem mert nyúlni. Közben a Szabócska hegedűt húzott elé a köpenyege alól, elkezdett muzsikálni. A medve meg hopp, Elugrott, táncolt, majd kiugrott a bőréből széles jókedvében. Mikor jól kitáncolta magát, kérdi a Szabócskát. De, Szabócska, nehéz-e a hegedülés? Egy gyermekség, mondotta a Szabócska, nézz ide. A bal kezemmel megfogom a hegedű nyakát, a jobbal húzom, vonom a vonót felfelé meg lefelé, ennyi az egész. Igazán? No, ezt én is szeretném megtanulni. Egész nap muzsikálnék és táncolnék akkor. Ez lenne csak a jó világ. Ugyan bizony megtanítaná-e? Hogyne, tiszta szívvel, ajánlkozott a Szabócska. Hanem a körmeid nagyon hosszúk. Elébb le kell vágni azokat. Helyes, mondta a medve, vágd le. Azzal a Szabócska becipelt egy gyalupadot, a medve lábát feltétette, jó erősen odacsavarta. No most, várj egy keveset, mindjárt hozom az ollót. Volt is eszébe. Lefeküdt egy szegletbe a szalmára, aludt reggelig, mint a bunda, pedig a medve úgy ordított, hogy majd szétduvadt az istáló. Hallotta a királykisasszony a medve ordítását, szentül hitte, hogy a Szabócskát miszlikbe szaggatta. Jókedvűen kelt fel reggel, úgy ment ki az istálóba, de bezzeg lefittyent az ajka, mikor látta, hogy a Szabócskának kutya baja sincs. Most már hiába minden, nem másolhatta meg a szavát. A király sem vette tréfára a dolgot, befogott aranyos hintóba, azon ment a Szabócska meg a királykisasszony templomba esküvőre. Ám alig, hogy a hintóba ültek, a másik két szabólegény, akik majd megpukkadtak az irítségtől, hogy azt a nyomorú kis Szabócskát ilyen nagy szerencse érte, szaladott az istálóba, s a medve lábát kiszabadították. Nosza, a medvének sem kellett egyéb. Esze nélkül szaladt a hintó után, ordított veszettül. No most véged van, Szabócska, mondotta a király kisasszony. De a Szabócska nem ijedt meg, hirtelen a feje tetejére állott, a két lábát kidugta hátul a hintó ablakain, s torka szakadtából kiabált. Látod a gyalupadot? Megint ide kerül a lábad, medvekoma! De hiszen a medvének sem kellett egyéb. Megfordult, s úgy elfutott, mintha szemét vették volna. A Szabócska meg a király kisasszony az alatt a templomba értek, ott megesküdtek, holtomiglan, holtodiglan, úgy éltek, mint két gilice madár. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Csukásmese Rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok. Ideje elindulni az új kalandok felé. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek! Dancs Anna Mari vagyok. Szólítsatok Anna Marinak. Egy cuki kis mesét hoztam el egy kis házról, amely nagyon-nagyon magányos volt. Remélem, tetszeni fog a történet. Balla Margit, mese a kis házról. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház. Az erdőben állt, egy kicsike kis tisztás szélén. Nagyon kedves kis ház volt, farönkökből építette egy erdész a családjának, meg magának. Sok éven át éltek benne boldogan az erdészék, de idővel, ahogy az már lenni szokott, szétszélett a család, és a kis ház magára maradt. Egy darabig még reménykedett, hát ha visszatérnek a régi lakói, de lassan feladta a reményt, és elbúsult. A szomorúság bizony meglátszott a kis házon. Az ablakai betöredeztek, a zsalói megereszkedtek, a tetőn lyuk tátongott, és az ajtó alatt befújt a szél. Síralmas látvány volt. Sajnálták is az erdő lakói, a nyulak, a rókák, a mókusok, az őzek, a bogarak, meg a madarak. Aki arra járt, mind megkérdezte tőle, ugyan mivel deríthetné jobb kedvre? Mint hiába, a kis ház csak szomorúan sóhajtozott. Hiába csipogott, csivitelt a sok kedves cinke, pénty, vörösbegy meg az őszapó a tetőn, hiába ugrándoztak a nyulak és a mókusok a verandán. A ház magányosnak érezte magát. Még nem egy kora tavaszi napon egy kis róka, aki éppen ott hancúrozott a ház előtt a testvéreivel, a homlokára csapott és felkiáltott. Megvan! Tudom már, hogy vidítsuk fel ezt a kis házat. Hogyan? Kérdezték a testvérei. Hát úgy, hogy beleköltözünk,
5: Jó terv!
4: Kiabálták a testvérei, és szaladtak, hogy elmeséljék a hatalmas ötletet a szüleiknek. Az öreg rókák egyetértettek a kicsikkel abban, hogy a ház valószínűleg akkor lesz boldog, ha laknak benne. Szóltak hát az erdő lakóknak, hogy aki tud, segítsen kinyitni az ajtót, aki meg úgy gondolja, költözzön bele. Jött is a harkály nagy sietve, és a csőrével ügyesen felpattintotta az árat. A rókák benyomták az ajtót, s tódult be a sok állat a kis házba. Őzek, nyulak, pockok, bogarak, mindenki talált kedvére való vackot. Még egy mogyorós pele is befészkelte magát a padlásra. A cincérek meg a verandát foglalták el. Boldog volt már a kis ház, hogy újra vannak lakói. Így éldegéltek aztán szépen a kis ház meg a lakói.
2: Csukás Mese Rádió.
6: Június 13. a Magyar Feltalálók Napja. Ma van a Magyar Feltalálók Napja. Tudtad, hogy a Rubik kocka magyar találmány? Az építész és professzor Rubik Ernő alkotta meg 1974-ben. Ez a kirakós játék nem csak szórakoztató, hanem a logikai gondolkodást is fejleszti. A Rubik kocka az egyik legismertebb és legnépszerűbb játék a világon, és egyben büszkesége is a magyar feltalálásnak. Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
7: Drága barátaim!
6: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
8: Én nagyon szeretem!
6: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
10: A hüvelyk ujjam mustáros, a mutató ujjam mézes, a középső ujjam lekváros, a gyűjtő

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
0: Ez a mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
1: A jaguár és az eső. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá. Faágakra akasztották a függőágyakat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látta, hogy az emberek kint alszanak a függőágyakban, a kunyhó ablaka, ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel. Mi áradban vagy, jaguárkoma? Kérdezte tőle az eső. Ráijesztek az emberekre. Esőkoma, válaszolta büszkén a jaguár. Nem félnek ám tőled az emberek, mosolygott az eső. Nem-e? Húzta félre az orrát a jaguár. Menj szépen, és bújj el a kunyhójuk mögött, majd meghallod, hogy mennyire félnek. Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban. A jaguár meg tele szívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függőágyakban, és így beszélgettek. Hallod, mondta az egyik. Hallom, felelte a másik. Jaguár. Holnap elejtjük, mondta ismét az egyik. Jó prém lesz belőle a tarisznyánkra, válaszolta a másik. Aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában. Visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meg hallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt-fult mérgében, de az eső így szólt hozzá. Most bújj el te, jaguárkoma. Miért bújnék? Kérdezte értetlenül a jaguár. Majd meglátod, mondta az eső, és már el is tűnt a jaguár szeme elől. A jaguárnak erősen furdalta az oldalát a kíváncsiság, oda lopakodott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolta fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azon nyomban feltámadt erre a szél, dörögni kezdett, cikázott a villám, a zápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyen szembe összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg se tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső, visszaparancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést. A jaguár meg, amint csapzott vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már, hiszen ő is megijedt az esőtől.
1: A jaguár és az eső című mesét hallottátok.
0: Csukásmese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukásmese Rádióban.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma egy újabb izgalmas találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Van egy furcsa, csúszós élőlény, aki a víz alatt él, és ha jól megfigyelitek, különböző színekben pompázik. Lehet nagyon apró, de hatalmasra is megnőhet. Kopoltyúja van, és nagyon érdekesen tátog. Néha átlátszó, máskor színes, és némelyik nagyon gyorsan tud úszni. Ha a víz alatt napfény éri, csillog, mint egy kis gyémánt. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Igen, ez az, ez a hal. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem tetszett a feladvány. Legközelebb is várlak benneteket. Sziasztok!
5: Gyerünk! Egy kicsit forgassuk meg a kezünket. Ez az!

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hely, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura, aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, és azt mondta, nyihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta, hát, ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, bee, mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül. Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úri tökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak magogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg. Nyiha, kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha, világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymást lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb, majd karon fogta a lovat, oda ballagtak az úri tökhöz, és megették. Vajon jól fordította? Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.
3: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
4: Kópré József, tanítómhoz. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Milyen régen is volt, hogy futnak az évek. Régi iskolámnak emlékét keresve ma is visszatérek. Vallatom a padot, ahol egykor ültem. Hol vannak a társak, hol van jó tanítóm, kiért lelkesültem. Hallom a hangját is, mintha hozzám szólna. Anyám mellett anyám, a te kezed fogni, de nagy öröm volna. Elszaladt esztendők, kopott, halvány emlék. De a hála örök, s úgy dobog a szívem, mintha gyermek lennék. Gyermek, kisiskolás, mint valaha régen. Padok között járok, ahogy te is jártál krétával a kézben. Minden szem rám figyel, önmagam is látom, s együtt énekeljük, ahogy akkor régen. Virágom, virágom! Kisiskolás korom, nyitott könyv előttem. Hogyan köszönjem meg az első betűket? Íme, versbe szőttem.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük.
1: Csukás Mese Rádió.
7: A balatoni igazgyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb sirálylánya. A szépségesen szép ezüst volt. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Hanem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának, szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi igaz gyöngyöt küldött. Ezüstot belenézett, s meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüsthold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette, belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána, ó jaj, eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüsthold pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. A baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündérgyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre, kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy. Szivármány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát.
5: Há, nem ihaj!
7: Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, s felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap. Harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek. Nézte, nézte. Látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általatta. Általatta, által ám, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem, hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek,

tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott, piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a nász nép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy. Az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Szabó Erika vagyok, színésznő. Én nagyon szeretek mesét olvasni, de a legeslegjobban gyerekeknek szeretem ezeket elolvasni. Irwin Moser, a bátor egerek. Hideg volt a tél, mindent hó borított. A fenyőerdőben egy hatalmas fenyő gyökerei közt ásott magának téli lakhelyet egy egér család. A földbe vájt lakás megóvta őket a hidegtől, és kényelmes is volt a sok pihepuha holmitól, amit beoltak a járatokba. Ilyen fagyos időben az egerek ki se dugják otthonról az orrukat. Két egér gyerekben azonban győzött a kíváncsiság. Kimásztak a szabadba, és sétáltak egyet a jégkristályoktól cikrázó erdei tájban. A két kis egeret úgy hívták Anna és Antal. Emlékeztek rá, hogy az új lakásba költözvén láttak a távolban a fák ágai közt egy szép fehér kastélyt. Oda akartak eljutni. Csak hogy három órai gyaloglás után, amikor a kastély még mindig nem lett sokkal nagyobb, rájöttek, hogy valójában igencsak messze van. De eszük ágában sem volt visszafordulni, pedig már majd lefagyott a lábuk. Hirtelen szánt talpak csikorgását, paták dobogását, fújtatását hallották. Egy jávorszarvast pillantottak meg. Egy szánt húzott, s a számba vastagon bugyolált kandúr ült. Bármelyik másik egér elfutott volna, de Anna és Antal megállt. Várták, hogy a szán a közelükbe érjen. Amikor a kandúr meglátta a két kis egeret, megállította a járművet. Hát, ti mit csináltok idekint ebben a hidegben? Kérdezte csodálkozva. A kastély felé tartunk, mondta bátran Antal. Csak túlságosan messze van nekünk. A kandúr elmosolyodott. Tetszett neki, hogy nem fél tőle a két kis jószág. Na gyertek, szálljatok fel a szárra, bújjatok a takaró alá, majd én elviszlek titeket a kastélyhoz, mondta. Mihálynak hívnak, enyém az a kastély, szívesen megmutatom nektek, hol lakom. Sőt, ha akartok, ott is aludhattok, holnap aztán visszaviszlek titeket a szüleitekhez. Mit szóltok hozzá? Ez nem is volt kérdés. A két kisegér boldogan szállt be a szánkóba. A jávorszarvas újra ügetésbe csapott, s hamarosan megérkeztek a kastélyba. Csodálatos élmény volt. Még az unokáiknak is mesélték, hogy Mihály kandúr fejedelmi kastélyában jártak.
0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Én nagyon-nagyon szeretem az anyukámat meg

0: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és hoztam nektek egy igazi kedves nyári verset. Gazdag Erzsi, nyár. Cserregnek a verebek, nagy újság van, gyerekek. Kiskertünkben hajnalra kinyillott a hajnalka. Itt a meleg, itt a nyár, mezítláb jár a madár. Ha elvásik a talpa, felrepül a bokorra. Nézd, hogy zsibog az utca, mennyi lányka, fiúcska. Rétre mennek labdázni, fogócskázni, cicázni.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés Reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hiszti Manó. Volt egyszer egy Zsófi nevű kislány. Nagyon szeretett hisztizni. Mindenre azt mondta, nem akarom, és még kiabált is hozzá. Ha anyu enni hívta, már visított is. Nem akarok enni, hintázni akarok. Ha anyu öltöztette, Zsófi ráncigálta közben a ruháját. Nem kell a piros szoknya, kéket akarok. Nem kell a sárga pulcsi, rózsaszint akarok. A játszótérről sem akart hazajönni. Olyan hangosan sírt, hogy megijedtek a madarak az ágon. Én még homokozni akarok, nem megyek haza. De Zsófikám, késő van, el kéne indulnunk. Ilyenkor Zsófi lefeküdt a földre, és azt mondta. Nem működnek a lábacskáim, nem tudok hazamenni. Szegény anyu cipelhette őt hazáig. Egyik nap Zsófi éppen a reggelinél hisztizett. Nem akarom meginni a kakaót, nem akarom megenni a kiflit. Ekkor a háta mögül nevetést hallott. Ki nevet? Fordult hátra Zsófi, de nem látott senkit. Visszafordult az asztalhoz, de akkor megint meghallotta a vékony hangocskát. Ne edd meg a reggelit! Zsófi megint hátra nézett. Ki beszél itt? A vékony hangocska azt mondta. Hát én, itt ülök a szekrény tetején. Zsófi felnézett, és egy kis manót látott. Sejem bogyogóban, sárga csengettyűs sapkában üldögélt, és lóbálta a lábát. Ki vagy te? Csodálkozott Zsófi. Én vagyok Hiszti Manó, minden hisztis gyerek a barátom. Zsófinak nem tetszett Hiszti Manó, és az sem tetszett, hogy a Manó kinevette őt. Visszafordult az asztalhoz, és kezébe vette a kifliét.
3: Dobd le a földre!
2: Súgta Hiszti Manó.
3: Nem dobom,
2: mondta Zsófi.
3: Akkor öntsd ki a kakaódat a terítőre,
2: javasolta Hiszti Manó.
3: Hagyjál békén,
2: szólt hátra Zsófi, és csak azért is megitta a kakaóját. Amikor indultak a játszótérre, Zsófi hisztizni kezdett.
3: Nem akarom felvenni a szandálomat, gumicsizmát akarok.
2: De Zsófikám, meleg van kint, mondta a mamája.
3: Nem kell a szandál!
2: Visított Zsófi, de ekkor meghallotta Hiszti Manó nevetését. Apu kabát zsebéből kukucskált ki, és integetett Zsófinak.
4: Jól csinálod, kis barátom, ne hagyd, hogy anyukád rád adja a szandált.
3: Nem vagyok a barátod, mondta Zsófi. Menj innen!
4: Nekem minden hisztis gyerek a barátom,
2: nevetett Hiszti Manó. Zsófi megharagudott, és kezébe vette a szandált.
3: Ezt most felveszem!
2: A játszótéren nagyot játszottak a gyerekek. Amikor indulni kellett hazafelé, Zsófi megint le akart feküdni a földre, hogy anyu cipelje őt haza. De akkor a faágán meglátta Hiszti Manót. Alig várta, hogy Zsófi megint hisztizni kezdjen. Zsófi felállt a földről, és megfogta anyu kezét.
3: Ma működnek a lábacskáim, én is tudok gyalogolni.
2: Ahogy felnézett a fára, látta, hogy Hiszti Manó nagyon mérges. Ebéd után Hiszti Manó beült Zsófi szobájába.
3: Ne aludj, Zsófi! Gyere, hisztizz egy nagyot!
2: De Zsófi magához ölelte a maciát, és álomba merült. Délután nem hisztizett játék közben, mert látta, hogy Hiszti Manó ott ül a függöny rojtján. Amikor elérkezett a rendrakás ideje, Zsófi szépen pakolni kezdett.
3: Ebből elég volt, toppantott mérgesen Hiszti Manó. Ne rakj rendet, azt akarom, hogy hisztizz!
4: Nem hisztizek, mondta Zsófi, és menj ki a szobámból.
3: Hisztit akarok, hisztit akarok!
2: Toporzékolt Hiszti Manó, és egészen vörös lett az arca a bömböléstől. Zsófi nevetett.
4: Milyen buta Manó vagy te!
2: Erre aztán olyan mérges lett Hiszti Manó, hogy haragjában földhöz vágta a csengettyűs sapkáját.
4: Nevetett Zsófi. Ha látnád, milyen csúnya vagy, amikor hisztizel!
2: Erre aztán Hiszti Manó visított egyet, és úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. Zsófi még mindig nevetett.
4: Milyen hisztis ez a Hiszti Manó? Biztos mindenki nevet rajta. Én nem akarok rá hasonlítani.
2: És Zsófi soha többé nem hisztizett, mert nem szerette volna, hogy visszajöjjön Hiszti Manó, és újra kinevesse őt.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek, méghozzá Petőfi Sándor bácsi szavai.

Hogy a mai hajókázásunk utolsó számához érkeztünk, ezért én azt hiszem, itt az ideje, hogy bemutassam nektek, hogy kik voltak azok a zenész úri emberek, akik segítettek nekünk ebben a jó kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét,

másik oldalon is látok egy hangszert. Egészen mély a hangja, húrok találhatóak rajta, és csodás színe van. Ennek a hangszernek pedig az a neve, hogy basszusgitár. Aki pedig megpendíti a basszusgitár húrjait, Várvölgyi Szabolcs! És őt is megtapsolom, nagyon lelkesen tudok tapsolni, azt hiszem, ugye értek csak? Van itt egy olyan hangszer, ami nagyon sok részből áll. Van hangosabb, meg halkabb része, van olyan csörömpölősebb, meg van olyan mélyebb hangú rész rajta, és ezt a hangszert pedig úgy hívják, hogy

0: veletek nem más, mint Szabó Zsejke.
1: Mi vagyunk a Handa Banda zenekar, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Még egy kicsit pattog.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ma van a Magyar Feltalálók napja. Tudtad, hogy Szent Györgyi Albert egy magyar orvos és tudós volt? Ő fedezte fel a C-vitamint, ami az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. Sok friss gyümölcs és zöldség tartalmazza ezt a fontos vitamint. Egyetek mindkettőből sokat. Csukás Mese Rádió.
0: Kótyavetye megmondja a tutit.
2: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
3: Kótyavetye az optikusnál.
2: Tegnap az optikusnál voltam, szemüveget akartam venni. De rajtam kívül voltak ott más vásárlók is. Például a kobold Maki, akinek akkora szeme van, hogy még az agyánál is nagyobb. És egyfolytában engem nézett. Már zavarba jöttem, amikor megszólalt. Elnézést, hogy bámulom, de nem tudom forgatni a szemeimet. Elnéztem neki. A barlangi vaklazat csak menőzni akart egy divatos szemüveggel, mert ugyebár nem lát semmit. Helyette a bőrén érzőbimbók vannak, azokkal tájékozódik, így szerencsére nem tört össze egyetlen szemüveget sem. A vakont, aki egyébként a föld alatt él a sötétben, egy 3 dioptriás szemüveget próbált. Elég jól állt a kicsi szemén. A kaméleon egy pillanat alatt átnézte a kínálatot. A két szemét egymástól függetlenül mozgatta. Hát így könnyű. Nem értettem, hogy mit keresett ott a bagoly, hiszen neki aztán tényleg nincs szüksége szemüvegre, olyan élesen lát, még a sötétben is. Lehet, hogy engem akart megenni? Júj, még szerencse, hogy megúsztam. Én egy helyes kis okulárét választottam a cuki szemeimre. Csak olvasáshoz használom, azért nincs most rajtam. Szerintetek, hogy nézek ki szemüvegben?
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
4: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Műsorajánló következik.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
5: Titkok a játékboltból.
1: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról.
5: Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás.
1: Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
7: Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
9: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
9: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
10: Móra Ferenc, Kótyonfigy király almája. Hajnalon innen estén túl, épp egy macskaugrásnyira Nekerestől, 7 országa volt Kótyonfigy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján 1 almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, sejemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy három lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a hét országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyonfigy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plénnyakú generálisok állták is a tó tágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopódzott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyonfigy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe. Soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól két keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. Egy nyúl, két keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfigy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek! Rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfigy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni! Súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad! Nem is szólt Málé koma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok, vigyorogta el magát Mál, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé. Kiskomám, láddé! Mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Málé, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, Perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre Perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Málé a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse Perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát Perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a Molnár szamara. Azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy
11: Jaj,
10: micsoda az? Hökkent meg Málé, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen.
11: Király ő felsége, súgta neki Perec. Mit csinál itt király ő felsége?
10: Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével.
11: De mondott is valamit király ő felsége.
10: Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Perec koma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körül zsindelyezte a nyakát.
11: Hát te miért zsindelyezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára.
10: Azért, hogy ki ne törjön.
11: Miért törne ki, te szakajtófejű?
10: Azért, mert szólni akarok.
11: Mit akarsz szólni, te csupaszáj?
10: Azt, hogy én tudom ám, hogy ki szakajtotta le a király almáját.
11: De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a strucmadarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát.
10: Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj.
11: De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt.
10: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
11: Mikor te? Vágott közbe Pereckoma.
10: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében.
11: Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak páramászni.
10: Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Perec koma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel lábbal hadonászva. De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy rengett bele a trónusa.
11: Hát az mikor volt te?
10: Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva.
11: Hely, katlan, meg a bogrács, futotta el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan.
10: Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
6: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Három kívánság. Magyar népmese.
2: Hol volt, hol nem volt. Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgyse lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást. Nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kirántsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak! A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor? A kolbásszal. Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal. Csak nem járhatok, de hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok, legyen szép napotok!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: pont veszőcske, készen van a fejecske, kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a török basa. Rajzolok egy kerekecskét, gömbölyűre, mint a zsemlét. Kerekecskén kis gombocska, akár csak egy baba volna. Gombocskának két nagy füle, vajon mi néz ki belőle? Bajuszkája, farkincája, kerekecske, gombocska, itt csücsül a nyulacska. Úton megyen két karó, azon felül nagy hordó, azon felül kis hordó, azon felül ákombákom, azon felül szörcsöm-börcsöm, azon felül illom-pillom, azon felül két kis domb, azon felül sűrű erdő, abba lakik siska disznó. Egyest kaptam, hazamentem, hátba vágtak, meggörbültem, kalapot tettek a fejemre, jól van, eredj a helyedre. Egy, kettő, három, kakas ül az ágon, fogadjunk egy icceborba, hogy ez 13. Ákom, bákom, tubákom, elfogyott a dohányom, ha elfogyott, venni kell, 16-nak lenni kell.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt tegnap a suliban.
3: Na mesélj, hallgatom.
2: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
3: Hát, ez nem hangzik túl jól. És mit csináltatok?
2: A tanítónéni megkérte Domit, hogy takarítsa fel a kék tócsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
3: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
2: Tehát nem is volt tűz.
3: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek, most Mikula Péter Borcsa a Mi Kutyánk című meséje következik, de előtte mesélek röviden nektek arról, hogy nekem van Zsömi. Az én kutyám, illetve a Mi Kutyánk, ő ismert, hogy családtag, tehát a család kutyája, és egy hihetetlen, szelíd, kedves, aranyos és rettentően mozgásigényes kiskutya, immár 5 éves, nem is annyira pici, de hát 6-7 hetes kora óta van nálunk, tehát akkor elfért a vállamon. Nagyon szeretem, nagyon sokat járunk, én vagyok úgymond a falka vezér, azt arra szokták mondani, hogy a falka vezére hallgat legjobban a kutya. Ez még abból az időből származik, amikor úgy farkasok voltak, és ott ugye a farkasok falkában járnak, és ott mindig volt egy vezérfarkas. És amikor az emberek befogadták a kutyát, házi kedvencnek megmaradt ez az elnevezés. Tehát, ha mondok neki bármit, akkor ő hallgat rá, vagy sem, nagyon szeretem. Ha nem hallgat rám, akkor is. Szóval vannak saját tapasztalataim, képzeljétek, minden este megyünk egy órát sétálni. Bár már felszántotta a kertet, volt alagút, mindent csinált, mindent ellopott, mikor pici volt. De aztán megkomolyodott. No, ez a mese is nagyjából erről szól, hiszen van benne papucstolvajkodás, van benne harapó művészet, és egy pici csendháborítás. No, ha felkészültetek, akkor olvasom is. Jó? Tehát, Mikula Péter, Borcsa a Mi Kutyánk. Van egy pajkos kiskutyánk, Borcsa a neve, családunk kutyatagja. Nagyon szeretjük, de ő még jobban szeret minket. Ezt onnan lehet tudni, hogy lelkesen ugrál és csahol, amikor hazaérünk. Körbe-körbe szaladgál körülöttünk, vigyorogva örömtáncot jár. Mi is örülünk neki, soha nem mulasztjuk el megsimogatni és megdícsérni, de nem járunk örömtáncot. Egyszer megpróbáltam én is körbe táncolni őt, de hamar kiderült, Borcsa jobb az örömtáncban, és én Hamar meguntam a dolgot. A mi kutyánk nem átlagos kutya. Papucstolvaj, harapó művész, haramia, csendháborító és nagy bohóc. Papucstolvaj, mert ha nem találod a papucsod, biztos lehetsz benne, hogy ő volt, aki eldugta. Harapó művész, mert élvezettel harabdál, ha csontot kap, játékosan, ha a sípuló labdája kerül a szájába. És egészen puhán, barátian harabdálja apa vagy az én kezemet. Ha azt szeretné, menjünk vele játszani. Csendháborító, ha korán kell és unatkozik, vagy arra téved egy kóborkutya, akivel szeretne kutyálkodni. Ilyenkor felcsahol minket, és sajnos a szomszédokat is. Ezt a korai ébredést a szomszédok sokkal nehezebben viselik, mint mi. Szelíden, de érezhető szemrehányással szokták tudtunkra adni, hogy ők még aludtak volna. Nagy bohóc is borcsa. Van, hogy a farkát kergeti, eszeveszett módon pörög-forog, máskor bukfencezik a fűben, vagy ugrál örömében. Ha ránézel, te is láthatod, hogy vigyorra áll a szája. Amikor meghozta apa a 8 hetes borcsát, annyira meglepődtünk Bercivel, hogy egy ideig meg sem tudtunk szólalni. Azután úgy sikítottunk örömünkben, ahogy a szánkon kifért. Pici volt, annyira pici, hogy belefért a sapkámba. Pöcse csupa sejmes puhaság. Nem tudtunk betelni vele, simogattuk, gyömöszöltük egész nap. Cérna hangján így csaholt. Hangszínében inkább a macska nyávogáshoz hasonlított, csak a dallama után lehetett tudni, hogy kutya adja ki a hangot. Annyira nevettünk rajta, de annyira, hogy alig tudtuk abba hagyni. Szerencsére nem sértődött meg. Szaladt utánunk aprócska lábaival, néha elhasalt, csodálkozott egy kicsit, majd rövid idő után újra utánunk kerett. Hegyes fogacskáival harabdált minket, ahol ért. Mindenhol. Nem fájt, csak kicsit. De nagyobb volt az örömünk, mint a fájdalmunk. Eleinte a lakásban csurgatott és pottyantott. Szagolni valóit nem győztük takarítani. Lassan azonban megtanulta, hogy ha ilyen szagos dolga akad, akkor ki kell, hogy kéreckedjen az udvarra. Ha kiengedtük és sikeresen elvégezte a dolgát, akkor jutalomfalatot kapott. Milyen rafinált volt a mi kiskutyánk, naponta többször kikéreckedett. Leguggolt, hátranézett, ártatlan képpel, és pisilés nélkül jelentkezett a jutalomfalatért. Azt gondolta a kis lasszcsont, hogy a kikéreckedésért és guggolásért kapja a finomságokat. Anya azt szokta mondani, bocsá, egy olyan házőrző, aki leültetné a betörőt a legkényelmesebb fotelba, főzne neki egy kávét, és megmutatná neki, hol tartjuk az ékszereket, meg a velős csontot. Apa ilyenkor hozzáteszi, de legalább utána pontos személy leírást adna a betörőről. Amióta megvan a mi kiskutyánk, barátunk, játszótársunk Borcsa, a fogócska a kedvenc játékunk. Mi elszaladunk előle Bercivel, ő pedig nagyukat szökelve, farkcsóválva lohol utánunk. Akkor van bajban, ha futás közben ketté válunk, és egyikünk balra, másikunk jobbra fut. Ilyenkor egy ideig tétovázik. Nem tudja, kit válasszon, ki utána szaladjon. Miután döntött, füleit lobogtatva, Borcsa sebesen valamelyikünk után ered. Az egyik fogócska után arra kértem Bercit, hogy vonja el Borcsa figyelmét, amíg elbújok, és keressenek meg. A kutyaházba bújtam. Nem mondom, hogy kényelmes egy gyerek számára, de annál izgalmasabb. Berci hamar megunta a keresést, és hosszan kiabált. Hol vagy, Zorka? Gyere elő! Egy ideig élveztem, hogy nem találnak meg, de azután kezdett szűk lenni a Borcsa háza. Azt szerettem volna, hogy vegyenek már végre észre. Már épp elő akartam mászni, amikor szerencsémre rám talált a kiskutyám, és kérdő tekintettel vizslatott. Azt kérdezte a nézésével. Hát te meg mit keresel a házamban? Jól van, nem akarom elvenni a helyed. Ne nézz így rám, mondtam neki. Ő még mindig csodálkozva nézett rám. Közben Berci is megérkezett. Zorka, te bemásztál Borcsa házába? Kérdezte. Gyere már ki, én is ki szeretném próbálni. Ezt már nem hagyhatta a mi kutyánk, és Berci elé tolakodva visszafoglalta a házát. Gyanakvó tekintettel nézett vissza ránk. Nagyon vicces volt. Próbáltuk kicsalogatni, de nem mozdult. Kíváncsian figyelte, mire készülünk. Csak akkor jött elő, amikor olyan messze mentünk már tőle, hogy csak a hangunkat hallhatta, ahogy a nevét kiabáltuk. Berci persze nem adta fel. Szerette volna kipróbálni, milyen lehet a kutyaházban. Borcsa figyelmét lekötöttem a kedvenc labdájával, amíg a tesó is bemászott az ólba. Hamar megunta, mert rövid időn belül visszajött hozzánk, és kicsit csalódottan azt mondta. Inkább maradok a saját ágyamnál. Berci, gyere, hajolj közelebb. Szeretnék neked súgni valamit úgy, hogy ne hallja meg Borcsa. Képzeld, amíg vártam rátok, megkóstoltam a kutyakaját. Fúj! Nagyon rossz volt. Nem is értem, mit szeret rajta. Ehetetlen. De el nem mondd apáéknak, mert ha kikotyogod, én is bejárullak, hogy zokniban aludtál a múltkor.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió.
2: Az északi fény. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Egy földes úr a hideg téli időben minden csütörtök este elment hazúról, s csak hajnal előtt jött vissza. Az uraság szigorúan megtiltotta, hogy bárki is elkísérje, vagy elébe siessen, amikor

0: látnó, mert ha az úr észreveszi, megkapja, amit ígért. Az úr kihúzta a szánt, úgy ragyogott, mint az arany. Míg az úr kivezette a lovat, a kocsis a szán alá bújt. Gazdája gyorsan befogta a lovat, s takarót tett rá, meg a szánra is, nehogy a szokatlan világosság szemébe tűnjön a cselédségnek. A kocsis vigyázva kimászott a szán alól, s fellépett hátul a szántalpakra, ahol szerencsére nem vette észre az uraság. Mikor minden rendben volt, az uraság felült a szánra, s nagysebesen megindultak. Egyre észak felé tartottak. Néhány óra múlva észrevette a kocsis, hogy eltűnt a takaró a szánról és a lóról, s újfent úgy ragyogott minden, mintha égne. Most már azt is látta a kocsis, hogy mindenfelől urak és asszonyságok vágtatnak elő hasonló szánokon, nagy csengés-bonkás közben. Versenyt hajtottak egymással, mintha 1000 rubelba fogadtak volna, vagy lakodalmas menetbe lennének. Végül azt is észrevette, hogy az út a felhők fölé vitt, amelyek nagy, csendes tavakként úsztak alattuk. Egy idő után megfogyatkoztak a szánok, s a kocsis gazdája így szólt a szomszédúrhoz. Testvér, a többi északi fény hazamegy, menjünk mi is! Az úr és a kocsis repültek hazafelé. Másnap azt beszélték az uradalmi emberek, hogy soha életükben nem látták így villogni az északi fényt, mint a múlt éjszaka. A kocsis azonban hallgatott, s nem beszélt senkinek az éjjeli útról. Úgy beszélik, hogy csak az unokájának mesélt el öregkorában, s annak a szájából terjedt el a hír. De mind a mai napig vannak még, akik északi fényként járják az égboltot, s ha télvíz idején azt látod, hogy nagyon villog az északi fény, akkor lakodalmat tartanak.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Bendl Vera. Matyi tigrissel álmodik. Matyi és a pillanat. Matyi azon gondolkozott, mennyi is egy pillanat. Megkérdezte a tigrist, ő mit gondol. A tigris a vállát vonogatta. Őszintén szólva, ez nem olyasmi, amin gondolkozni szoktam. De végül hozzátette, megjegyzem, a nagy mezőt egy pillanat alatt futom körbe. Jó, válaszolta Matyi. Akkor menjünk. Mérjük le? Elindultak a nagy mezőre, Matyi letelepedett a nagy fa alá, és jelzett a tigrisnek. 3, 2, 1, most indulhatsz, figyelek! És a tigris hús futott, iszonyú gyorsan futott. Matyi alig tudta követni a fejével, de azért, amikor visszatért, mégis ezt mondta.

0: És csak. Gyors vagy, mint a szél, de én úgy hallottam, a pillanat az egy nagyon-nagyon rövid idő, én meg 4-ig számoltam, amíg futottál. Azt hiszem, ez kicsit több volt. Na jó, válaszolta a tigris, akkor mondjuk, ha a két fa között futok csak, próbáljuk meg. Bolintott Matyi, és a tigris startolt. Egyik fától a másikig ugrott, és tény, a sebessége talán megközelítette a pillanatot. Hát, közölte Matyi, ez már lehet. De tudod, mi van, ha még ennél is rövidebb a pillanat? A tigris kicsit megszeppent. Ennél gyorsabban nem megy. De figyelj, és elkezdett pislogni. Egy percig folyton pislogott megállás nélkül, elég furán nézett ki. Most mit pislogsz? Érdeklődött Matyi. Hát gondoltam, ezek a pillanatok. Egy pislogás, egy pillanat. Mit szólsz? Igazad lehet, válaszolta Matyi, és ő is elkezdett pislogni. Együtt pislogtak egy negyed órát, de aztán belefáradtak. Csak mi van, ha egyetlen pislogás alatt ezernyi pillanat telt el, mert ez annyira rövid idő, hogy mérni sem lehet? Tette fel a kérdést. Matyi, ne fárasz! Rázta meg a szőrét a tigris. Ha mérni sem lehet, mit foglalkozzunk vele? Ha nem egy pislogás, nem egy ugrás, nem egy számolás, akkor ne játszunk inkább valami érdekeset? Matyi belement. Látta, hogy a tigris nem áll készen további mérésekre, így inkább maga kutatott tovább. Arra jutott, hogy anyának egy pillanat annyi, ameddig leveszi a poharat a polcról és tölt bele vizet, hiszen gyakran így fogalmazott, Matyikám, egy pillanat és adok is valamit inni. Apa ehhez képest azt mondta, egy pillanat és már is ott vagyok, ami legalább 10 percet jelentett. Legfurább persze a nagyi volt, mert ő azt állította, egy pillanat alatt elkészíti a csoki pudingot. Matyi nem mondja, hogy hosszú idő volt, egy mese alatt mindig el is készült, de nyilvánvaló, hogy egy mese pillanatok sokasága. Nem? Így hát Matyi egyedül maradt ezzel az elméletével. Egy olyan icipici időről beszélünk, ami mindennél gyorsabban telik. Úgy fut kb., mint a ló a népmesékben, aki azt kérdezi, hogy repüljek, édes gazdám? Mint a szél, vagy mint a gondolat? Végül Istvánhoz fordult. István, senki nem mondja meg nekem rendesen, mennyi egy pillanat. Szeretném látni a lehető legeslegkisebb pillanatot, de mama azt mondja, ez alatt megfőzi a pudingot. Ez biztos nem igaz. István hümmögni kezdett. Matyikám, nos, hát, ez egy bonyolult kérdés, és így hirtelen, hát, nagyon hosszú lenne elmagyarázni, mérni meg, hát bele sem kezdenék. Van inkább egy másik ötletem. Hívd ide a legjobb barátodat. Matyi oda hívta a tigrist. Na figyeljetek, mondta nekik István. Ne gondoljatok arra, mennyi egy pillanat, csak nézzetek a kamerába, vagy egymásra, vagy ahogy akartok. És elővette a mobiltelefonját. Nagyon furán tartotta, mint az öreg emberek, jó messze a szemüktől, és böködni kezdte. Matyi nem is értette, mi történik, de közelebb bújt a tigrishez. Átölelték egymást, és bambán figyelték Istvánt. Aztán mosolyogtak. Aztán unatkoztak. Egy idő után István odament hozzájuk, és mutatott egy fényképet. A tigris Matyi felé hajtotta a fejét rajta, és véletlen félig csukva volt a szeme. Matyi az ellenkező irányba hajolt, de kérdőn nézett a tigrisre. Nem volt éppen egy tökéletes kompozíció, de mindegy. Szóval itt vagytok, nézzétek, folytatta István. Ez itt biztos, hogy egy pillanat. Azaz egészen rövid, mérhetetlen, amikor éppen így néztek egymásra. Sok ezer volt előtte, sok ezer utána, de volt egyetlen nagyon rövidke, amit most lefényképeztem. Kinyomtatom nektek egy drogériában, és akkor mindig emlékezhettek rá. Rendben, újongott Matyi. Én leszek a pillanatőr. Megőrzem ezt a pillanatot, vagyis ő fényképet. Aztán megint elbizonytalanodott. De István, ha mégis leszeretném mérni? A tigris felborzolta a szőrét. Matyi, mániákus vagy. Hát nem elég ez neked? A precizitás fontos dolog, apa mondta. Nézett rá szigorúan Matyi. A tigris fújtatott. Nem megy. Én sem tudom, válaszolta István. Ezért mutattam inkább meg. Nézegesd a képen. Hát oké, válaszolta Matyi, és arra gondolt, hogy ez így jó tulajdonképpen, majd máskor is fényképez pillanatot a szemével is, De azért még szüksége lesz egy varázsos mesebeli lóra is, aki rendesebb felvilágosítást tud adni a mértékegységről, vagy elrüpíti őt a varázshegyre hipergyorsan. Akkor végre kiderül, mennyi is az annyi tulajdonképpen.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény Jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk odavetődött a gúnyhója, azaz a kúnyhója elejbe.
3: Hé, szedte vette rossz különcei, megálljatok csak, hadd kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
2: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket utolérni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
3: Hihi, szélhorta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
2: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
3: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét teszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
2: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fáit senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogyne féltünk volna? Határos volt a szőlője, a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralmafája éppen a lába mellé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, és áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
3: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
2: Gyerembe szedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
3: Hí, öcskocs, el nem eresztelek, addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
2: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
3: Ide nézzük se!
2: Csapott a vállamra Gilice bácsi, és rámutatott egy őszi barack fára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem. Akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
3: Hé! Hey! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehetem elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
2: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolgottam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülöttes, mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. És nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
3: Imre öcsém, 2 szemed legyen erre a fára, mert ha 1 darab híja lesz a 100-nak, akkor elmehetsz oda, ahol a barcakad. Ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.
2: Kisborús Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert Kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna, hanem azért 3. nap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból 1, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gilice bácsi akkorát süvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
3: Jaj, neked, kisborús Sós Imre!
2: Csikorgatta a fogát Gilice bácsi.
3: Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
2: Valahol a 3. szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, és elrikkantotta magát.
3: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
2: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög motoszkál itt, Gilice bácsi széthajtotta a leveleket, és hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe Vézna kis kacsóját.
4: Bajack, bajack!
2: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A 100., a legbársonyosabb, legérettebb. Gilice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szár ember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt 1-2 szót nyöszörögni. Itt vagyok. Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellalakasztotta a szavát.
3: Hát, nini, te vagy az! Kisborús Sós Imre? Hát, mit is akarok mondani te neked? Hallod-e, Imre fiam, míg a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
2: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengő barack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellette, mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
1: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót! Csukás Meserádió! Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Szeretitek a fagyit? Hát ha igen, szerintem nagyon fogjátok kedvelni Hétvári Andrea most hallható versét is, melynek a címe Fagyi. Csokoládé, vanília jöhet hétfőn, kedden, eper, málna, puncs és kókusz már is jobb a kedvem. Szerdára és csütörtökre zöldalma és citrom, azt sem tudom hányat kérjek, olyan nagyon finom. Péntek, szombat és vasárnap tejszínhabbal kérem. Édes tölcsér, cukorszórás, erre vágyom régen.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
2: sziasztok!
1: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
3: Majd kipukadok már.
1: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok?
3: Én például ma reggel 3 verében énekeltem kánonban. Képzeljétek, az egyik hőjük egy vándor veréb volt.
2: Milyen kár, hogy én ezt nem hallottam, ládikám. Na de csukimukikáim, emlékeztek még, hogy hol hagytuk abba a múltkor? Egy héttel ezelőtt ott fejeztük be, hogy bár lekéstük a vonatunkat, de a micsoda meseládikánk kitalálta, hogy ha már így és úgy is felkészültünk a kirándulásra, akkor bandukoljunk el Mici néni házához, mert neki csukisztikus kertje van, és különben is, ha átmegyünk hozzá, akkor ott mindig történik valami.
3: És igazam is lett, Mici néni házatáján mindig történik valami varázslatos.
2: Bizony, most is így történt. Ahogy baktattunk az erdei ösvényen, egyre különösebb illatok szálltak felénk. Frissen nyílt bodza, édes ibolya, cseresznye, fahéj, meg valami édes sütemény illat. Panka rögtön meg is kérdezte Terkát, hogy mama, szerinted Mici néni tudja, hogy megyünk hozzá, és már is neki állt sütni? Terka csak elmosolyodott, és annyit felelt, hogy Mici néni mindig mindent előre tud, úgyhogy még ez is megtörténhet. Ahogy odaértünk a kertkapuhoz, egyszerre csak meghallottuk Mici néni hangját.
3: Jaj, nekem is! Csippancs, a reggeli vándorveréb itt hagyta nálam az ő meséjét, és most, jaj, nagyon sziklandoz, már jön is ki belőlem.
1: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás Meseposta, jó kedv borítékolva.
5: Szervusztok, kedves gyerekek! Tunyogi Bernadett vagyok. Most én mesélek nektek egy kalandos mesét. Orgoványi Anikó, Csippancs a vándor veréb. A veréb család egy magas oszlop tetején álló gólyafészek oldalában alakította ki lakhelyét. Komoly építmény volt, kibírta még az erős viharokat is. Elég magasan volt ahhoz, hogy macska ne érjen fel hozzájuk, felülről pedig a gólya család nyújtott védelmet a ragadozó madarak támadásai elől. Csippancs, a legkisebb veréb gyerek, utoljára dugta ki puksi fejét a tojásból, ezért testvérkéi jóval erősebbek és életre valóbbak voltak nála. Veréb mama és veréb papa aggódva szemlélte kis csemetéjét, vajon meg tud-e erősödni a nyár végéig annyira, hogy képes legyen repülni és önállóan ellátni magát. Szorgosan hordták a finomabbnál finomabb falatokat, minek következtében gyorsan felnőttek fiókáik, s hamarosan eljött az idő, amikor szüleik a fészek elhagyására bíztatták őket. Először ők maguk mutatták meg, hogyan kell elrugaszkodni a fészek széléről, majd szárnyukat kitárva leereszkedni a közeli bokrokig. Sorra nekilódultak a fiókás, ki ügyesebben, ki sutábban, de mindannyian elérték a bokrot. Majd onnan, a talajra ereszkedve, lelkesen kutattak eleség után. Csak Csippancs maradt a fészekben. Sehogyan sem tudta elszánni magát a nagy ugrásra. Rettenetes mélység tátongott a fészek alatt, s aprónak látszott a bokor. Mi lesz, ha nem találja el, s a földre zuhan? Ugorj már! Lebegtesd meg a szárnyaidat, és lökd el magad! Csiripelték neki a többiek, addig-addig még végül Csippancs összeszedte minden bátorságát. Neki rugaszkodott, és levitorlázott a mélybe. Sűvített a levegő a füle mellett, alig tudta egyensúlyban tartani magát, de végül sikerült megkapaszkodnia a bokor egyik szélső ágában. Nagy volt az öröm. Látod, milyen ügyes vagy, és bátor is, dicsérték meg szülei és testvérei a kis verebet. Egész nap vígan voltak, magokat csipegettek, borban hempergőztek, pócsolya langyos vizében lubickoltak, bujócskáztak a bokrok között. Amikor a nap lefelé indult égi útján, a veréb szülők magukhoz intették csemetéiket. Gyerekek, itt az ideje nyugovóra térni. Csapkodjatok jó erősen a szárnyaitokkal egészen addig, amíg a gólyafészket el nem éritek. Kapaszkodjatok meg az egyik kiálló gajban, s másszatok be a családi oduba. No, induljatok szépen! A veréb fiókák meglebegtették szárnyaikat, emelkedni kezdtek, s amikor elérték a gólyafészek oldalát, gyorsan bebújtak rejtekadó kockójukba. Csippancs háromszor is nekilódult, mire veréb mama segítségével végül is ő is sikeresen hazatért. A következő napokban egyre könnyebben ment a veréb gyerekeknek a fészek elhagyás és visszatalálás. A környék bokros területét is felfedezték már maguknak. Nem szállunk messzebbre? Kérdezte Csippancs, mert a bokrokon túli világ is felkeltette a kíváncsiságát. Nem bizony. Ez a terület biztonságos a számunkra. Túl gyenge a szárnyunk ahhoz, hogy magasabbra vagy messzebbre repüljünk, válaszolta veréb mama. Egyébként van látnivaló itt is bőven, tette hozzá veréb papa. Csippancsot azonban egyre jobban érdekelte a távolabbi világ. Nyár vége felé, amikor egyik nap takaródóra vonult vissza a család, akkora erővel emelkedett a magasba, hogy felröpült a gólyafészek tetejére. Ott aztán igencsak elcsodálkozott. Először csak két magasba nyúló hosszú lábat látott, aztán egy nagy tollas testet, mely eltakarta előle a napot, majd egy félelmetesen hosszú csőrt. Segítség! Beakadt a lábam valami kócba itt a fészek szélén is. Nem tudok belőle kigabajodni, kelepelte a nagy madár. Várj! Majd én segítek! Ajánlotta fel Csippancs, és minden ügyességét latba vetve kibogózta a csomót, ami rátekeredett a gólya lábára. Köszönöm a segítséged! Ki vagy te? Kérdezte csodálkozva kelemen a gólyafi. Csippancs vagyok, a veréb fióka. Örülök, hogy segíthettem. Itt lakunk a fészketek oldalában. Milyen szép a kilátás innen tőletek, kiáltotta csodálkozva. Bizony, ellátni a folyóparttól egész a falu közepéig, válaszolta kelemen. De ez mind semmi ahhoz képest, amit nem sokára látni fogunk, ha elindulunk a nagy vándorutunkra. Mi is szoktunk vándorolni. Már a bokros terület határánál is voltunk, büszkélkedett Csippancs. Ti meddig mentek majd? Afrikáig, válaszolta kelemen. Afrikáig? Az milyen messze van? Még az erdőn is túl? Kérdezte a veréb fióka. Még annál is messzebb. Egész száraz földeket repülünk át, még a tengerszorost is átszeljük, válaszolta kelemen. Ó, ez izgalmasan hangzik. Hadd menjek én is veletek, kérlelte újdonsült barátját a kis veréb. Túl kicsi vagy te ehhez, meg a szárnyad se elég erős, de... De tudod mit? jót tett helyébe jót várj. Ha erősen megkapaszkodsz a hátamban, elviszlek magammal. Jaj, de jó! Jaj, de jó, mikor indulunk? Lelkendezett Csippancs. A következő holtölte után, kora reggel, válaszolta Kelemen. Csippancs már alig várta az indulás napját. Felröppent barátja hátára, Kelemen néhányszor meglebbentette szárnyait, s már emelkedtek is egyre följebb és följebb, olyan magasba, amit a kis feréb eddig elképzelni sem tudott. Körülöttük más gólyák is köröztek, majd mindannyian dél felé vették az irányt. Kitárt szárnyaikkal a meleg áramlatokat követve jutottak el egészen Afrika déli csücskéig. Itt aztán végre megpihenhettek, s erőt gyűjthettek tavaszig, a visszaútig. Csippancs nem győzött csodálkozni a különleges élőlények láttán. Életében először találkozott zsiráffal, oroszlánnal és szemkábráztatóan csíkos zebra csapattal. Jókat mulatott a szurikáták mókás népségén, de óvatosnak is kellett lennie, nehogy kígyóval vagy skorpióval találkozott.

0: magához. Gyere, indulunk hazafelé. Pattanj fel a hátamra, aztán jól megkapaszkodjám, nehogy lefújjon onnan a forgó szél. Ezúttal észak felé vették az irányt, és több héten át tartó, fáradtságos út végén szerencsésen hazaértek a fészkükbe. Csippancsot kitörő örömmel üdvözölte a családja, mivel azt hitték, már régen elveszett. Mesélj, mi volt a legnagyobb élményed az út során? Faggatták izgatottan. A hazatérés, válaszolta boldogan Csippancs, és befúrta magát a fészekalj közepébe.
1: Mindenhol jó, de a legjobb otthon, tartja a mondás. Micsoda bátor kis veréppel találkoztál, Ládikám? Köszönöm, kiskutyám. A héten is jó néhány levéllel megajándékoztatok. Mindet fel is olvasom ma.
2: De előtte még meséld el a csukimukiknak, hogy mi történt Mici néninél.
1: Ja, igen. Ott tartottam, hogy Mici néni jajveszékelésére lettünk figyelmesek a kapu aljában. Vakancs előre futott, s mikorra utolértük, annyit láttunk, hogy az én vadász kiskutyám megtorpanva állt a kert szélén, a vetemény közepén pedig Mici néni állt meglepetten, talpig lilában. Körülötte lila színű répa, lila paradicsom, lila bodza, lila paprika. A döbbenettől szóhoz sem tudtunk jutni.
2: A magatok nevében beszélj, István bácsi. Nekem az első kérdésem az volt, hogy itt meg mi a csuki történt?
1: Palkó ekkor felkiáltott. Nézzétek, még a napraforgó is lila. Mici nénin láttuk, hogy nagyon elszomorodott, hiszen délutánra várta a mesekert zsűri egyik tagját, hogy megnézze az ő csodálatos kertjét, és esetlegesen ő nyerje el az év kertje címet. Terka néni azonban rögtön ötletelni kezdett. Ha már lila lett minden, akkor hozzuk ki belőle a legtöbbet.
2: Na jó, de mitől lett minden lila?
1: Na hát, mire erre rájöttünk, addigra majdnem este lett. Eljutunk majd oda is, Ládikám, el fogom mesélni. Olvasom, olvasom, Vakkancs. Kösz szépen. Anna írt nekünk Kolozsvárról. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, Anna vagyok Kolozsvárról, Erdélyből. 7,5 éves vagyok és első osztályos. Nagyon szeretem a Csukás Meserádiót. A kedvenc mesém az óriás tüdejű levegőfújó. A lap másik oldalára készítettem egy rajzot. Rajta van a csoda meseládika, a nagymamám kutyája, akit úgy hívnak, hogy Gyuri, és a nagymamám rózsája. Remélem, hogy sok szép mesét hallhatok még a Csukás Meserádióban. Szeretettel, Anna. Nagyon szépen köszönjük a leveledet, Anna. Igazán szép rajzot készítettél. Szerintem Gyuri jóban lenne Vakkancsal is.
2: Ihaj, milyen csukisztikusan festek én is a képen.
1: Cserébe meghallgatjuk Anna kedvenc meséjét, Ládikám. Hát, ha másnak is a legkedvesebb lesz. Utána pedig folytatom Mici néni lila kertjének a titokzatos kalandját.
2: Helyezkedjetek el kényelmesen, csukimukik! Indul a mese!
3: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Sziasztok, gyerekek! Én Káder L. Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, pompom meséi, óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. de nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül félsütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó. Ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan. Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújni való nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kér. Körülnézek egy kicsit, mondta.
6: Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel. Óriás idejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, és végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való? Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Jajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
1: Ugor fel, hátra, öcsi!
6: Óriás tetejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
1: Ajaj, enged a gumi!
6: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
1: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
6: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
1: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
6: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
1: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
6: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
1: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk?
6: Morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
1: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni?
6: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
1: Elmegyek Gombóc Artúrhoz.
6: Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte.
1: Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig?
6: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt.
1: Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, de gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fagyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban!
6: Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult.
1: De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
6: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót. Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújnivalót.
5: Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
6: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
5: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
6: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felesett tréfa, azonnal keresem kell valami felfújnivalót, a csokoládé ráér.
5: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
6: Sürgősen segíteni kellene valakin.
5: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
6: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
5: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
6: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
5: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
6: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
5: Radírpók felmászott a lyukból.
7: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
6: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
5: Radírpóknak felcsillant a szeme.
7: És mindent fel tud fújni?
6: Mindent, hajjajaj!
7: Engem is?
6: Téged?
7: Hát minek?
5: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
7: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
5: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
6: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
5: Egyenest festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta.
6: Szervusz, de jó, hogy itt találok. Mondd, vagyis mind búsulsz?
5: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
6: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új!
5: Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta.
6: Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor.
5: Festéktüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott.
6: Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
5: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
6: Várjál csak! Ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk.
5: Festéktüsszentő habcibenő képe felvidult, majd újra elkomorodott.
6: De mi lesz, ha szélcsend lesz?
5: Gombóc Artúr csak legyintett.
6: Semmi vész, és ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért. Erre már festéktüsszentő habcibenő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő habcibenő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artur is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt. Ó, hát szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Na, csuki, mukikáim, nektek melyik a kedvenc Csukás István bácsi által írt mesétek? Írjátok meg nekünk, hogy a csodameseládika meglephessen vele titeket.
1: Igen, jól mondod, István bácsi, hiszen tudjátok, olyan sok mese van bennem, hogy majd kipakadok, főleg amióta a mamaládika is itt hagyott nekem jó néhányat. Alig várom, hogy hallhassát.

0: Kerülünk a lila csuki kertben. Mici néni először csak pislogott ide és oda, majd tőle megszokott bölcsességgel annyit mondott. Tudjátok mit, gyermekeim? Tulajdonképpen így még szebb és különlegesebb, mint mielőtt meglocsoltam reggel. Vakkancs pedig boldogan hemperegni kezdett a fűben. Ugye? Én ekkor visszakérdeztem, hogy meglocsolta. Mici néni mondta, hogy igen, adtam a vízhez egy kis harmadcsepp oldatot is. Ez szöget ütött a fejemben, és Palkóval be is osontunk a fészer alá, hogy megfejtsük a lila kert rejtélyét.
1: Bizony, nem hiába írnak a csukimukik, és vakkan sem feleslegesen várja őket a kapuban. Tessék elolvasni őket!
0: A napom fénypontja, amikor megkapom őket. Köszönöm, hogy idehoztad nekem a lányok levelét is. Először Pannáét olvasom. Szia István bácsi, Panna vagyok, és most Budapestről írok neked. Nagyon szeretem a csukás mesepostát. Apával és a tesómmal gyakran hallgatom a mesepostát. Februárban lettem 7 éves, járok úszni. Egyébként meg üdvözlöm István bácsit is, és külön a csoda meseládikát. Puszi, Panna!
1: Puszi, puszi!
0: Köszönjük szépen a levelet, Panna. Nézzük a kisugod levelét is. Kedves István bácsi, Zsófi vagyok, 3 éves Budapestről, és az anyukám segít megírni ezt a levelet. A testvéremmel, Pannával nagyon szeretünk téged hallgatni. Ő is írt neked egy külön levelet. A kedvenc mesém az Orgona meséje Gubik Petrától. A legjobban az Ovis társam Iringó szülinapján éreztem magam. Erről készítettem neked egy rajzot. Üdvözlöm a mesepostát és a csoda meseládikát. Sok puszi, Zsófi! Köszönöm, lányok, nagyon szép levelet és rajzokat küldtetek. Az Orgona meséje nagyon tetszett nekem is Petrától.
1: Szerintem a mostani meséje lesz az új kedvenc, a nyárfáról!
2: Csukás mese rádió.
3: Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
4: Gévai Csilla. Nyárfa meséje. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Ti is érzitek már a nyár illatát. A természet teljes kibontakozását, a fák pihéinek szállingózását a levegőben. Ugyan felnőtt vagyok, de ha arra gondolok, hogy megismerhetek közelebbről egy állatot, vagy egy növényt, alig tudok uralkodni az izgatottságomon. Például gyakran csak azért állok meg egy fánál, hogy megnézzem a leveleinek az erezetét. Erről eszembe jutott egy történet. Elmesélhetem? Az egyik születésnapomra a nagymamámtól egy különös ajándékot kaptam. Egy kis fadobozt. Finoman csiszoltak voltak az oldalai, sejmes tapintású a teteje. Nyárfából készült, mondta a nagymamám. Hallgass csak meg az énekét! Azzal felnyitotta a doboz tetejét, és a doboz halkan zenélni kezdett. Képzelhetitek, mennyire elvarázsolódtam ettől a dallamos meglepetéstől. Nagyi, ez a dobozka olyan, mintha maga is énekelne. Ez nem véletlen, mosolygott sejtelmesen a nagyikám. Ugyanis a nyárfát sokan beszélő vagy éneklő fának is tartják leveleinek különös susogása miatt. És ez a doboz itt, kérlek szépen, nyárfából készült. A nagyikám ezt olyan különös hangsúllyal mondta, hogy ezt a mondatot nagyon megjegyeztem. Másnap fogtam a zenélő dobozkámat, és elsétáltam vele a közeli folyópartra, oda, ahol a nyárfák szépen egymás után sorakoznak. A folyó kanyarulatnál a víz lassan hömpölygött. A parton száradó kavicsok csillogtak, és a fák hosszú árnyékokat vetettek a földre. Ahogy közelebb értem a nyárfákhoz, már hallottam is ezt a különös susogást. Aztán leültem a leghatalmasabb nyárfa tövébe, melynek törzse világos volt, helyenként szürkés, kérge pedig enyhén repedezett. Ugye, te beszélő fa vagy? Szólítottam meg a nyárfát. A fa levelei ekkor finoman összerezdültek, s ezen a zizegős hangon válaszolt a kérdéseimre. Az vagyok, Ki kérdezi? Petra vagyok. Örülök, hogy érted a szavaimat, Petra. A legtöbben csak a leveleim hangját hallják, de nem értik, mit szeretnék mondani, felelte a nyárfa. Jól látom, hoztál valamit? Ekkor felmutattam a nyárfának a dobozt. Ez itt egy zenélő dobozka. Tegnap kaptam ajándékba a nagymamámtól. Gondoltam, elhozom őt ide hozzátok, mert ez a doboz is nyárfából készült. A falombja ekkor finoman megremegett. Te nagyon figyelmes kislány vagy, Petra. Tiszta szívű, érzékeny lelkületű kislány. Nagyon megérdemled azt a szép ajándékot. Óvatosan felnyitottam a doboz fedelét, és már fel is csendült a dallam. Ekkor a nyárfa levelei elkezdtek ritmusra rezegni. Tudod, miért hívnak minket nyárfának? Kérdezett a fa. Nem igazán, feleltem őszintén. A nevünk egy régi szóból ered. Sokan a nyárhoz kötik, mert ilyenkor hallatszik leginkább a leveleink susogása. De van latin nevünk is. Populus, ami azt jelenti népfája. Mivel mindig közel álltunk az emberek szívéhez. Ekkor végig simítottam a fatörzsét. Majd tovább kérdezősködtem, mert, mint mondtam, igazán kíváncsi kislány voltam. És miért rezegnek ilyen hangosan a leveleid? A formájuk miatt. Felelt kedvesen a fa. Nézd csak, Petra! A levélnyelünk lapított, ezért a legkisebb szél is megforgat bennünket. Így aztán mindig mozgásban vagyunk, és gyakran összeérnek a leveleink. Én olyan fának ismerlek, aki nagyon magas, sudár, és árnyékot ad a melegben. Bizony, akár 20-30 méter magasra is megnövünk, és mindig árnyékot adunk. Most felnéztem a nyárfalom koronájára. A fény átszűrődött a leveleken, apró fényköröket rajzolva a földre. Miközben ott ültem a fa alatt, a zenélő dobozkámat újra és újra felhúztam, mivel nagyon tetszett a zenéje, és reméltem, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Ebben a nyugalomban egyre több dolgot vettem észre. A lombok között fészkeket, a fatörzsén kis odut. A fagyökerénél pedig láttam a hangyákat iparkodni befelé, a fagyökerei közé. Sok élőlénynek nyújtasz menedéket? Többnek, mint gondolnád, válaszolta a nyárfa. Madarak fészkelnek a lombkoronámban, rovarok bújnak meg a kérgemben, és ágaimon mókusok is ugrándozhatnak. Nem csak fa vagyok, hanem biztonságot adó otthon is. Amikor pedig lejár az időm, más alakban szolgálom tovább majd az embereket. Ezt most hogy érted? Kérdeztem vissza kíváncsian. Például zenélő dobozt, széket, vagy más bútort készítenek belőlem, vagy papírt. A papírra pedig könyveket nyomnak, amiket olvashatsz majd. De láda is lehetek később, amiben kincseket tartanak, vagy gyufa, ami segít meggyújtani egy gyertyát. Ezen hosszan eltűnődtem. Aztán hirtelen összeállt a kép. Akkor lehet, hogy már sokszor találkoztam veled, csak nem tudtam, hogy te vagy az. Így igaz, suttogta a fa. Akkor még nem ismertél fel. Sokáig üldögéltem ott a folyóparton, a csodálatos nyárfa óvó lombjai alatt. Hallgattam a zenét és a susogó leveleket. A kettő együtt valami különös dallammá fonódott össze. A napocska aztán egyre lejjebb és lejjebb vándorolt az égen. A folyó aranyszínű lett, és a levelek susogása már inkább altató dalra hasonlított. Mivel fázni kezdtem, lassan összeszedelőzködtem, és elindultam hazafelé. Ahogy ezt a fa észrevette, levelei finoman összerezdültek, és olyan volt, mintha most nem beszélni, hanem integetni akarna nekem. Természetesen én is visszaintegettem neki. Egész úton hazafelé az járt az eszemben, hogy hogyan tudnám elmesélni az embereknek, a családomnak, az osztálytársaimnak, hogy mennyire fontos részei az életünknek a fák. Hogy ők azok, akik a levegőt tisztítják, hűsítő árnyékot adnak, az állatoknak pedig otthont nyújtanak. Nem érdemelnék meg tehát, hogy sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet adjunk nekik. Mire hazaértem, már tele voltam tetvágyjal. ugyanis megértettem, hogy nem csak emberek, hanem fák is lehetnek a barátaim. És ha nekem valaki a barátom, akkor én értem mindent megteszek, és védelmezem őt.
0: A szeretteinknél nincsen fontosabb. És Petrának igaza van, a fák is lehetnek a barátaink, és ha már meséjében említette az osztálytársakat is, képzeljétek el, hogy egy csukisztikus levél várt rám a minap a nappaliban az íróasztalomon. A feladója egy egész osztály. Az újpesti Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola 4. B osztály tanulói. Na, olvasom is. Kedves Csukás Rádió, iskolánkban volt egy tehetségkutató program, a Kis Csillag, ahol mi is felléptünk az egész osztállyal. A Kire ütött ez a gyerek című produkciót adtuk elő, amit Janikovszki Éva írt. Mivel sok ügyes gyerek jelentkezett a műsorra, végül is sorsolással döntötték el a nyertes osztályprodukciót. Rengeteget gyakoroltunk rá, táncoltunk is az előadásunkban, de nagyon szomorúak lettünk, mert sokat dolgoztunk érte, és sajnos nem mi nyertünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy legalább hírt adunk a Csukás Rádiónak erről az eseményről, így más is megtudja, hogy mennyi munkánk volt ebben az előadásban, amit egyébként nagyon élveztünk, és a közönségnek is tetszett. Főleg az anyukáinknak, mert ezt anyák napi ajándéknak szántuk. Ezért egy verssel indítottunk. Anyák napja elmúlt már, de az ajándék még rátok vár. Fogadjátok szeretettel ezt a kedves darabot, melynek eredetén Janikovszki Éva dolgozott. Szerepünket gyakoroltuk, szívünket, lelkünket beleadtuk. Hogy kire ütött ez a gyerek, azt majd ti eldöntitek. Szeretettel a 4. B osztály. Drága 4. B osztály, nevezetesen Liza Beni Balázs Sára, Zsombi Zsófi Barni Dávid, Dani Anna Vilmos Tilda, Peti Fruzsi Dalma Nila, Lili Luszi, Hédi Barnabás, Dani Misi, Eliza és Narmin, Alex és Emma. Gratulálok nektek a produkcióhoz, biztos vagyok benne, hogy csókisztikus előadás volt, és igazán ügyesek voltatok. Az eredmény miatt pedig ne búslakodjatok, legközelebb lehet, hogy éppen titeket sorsolnak ki, nem tudhatjátok előre. Ehhez áldás és szerencse is szükséges. Igaz, Ládikám?
1: De még milyen igaz?
0: Ládikám, védítsük fel a 4. B osztály tanulóit egy olyan meseolvasóval, aki éppen ma lett 78 éves. Isten éltesse Blaskó Pétert még nagyon sokáig.
1: Már tudom is, hogy melyik mesének örülnének. Füleljetek, csukimukik!
3: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
2: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse, ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No, te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. S kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja. S vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondta a szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondta a szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondta az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az útszélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre oda járt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszkalisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, s eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát. Hát a 100 forintot, hová tetted? Haj a kigyelmed, mondta az asszony, engem többet ne bolondítson. De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja. No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot? Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No, te szegény ember, mondd most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, s hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek veszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek? Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem. Nem igaz, mondta a másik, s a 3. gyerek, mert én láttam meg először. Azt mondja a szegény ember, ugyan. Ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, és hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember és a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük. Mitől van itt ilyen nagy világosság? Mondja a szegény ember, a bizony ettől a kőtől instálom. Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság. Megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember, hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne-e? Kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, s elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. Turkálhatott benne, vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta. Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
0: Kívánom, hogy mindannyian legyetek szerencsések és áldottak, drága csuki mukikáim.
1: Legalább legalább annyira, mint a feltalálóink.
0: Jaj, de jó, hogy szóba hoztad, Ládikám. Már a műsor elején is szerettem volna beszélni erről, de elterelte a figyelmemet Mici néni lila kertje.
1: Még azt sem fejezted be, István bácsi. Mi lenne veled nélkülünk?
0: Jól van, na, ebbe bele sem merek gondolni, de nem is szeretnék. Olyan hálás vagyok nektek.
1: Mi is, de István bácsi a feltalálónk.
0: Igen, igen. Szóval képzeljétek el, hogy ma van a Magyar Feltalálók napja. Ma azokat az okos embereket ünnepeljük, akiknek nagyon sokat köszönhetünk.
1: Miért éppen ma, István bácsi?
0: Azért, Ládikám, mert sok-sok évvel ezelőtt Szent Györgyi Albert bácsi ezen a napon mutatta annak a C-vitaminnak az előállítását, amit sokan ma is kaptuk a szüleitektől, hogy egészségesek legyetek.
1: Á, már értem! Éljenek a magyar feltalálók! Hip-hip, hurrá!
0: Bizony. Na és akkor eláruljam, hogy hogyan lett Mici néni kertje teljesen lila?
1: Szerintem már mindenki nagyon kíváncsi rá.
0: Szóval, ahogy meséltem is, megütötte a fülemet, amikor Mici néni azt mondta, hogy locsolás előtt még minden növénynek, gyümölcsnek és zöldségnek olyan színei voltak, mint amilyennek lennie kell. Tehát Palkóval bementünk a fészer alá, és nagyjából egyszerre konstatáltuk, hogy mi is történhetett. Ami drága Mici nénink a harmadcsepp oldat helyett véletlenül az ibolya csepp oldatot adta hozzá a locsoló vízhez. Ezáltal, amikor reggel meglocsolta a veteményest, a varázslatos ibolyás főzet mindenre ráragadt. A répákra, a paradicsomokra, a napraforgókra, még a kerti törpe sapkájára is. Ahová csak egy csepp jutott belőle, minden szép ibolya lila színben kezdett pompázni. Kíváncsi vagyok, hogy tetszett a mesekert zsűriének. Jövő hétig megkérdezzük Mici nénit, de addig még meg kell fejtenünk egy titkot is. Már alig várom, hogy elmondhassam nektek.
1: Valami ízelítőt azért csak illene, István bácsi, mondanod.
0: Legyen elég annyi, hogy Mici néni kertjében nem csak a lila szín volt az egyetlen furcsaság, hanem a semmiből egy aranytalicska is megjelent. Benne egy apró borítékkal.
1: Jaj, júj, ezt nem bírom!
0: Ígérem, legközelebb ezzel kezdjük, csukimukikáim. Most pedig hallgassunk meg egy mesét eltaláló feltalálóról.
6: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
7: Csukás meseposta, jókedv, borítékolva.
3: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Eltaláló feltaláló, szívószál. Volt egyszer egy feltaláló, minden hétfőn feltalált ő, és éppen arról gondolkodott, hogy bizony már megint hétfő. Kéne valami okosat gondolni. De csak nem jött az ötlet. Szürcsölgette a limonádéját, ami valahogy egyre több lett. Egyszer csak észrevette, hogy a jégkockák olvadnak. Hogy lehet, ha nincs is meleg? Ezek mégis elfolynak. Hiszen ez én vagyok, pontosabban a kezem. Amitől melegszik az ital, az a saját testmelegem. Ha-ha, ez lesz a mai találmány, ami megváltja a világot. A mi kedves feltalálunk azon nyomban nekilátott. Hogy ihatnak kéz nélkül? Mi fogja a poharat? Ha csak szájjal lefetyeli, nagyon sok benne marad. Hirtelen rájött. Csak szívni kell, és pont. Egy vékony cső kell, és nem lesz többé gond. Egyiket a másik után szebbnél szebb szívószálakat tervező, csak nem műanyag legyen, mert az környezet szennyező. Mint aki jól végezte dolgát, visszaült a székébe. De arra jött egy lány, valamivel a kezében.
9: Jaj, ne! Ezt már feltalálták!
8: Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.
0: Meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől egy igazán izgalmas sorozat folytatását hallhatjátok, amely egy játékboltban játszódik, ahol semmi sem az, aminek látszik. Egy hét múlva pedig beköszönt a nagybetűs vakáció, ami alatt számos meglepetéssel készülünk nektek. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Meserádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
3: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
2: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
3: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Cifra Palota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
8: A kis gömböc magyar népmese. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három jányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy két ujjnyi zsír volt a hátán, levágták. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek is csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondta hát a legöregebb lányának. Eredj csak föl, lányom, a padlásra! Akazd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg! Felmegy hát a jány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki. Ham, mindjárt bekaplak! S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső jányának. Eredj csak föl, lányom, a nénéd után! Mondjad neki, hogy hozza már azt a kis gömböcöt! Felmegy hát a másik jány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal oda megy a kémény mellé, és le akarja vágni azt a kis gömböcöt, de az meg azt mondja neki. Már a nénéd lenyeltem, ham, téged is bekaplak! Azzal szépen bekapta. Odalent csak lesi, csak várja a szegény asszonyai lányokat. Mikor aztán megsokalta a várakozást, azt mondta a legkisebb jányának. Na eridj csak föl, jányom, hidd le már a nénéidet, azok az Isten nélkül valók biztosan az aszalt medgyet szemelgetik. Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondta neki a kis gömböc. Már két nénédet lenyeltem, ham, téged is bekaplak! És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a jányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy azt nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki is a kis gömböc. Három lányod már bekaptam. Ham, téged is bekaplak! Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc. Három lányod, feleséget már bekaptam, ham, téged is bekaplak! És nem teket óriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kóc madzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, s gurult, gurult a garádicson a földre.
10: Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert. És azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Azzal gurult, gurult tovább. Az országúton előtalált egy regiment katonát. Na, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább, nem messzire onnan az árokparton egy kis kanászgyerek legeltette a csűrhét. A disznók szerteszéllyel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árokparton, és a bécsi bicskájával kenyeret szalonnát evett. Oda megy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, és azt mondja neki, már három lányt apjos túl, anyos túl, meg egy csoport kaszás ember egy regiment katonával együtt bekaptam, ham, téged is bekaplak! Hanem, amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára. A kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kis kanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.
3: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyöngyike. Egyszer volt, hol nem volt? Élt egyszer az erdő szélén egy rút boszorkány, aki olyan öreg volt, hogy a ráncai a földet verték. A boszorkány gyakran körbejárta az erdőt, hogy gyógyfüvek, bogarak és apró állatok után kutasson. Így történt, hogy az egyik reggel valami fényesen csillogót látott a fűben. Lehajolt, hogy felvegye, ám a ragyogás majdnem elvakította. A boszorkány egy aprócska, de annál fényesebb gyöngyszemet talált a fűben. A vén banya nagyon megörült a kincsnek. El is tette mindjárt a kosarába, és hazasietett, hogy közelebbről is megvizsgálhassa. Legnagyobb meglepetésére, mire hazaért, a gyöngyszem már akkora volt, mint egy tojás.
1: Na hát, ilyet se láttam még a 200 év alatt, amióta űzöm a boszorkány mesterséget,
0: mondta kissé megilletődve. A boszorkány megkocogtatta, aztán mindjárt hátra is hőkölt, mikor a gyöngyszem repedezni kezdett. A gyöngyszemből egy csodálatosan szép lány lépett elő. Mikor a boszorkány felocsúdott az ámulatból, sötét gondolata támadt. Elhatározta, hogy felneveli a lányt, s majd ha eljön az idő, a lány segítségével megfiatalítja magát. A lányt Gyöngyikének nevezte el, s attól fogva a boszorkányt kellett szolgálnia. Hanem a vén csoroszja óvatlan volt, és amikor egy alkalommal Gyöngyike a patakhoz ment, találkozott a vadásszal. A fiatalok csak hamar szerelembe estek, és a vadász elhatározta, hogy feleségül kéri Gyöngyikét. Ám a boszorkány nem adta könnyen a lány kezét.
1: Ugye tudod, milyen értékes ez a lány? Csak is akkor adom neked, ha hozol nekem cserébe 10 mázsa aranyat.
0: Hisz nekem nincs ennyi pénzem, s talán soha nem is lesz, gondolta csalódottan a vadász, és az erdő felé vette az irányt. Miközben bánatosan csatangolt, zümmögés ütötte meg a fülét. Felnézett, és egy aprócska aranyszínű bogár repdesett előtte.
1: Ne bánkodj egy percig se, majd én segítek neked. Bízz bennem, megszerzem a 10 más aranyat, s akkor végre tiéd lehet Gyöngyike keze.
0: Döngicsölte a bogár. A vadász óriási nevetésben tört ki.
1: Hogy te? Mégis, honnan veszel te ennyi kincset?
2: Na csak várd ki a végét, ülj le a patakpartra, s meglátod, hogy igazat beszéltem, mondta a bogár, és eltűnt a fák között.
0: A vadásznak meg nem volt jobb ötlete, hát leült a vízpartra és várakozott. Aztán egyszer csak 100 meg 100 apró aranyszínű bogár tűnt fel a fák között, s mindegyik raj egy súlyos aranyrudat húzott maga után. Mindegyik volt vagy egy mása. Mikor odaértek a bogarak, elrejtették az aranyrudakat a folyóban. Aztán egy zümmögés nélkül elillantak, a vadász meg sem tudta köszönni segítségüket. Törte a legény a fejét, hogy vigye el a rengeteg aranyrudat. De éppen sötétedni kezdett, így jobbnak látta aludni rá egyet. A vadász azt hitte, hogy a patak mélyén biztonságban lesz a drága kincs, ám a gonosz boszorka valahogy mégis kiszagolta az aranyrudakat. Az éj leple alatt odalopódzott a patakhoz, és varázsidalt csepegtetett a vízbe. A főzettől az aranyrudak darabokra estek, majd megolvadtak, és a halak hasára ragadtak. Vihogott a vén banya.
1: Csak nem képzeled, hogy ilyen könnyen odaadom neked a lányt?
0: És ott hagyta az alvó vadászt. Mikor a legény felébredt, csalódottan vette észre, hogy eltűnt a rengeteg arany. Aztán észrevette az egyik aranyhalat és rákiáltott.
1: Hogy merészeltétek ellopni az aranyrudakat?
3: De hisz ebbé voltunk. Ez mind a gonosz boszorka műve.
0: Tátogta a hal.
3: Ha nem tudd meg, itt vagyok a halak királya, s ha most elengedsz, bármit kérhetsz tőlem.
0: Vadásznak megesett a szíve az ártatlan állaton. Nem bánom, mondta,
1: és visszaengedte a patakba. Majd fogta magát a vadász, és bátran odaállított a boszorkány házához. Képzelje, mi történt velem. Szereztem 10 más aranyat, de az éjjel valaki az összeset a halak hasára kente, mesélte.
4: Csak ugyan, milyen szoború eset. Se baj, kapsz tőlem még egy esélyt. Sok-sok évvel ezelőtt elvesztettem egy gyöngyszemet. Valószínűleg a patakba ejtettem. Ha azt megtalálod nekem, tiéd lehet gyöngyike.
1: A vadász szomorúan ballagott le a patakpartra. Mégis hogyan találják meg egy gyöngyszemet, amit már évek óta sodor a víz? Búslakodott magában, mikor egyszer csak valaki megszólította.
0: Egy percig se aggódj, de legény. Szólok az alattvalóimnak, s hip-hop, megtaláljuk neked az elveszett gyöngyszemet, mondta a hal, és eltűnt a vízben.
1: A legény türelmesen várt a patakpartján, míg néhány óra múlva újra felbukkant a halak királya, és a szájában egy fénylő gyöngyszemet tartott.
0: Tehát csak nem ezt kerested?
1: Kérdezte, és odaadta a fiúnak a gyöngyszemet.
4: Amilyen gyorsan csak tudott, úgy szaladt a vadász a boszorka házához.
1: Fús, bátor vadász, de a boszorkánnyal nagyon vigyázz! Csiripelt egy kismadár, és a legény még jobban megszaporázta a lépteit. Mikor odaért a banya kunyhójához, betörte az ajtót, és a szoba közepén megpillantotta a megkötözött gyöngyikét és a vén banyát, aki éppen varázsláshoz készülődött. A vadász nem sokat teketóriázott, előrántotta a kardját, és kiszabadította a lányt a boszorka fogságából.
4: Megre próbálj utánunk jönni, különben nem állok jót magamért, fenyegetőzött a vadász.
1: A gyöngyikével felpattantak a lovára, és meg sem álltak az üveghegy lábáig. Azóta is boldogan élnek kettecskén, gyöngyike és a vadász.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Évszakok.
1: Január elől jár, a nyomán február, március szántóvető, április nevettető, május szépen zöldellő, június nevelő, július érlelő, augusztus csépelő, szeptember gyümölcshozó, október borozó, november télelő, december pihenő.
2: Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitni kék, kék iboly a hóvirág, csupa öröm a világ.
3: Fúj a szél, meleg szél, jön a tavasz, fut a tél. Gyere tavasz, várva várlak, hozz zöld ruhát fűnek, fának.
0: Eső, eső, esél, buborékot vessél, hogy a búza nőjön, a gyermek örüljön. Lesz kenyér, lesz kalács, fánkból is nagy rakás.

0: Sőes. Kánikula, meleg fús, itt van a jó hideg tus. Ha dörög a menny, fa alá ne menj.
1: Esik eső, csepereg, sárga levél lepereg. Hulladér, jön a tél, daru, gólya útra kél.
0: Esik eső, jaj, jaj, jaj, mindjárt itt a zivatar. Tüzes villám cikázik, aki nem fut, megázik.
2: Esik az eső, süt a nap, Paprika Jancsi mosogat. Hát az öreg mit csinál? Hasra fekszik, úgy pipál. Eltörött a pipája, János bácsi csinálja. Esik eső, bugyborékol, szól a kakas kukorékol. Es, es, esőcsepp, szomjas a föld, itasd meg. Kelep, kelep, gólyamadár, itt van az ősz, elmúlt a nyár. Kár, kár, kár, hogy elmúlt a nyár. Gólya fecske hamar elment, várhatod a hideg telet.
3: Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. Ősszel esik az eső, soha nincsen jó idő.
4: Varjú, károg, fú a szél, esik a hó itt a tél. Jaj, de nagyon hideg van, ropog a hó alattam. Vígan csúszik a kis szál, most örülünk igazán.
0: Hullahó, hullahó, hó golyózni, jaj, de jó. Hullahó, hullahó, jön karácsony, jaj, de jó. Hullahó, hullahó, lesz belőle hógolyó, erdő mező megágya, lesz majd derék bundája.
5: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a nyúl harangocskája. Élt az erdőben egy bűbájos kis nyulacska, akinek mindig lógott a nyakában egy apró harangocska. A harangot még a mamájától kapta, hogy mikor elcsatangol, akkor is tudja a nyúlanyó, hogy merre van a fiacskája. Márpedig a kis nyuszi imádott barangolni, egész nap a fák között bóklászott, ugrándozott, bukfencezett. Ám egy nap olyan messzire elcsámborgott, hogy kénytelen volt a visszaút előtt egy kis pihenőt venni. Kényelmesen elhelyezkedett egy bokor tövében, és akkor eszébe jutott a harangocskája. A legjobb lesz, ha felakasztom egy fa tetejére a drága harangocskámat, nehogy valaki elcsenje, amíg szundítok egyet, gondolta a tapsifüles, és felmászott az egyik fára, majd ügyesen elrejtette a lombok közé a harangot. Azután visszamászott a bokor tövébe, lehajtotta a fejét, és egy pillanat alatt elbóbiskolt. Ásított egy nagyot a nyúl, amikor felébredt. Lassan kinyitotta a szemét, felpillantott az ágak közé, és legnagyobb meglepetésére a harangocskáját nem látta sehol. A nyuszi már azt hitte, valaki elvitte. De a szél megmozgatta az ágakat, és fentről halk csilingelés hallatszott. Csak mikor jobban megnézte, akkor vette észre, hogy a fa időközben hatalmasra nőtt, és a legfelső ágán ott lógott az elveszett harang. Drága harangocskám, gyere le szépen! Kiáltott fel neki a nyúl, ám a harang meg sem moccant. A nyulacska akkor a terebélyes fához fordult. Kedves fa, kérlek szépen, add vissza az én csengő-bongó harangomat. Dehogy adom, olyan szépen csilingel a fülembe, vágott vissza a fa. Na, azt majd meglátjuk, mondta a nyulacska. Majd gondolt egyet, és elszaladt a baltához. Kedves balta, azért jöttem, mert van egy fa az erdőben, aki nem akarja visszaadni nekem a harangocskámat. Kérlek, vágd ki azt a fát, hogy visszakaphassam a harangocskát. A balta morgolódni kezdett. Nem látod, milyen elfoglalt vagyok? Nincs nekem időm ilyenekre. Talán most nincs, de majd lesz, vágta rá a nyúl. És már ment is egyenest a köszörűkőhöz a fészerbe. Kedves köszörűkő, kérlek, köszörüld meg a baltát, hogy kivágja a fát, és végre visszakaphassam a harangocskám, kérlelte a nyuszika. Hogy merészeled megzavarni a délutáni pihenőmet? Förmet rá a kő. Menj, keres mást, aki ráér segíteni neked. A nyulacska szomorúan lépett ki a fészer ajtaján. Akkor eszébe jutott a víz. Oda ment a kúthoz, és lekiáltott. Kedves víz, kérlek segíts rajtam. Hajtsd meg a köszörűkövet, hogy az megköszörülje a baltát, az kivágja a fát, én pedig visszakapjam a harangocskám. Talán majd máskor, most nem érek rá, felelt a víz, és lebukott a kút mélyére. A nyulacska dübegurult, már éppen azon volt, hogy megdobja egy nagy kővel a kút vizét, mikor megpillantotta a mezőn legelésző bikát. Odafutott hozzá, és már messziről kiabálta. Kedves bika, így áll a kút vizéből, különben a köszörűkő nem köszörüli meg a baltát, és a balta nem fogja kivágni a fa pedig nem adja vissza a harangocskám, sorolta a nyúl. Csak ne olyan hevesen! Épp most töltöttem tele vízzel a bendőmet. Nem iszok én már egy kortyot sem, dörmögte a bika. A nyulacska erre begurult, és elfutott az egérhez. Drága barátom, kérlek, csípd meg a kedvemért a bika lábát. Ha megcsíped, ő iszik a vízből, a víz meghajtja a köszörűkövet, a kő megköszörüli a baltát, a balta kivágja a fát, a fa pedig visszaadja a harangocskám. Megcsípni? A bikát? Hisz még a végén eltapos, ellenkezett az egér. A válasz hallatán a nyúl nem is habozott tovább,
és rögtön az egér régi ellenségéhez, a macskához ment. A macska éppen a verandán heverészett, mikor a nyúl hízelegni kezdett neki. Kedves macska úrfi, kérlek, fogd meg a ház egerét, hogy végre visszakaphassam a harangocskámat. És elhadarta neki az elveszett harang történetét. Miau, megfogom én neked szívesen, de előbb innék egy kis finom tejecskét, nyávogta a macska. A nyúl megörült a macska jó szívűségének, és már is futott a tehénhez az istállóba, hogy egy bödön friss tejet kérjen tőle. Jó napot, tehén uraság! Szépen kérlek, adj nekem egy kis tejecskét. Nagyon hiányzik a harangocskám, és ha nem viszek a macskának egy kis tejet, nem segít visszaszerezni. Könyörgött a nyulacska a tehénnek. Nagyon szívesen adok neked a tejemből, de csak miután megtömtem friss fűvel a bendőmet, kérlek, hozd nekem egy keveset a mezőről, mondta a foltos tehén. A nyúl pedig, mint a szélvész, szaladt a mezőre friss fűért. Szerencsére éppen ott találta a bérest, aki szívesen adott a nyuszikának a lekaszált fűből, miután meghallotta az elveszett harangocska történetét. A nyúl pedig boldogan ugrándozva vitte a tehénnek az ellenséget. A tehén komótosan elrágcsálta a füvet, majd megajándékozta a nyulat egy bödön édes tejecskével. Hálás köszönet, kedves tehén uraság, mondta a nyúl, és már szaladt is a macskához a verandára. Miután a macska jó ízűen elfogyasztotta a tejecskéjét, rögvest indult az egérvadászatra. A nyulacska legnagyobb örömére a macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bika lábát, a bika ivott a kút vizéből, a kút pedig meghajtotta a köszörűkövet. A köszörűkő sem volt rest, megfente a baltát, a balta kivágta a fát, a szépen szóló harangocska pedig visszakerült gazdájához, az ugribugri tapsi füleshez. A nyulacska pedig olyan boldog volt, hogy visszakapta a harangját, hogy mindjárt a nyakába kötötte, s attól a naptól kezdve úgy vigyázott rá, mint a legféltettebb kincsére.

0: A zöld szakállú király. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy zöld szakállú király, aki egy nap úgy döntött, bejárja egész birodalmát. Már vagy 17 esztendeje vándorolt, de a birodalma határát még mindig nem lelte meg. Hanem egy nap, mikor megszomjazott, a közeli patak partján lefeküdt, és szürcsölni kezdte a vizet. Ám hirtelen valami elkapta szakállát, és olyan erősen szorította, hogy majd kitépte.
1: Erezd el, vagy megbánod!
0: Kiáltotta.
2: Na persze! Nevetett egy hang, és még erősebben húzta.
0: Elereztem, ha nekem adod azt, amiről országodban nem tudsz.
1: Olyan nincs.
0: Úgy ismerem a birodalmam, mint a tenyerem, mondta a király. És akkor kiemelkedett a vízből az ördög, és a zöld szakállú király úgy megijedt tőle, hogy nem mert neki nemet mondani. Így hát megegyeztek, majd az ördög eleresztette a királyt, és eltűnt a vízben. Azt gondolta a király, elég lesz a vándorlásból, és hazaindult. Épp hogy a palota közelébe ért, egy fiatal fiú szaladt elé.
1: Drága édesapám, csak hogy hazaért.
0: Meglepődött a király, hogy ő ezt a fiút még nem látta, de nem is hallott róla. És akkor eszébe jutott az egyesség az ördöggel. Hát a saját édes fia lenne, akit nem ismer. Nem volt mit tenni, elmesélte töviről hegyire, mi történt az ördöggel. Ám a fia egy csöppet sem ijedt meg, s már másnap elindult, hogy beváltsa apja ígéretét. Mikor odaért a patakhoz, nem látott mást, csak néhány kacsát a tóban és egy inget a parton. A fiú igen elcsodálkozott, mikor az egyik kacsa gyönyörű szép leányjá változott. Add ide az ingem, kedves királyfi. Tudd meg, az én apám az ördög. Segíts nekem, és akkor viszonzom a kedvességedet, mondta a lány, és mivel a fiúnak a helyén volt a szíve, odaadta neki az inget. A lány ekkor lehúzott az ujjáról egy gyűrűt, és a királyfinak adta. Ezzel a gyűrűvel észrevétlenül átüthatsz az ördög 12 várkapuján, csak használd úgy, mint egy kulcsot. Mikor pedig az apám kikérdez, bármilyen lehetetlen próbatétel elé is akar állítani, te csak fogadd el, s majd én segítek neked. Méhecske képében fogok eljönni hozzád, ne ijedj meg tőlem, mondta a lány, majd eltűnt. A királyfi pedig elindult az ördög palotájába, s a 12 kapun könnyen átjutott a gyűrű segítségével. A végén pedig ott várta az ördög maga. A fiú rezzenéstelen arccal állt ott, a félelemnek jelét sem mutatta, amitől az ördög égtelen haragra gerjedt.
2: Még hogy egy halandó nem tisztel engem, ordította.
0: No, várj csak, majd én megmutatom neked. 3 próbát kell teljesítened, vagy örökre itt ragadsz a pokolban mellettem. Az első, itt ez a káposztalevél. Csinálj belőle reggelre darutollat. Majd az ördög hivatta őreit, és bezáratta a fiút egy szobába. A legény már éppen kezdett volna kétségbe esni, amikor döngicsélést hallott az ablak felől. Oda nézett, és akkor eszébe jutott az ördög lánya. És a rovarból mindjárt újra gyönyörű nővé változott. Hát te meg miért búsulsz? Kérdezte a fiútól.
3: Ebből a káposztalevélből darutollas kalapot kell csinálnom, mondta szomorúan.
0: Egyet se félj, mondta a lány, és egy szempillantás alatt darutollas kalap lett a zöldségből.
3: Holnap is eljövök, majd ne aggódj.
1: S a lány újra dongóvá változott, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fiúnak pedig még az álla is leesett a nagy csodálkozástól.
3: Reggel aztán jött az ördög, és alig hitt a szemének.
1: Ha, ez sikerült. Na de a következő.
3: Ebből a pohár káposztaléből kell sarkantyút faragnod, vagy többé nem látod viszont a családod.
1: Ám a fiú nem ijedt meg, hisz újra eljött a lány, és ismét segített rajta.
3: Hip-hop csodás ezüst sarkantyút készített, majd éppen úgy, mint előtte, újra dongóvá változott, és eltűnt.
1: Jött reggel az ördög, és most már igazán nem értette, hogyan sikerülhetett az újabb próbatétel. Ám akkor újat mondott.
3: Itt ez a víz. Ebből öntsél nekem egy fejszét, vagy halálfia leszel.
1: A fiú pedig már tűkön ülve várta, hogy megérkezzen a lány, és fejszét készítsen belőle. Ám az, mikor meghallotta az újabb próbát, csak ingatta a fejét.
3: Ez már nekem sem fog menni.
1: Inkább megszöktetlek. Kitervelte, hogy a királyfit gyűrűvé változtatja, ő maga pedig madárrá változik, és csőrében elrepíti a királyfit.
3: Így is tett. A madárka felkapta a gyűrűt, és már ki is repült a palotából. Ám az ördög észrevette őket, és utánuk eredt. Repült a madárka, és az ördög meg utána. Már éppen elkapta volna szárnyát, mikor az ördög hirtelen megtorpant.
1: Bizony, elérte a birodalma határát, s azt nem léphette át. Így mérgében toporzékolni kezdett. Talán még most is ott dühöng.

0: Üldözte a vadász a szarvast, a csoda szarvas, de lenyilazni nem tudta. Nem tudta, mert a jó szellemek megakadályozták ebben. De ahogy üldözte, egyre messzebb és messzebb került, míg nem egyszerre csak eljutott egy gyönyörű szép erdőbe. És ez úgy megtetszett neki, hogy a vadász elhatározta, ezt a vidéket választja otthonául. Itt épít házat családjának. Egyszer régen mi is így jutottunk el erre a vidékre, amelyet úgy hívnak Magyarország.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király kérdése. Az igazságos Mátyás király életében kiment a kísérletével, főurakkal a mezőre, és ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király. Tisztesség, öregem! És feleli az ember. Köszönöm az asszonynak, felséges király. És tovább kérdi a király. Mondd, öregem, messze van még a messze? Már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Mondd, öregem, hány a 32-ig? Már bizony a felséges királyom, csak 12. Hány pénzért dolgozol? 5 ér, felséges királyom. És mire használod az 5 pénzt? 3-ból élek, és 2-t a sárba vetek. Mondd, öregem, meg tudnád-e fejni a bakkecskét? Meg én, felséges királyom. De addig, amíg az én képemet nem látod senkinek, a magyarázatokat el ne mondd. Ezzel a király elköszönt az embertől, és kíséretével együtt egy tanyai épületbe szálltak be. Ott ebédeltek, és ebéd után a király egy órára vagy 2-re lepihent. Ez alatt az urak visszalopóztak az öreghez, és kérdezték az öreget. Mondd, öreg, mit jelent az a szó, hogy a király köszönt neked tisztességgel, öregem? És te azt felelted rá, köszönöm az asszonynak. Mit jelentett ez? 5 aranyért, megmondom az uraknak. Kivettek az urak 5 aranyat, és odaadták az embernek. Most megmagyarázta az ember az uraknak, hogy ez a köszöntés és felelet mit tartalmaz. Mikor a király köszönt, tisztesség, öregem, az azt jelentette, hogy tiszta ing volt rajta. Én meg azt feleltem, hogy köszönöm az asszonynak, azért, mert az asszony mossa az ingemet. Helyesen felelt az öreg, mondják az urak. Most kérdik tovább az urak. Mit jelentett az, amikor kérdezte a király, hogy messze van még a messzes, te azt felelted, már biza csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Azt is megmondom az uraknak 10 aranyért. Kiadják a 10 aranyat az urak, és akkor kezdi meg az ember a magyarázatot. Amikor azt kérdezte tőlem a király, hogy messze van még a messze, és én azt feleltem neki, hogy már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom, ez azt jelenti, hogy már öreg vagyok, és nem látok elébb csak az ökröm szarváig. Összenéztek az urak, mondják az öregnek. Helyesen beszélsz, öreg, ez is igaz. Na de most kérdezzük tovább, ezt mondd meg nekünk, mit jelentett az, amikor a király kérdezte, hány a 32-ig, öreg? Te meg azt felelted, már bizony csak 12, felséges királyom. Ezt is megmondom az uraknak 20 aranyért, ennek pedig az a magyarázata, hogy amikor fiatal voltam, legény ember, 32 fogam volt, abból már idáig elvesztettem 20-at, jelenleg még van 12. Erre is az urak összenéznek, s helyeslik az öreg beszédjét. Na most még egy kérdésünk van hozzád. Azt mondd meg nekünk, mire ment ez a kérdés, mikor kérdezte a király tőled, hogy mire használod az 5 pénzt, és te azt felelted rá, hogy 3-ból élek, 2-t meg a sárba vetek. Hát ezt is megmondom 10 aranyért. Kifizették az urak a 10 aranypénzt, és ekkor nekifogott az öreg a magyarázatnak. Ez a magyarázat, kérem, arra megy, hogy van nékem 2 fiam, mind a 2 taníttattam. Azt a pénzt soha többé nem látom, amit utánok a sárba dobok. Az urak erre is összenéztek egymással, s helyeslik az öreg magyarázatját. Na most, öreg, még egy kérdésünk volna hozzád, erre felej nekünk. Amikor a király azt kérdezte tőled, hogy meg tudnád-e fejni a bakkecskét, és azt mondtad a királynak, meg én felséges királyom, de a király azt mondta neked, hogy senkinek a magyarázatot meg nem mond, amíg az ő képét meg nem látod. És az öreg azt mondja az uraknak, ezt is megmondom, 30 aranyért. Kiveszik az urak a 30 aranypénzt, leolvassák az embernek. Akkor kezdi az öreg a magyarázatot, és mondja, igen, tisztelt uraim, ne érezzék sértve magukat, mert az urak azok a bakkecskék, akiket én most megfejtem. És elővette egy aranypénzt az öreg, és mutatta az uraknak a király képét a pénzen. Lássák az urak, ez a magyarázata annak, hogy senkinek meg nem mondjam a király kérdéseit, amíg az ő képét meg nem látom. A király úgy is tudta ezt, hogy az urak visszafognak az emberhez menni és kérdőre vonják ezekért a kérdésekért. Az urak lesütötték a fejüket, és szégyenkezve tovább mentek. Így volt Mátyás király története.
2: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi, felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó, ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a menyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a menyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a menyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, 1 hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok.
2: Megint. Csukás Mese Rádió. Ma van a Magyar Feltalálók napja. Tudtad, hogy a golyóstollat egy magyar újságírónak, Bíró László Józsefnek köszönhetjük? Ő találta fel a golyóstollat 1938-ban, amivel ma is nap mint nap írunk. Csukás Mese Rádió. Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgassd a Csukás Mese Rádiót!
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
2: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma én mesélek nektek. Babuka a fűben. Norvég népmese. Átdolgozta Beke Margit. Egy királynak 12 fia volt. Mikor fiai felnőttek, egy-egy lovat adott mindegyiknek, és azt mondta, vágjanak neki a világnak, keressenek feleséget. Azt is megmondta, hogy ő csak olyan lányt fogad el menyének, aki egy inget megfon, megsző, meg is var egy nap alatt. A fiúk együtt indultak el, de útközben csúfolni és bosszantani kezdték a legkisebb öccsüket, Hamu Jankót. Te csak eredj, ahová akarsz! Vagy kocog haza! Nekünk nem kell lesz! Mondták. A kis királyfi tudta, hogy hiába kérlelni őket, béküljenek meg vele. Hát, visszafordult, de letért az útról, és mezei meg erdei ösvényeken kocogott tovább. Egy tisztáson leszállt a lováról, leült egy fatörzsre, és búslakodni kezdett. Egyszer csak észrevette, hogy mozognak a fűszálak a lába előtt. Lehajol, nézi, hogy mi van ott. Hát egy csepp kis leányul a fűben, csepp kis karosszéken, és háta mögött a gyeppöröngynek, mintha ajtaja, ablaka volna. Meg is szólítja a kislány csengettyű hangon.
6: Miért búsulsz, jó legény? Mi a bánatod?
5: Hamu Jankó mindent elbeszélt az öklömnyi szépséges leánynak, az pedig vigasztalta.
6: Ne búsulj! Ha elfogadsz engem, mennyasszonyodnak, most mindjárt megfonom, megszövöm, meg is varrom apádnak az inget, és nem lesz hiba benne.
5: Elfogadlak, de még milyen szívesen. örvendezett a királyfi, mire Babuka a fűben hármat tapsolt. És a gyepgöröngyből kilépett három, még nála is kisebb, takaros szobalány, és guzsajt, szövőszéket, varrószerszámot hoztak neki. Hamu Jankó csak ámult, bámult, milyen gyorsan jár az a csepp kis keze. Egy-kettőre elkészült az ing. A fiú szépen összehajtogatta, zsebre tette, hogy elvigye édesapjának. Kicsit restelte ugyan, hogy az ing nem nagyobb az egér farkincájánál, de azért átadta az öreg királynak, amint mátkájának megígérte. És a királynak tetszett a csepping, semmi hibát nem talált benne. Bele is egyezett, hogy a fia feleségül vegye a leányt, aki küldte. Hamu Jankó hát sietett vissza, megkereste Babukát a fűben, és fel akarta ültetni maga elé a nyeregbe, de a csepp leányka inkább a saját kocsiján akarta palotába hajtani. Előállt a hintó, jobban mondva a szép kis ezüst kanál, amely elé négy parányi fehér egérke volt fogva. A fiú nagyon vigyázott, hogy a lovalába hozzá ne érjen a mennyasszonyi kocsihoz, de a patak hídján mégis megtörtént a baj. A ló lába megcsúszott, és a vízbe rúgta az ezüst kanalat Babukástól, egerestül. Akkor egyszer csak szétválnak a habok, és kiemelkedik egy aranyhajú, szép, nagy lány. Arca vonásról vonásra ugyanaz, mint Babukáé volt. Megváltottál a varázslattól, édes párom, mondja. Gyere, üljünk be mind a ketten az én hintómba, és hajtsunk egyenest édesapádhoz. A csepp fogat is átváltozott ám. Ott várt már rájuk a parton. Mire a palotához értek, a 11 nagyobb fiú már ott volt a 11 csúnya, mérges menyasszonnyal, és majd szétpukkadtak mérgükben, mikor meglátták Hamu Jankó gyönyörű menyasszonyát. Itt a vége, fuss el véle.
2: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ha úgy érzitek, hogy szükségetek van segítségre, bátran kérjetek tanácsot a szüleitektől és a felnőttektől. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: És esik az eső, csináljátok velünk.

0: Ett felülkági diszcsak. Jaj!
1: Mentovics Éva. Köszönöm. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Ő tanított betűt írni, megfogta a kezemet. Így bíztatott, nehogy feladd, ügyes vagy, ez megy neked. Mosolyával simogatott, dícsért kedves szóval. Ha valami rosszat tettünk, elég volt egy sóhaj. Ha az utcán átsétáltunk, kézen fogva vezetett. Ha valamit megkérdeztünk, már is jött a felelet. Mesét mondott, dalolt nékünk kedves csengő hangon. Vígdalait azóta is, ma is szinte hallom. E kis virág elmond mindent, amit én csak érzek. Az elrepült dolgos évet így köszönöm én meg.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Ne nyúk a piszka, ha mancsod nem tiszta.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kristálygolyó. Élt egyszer régen három testvér, akiknek édesanyja egy gonosz boszorka volt. A fiúk nagyon szerették egymást s anyjukat, ám az annyira félt attól, hogy átverik, hogy egy nap varázsigét mondott és átváltoztatta őket. A legidősebb egy sasmadár lett, s ezentúl sziklák tetején pihent meg. A középső pedig cethallá változott át, s egész nap csak a tenger mélyén úszkált. De a legkisebb úgy félt a varázslattól, hogy inkább ott hagyta az anyját, s neki indult a nagyvilágnak. Útközben hallott egy legendát az Aranynap kastélyról, s annak elátkozott királylányáról. Gondolta, megy, s megkeresi. Előtte már 23 ifjú próbálta megmenteni a csodaszép leányt, de bizony egyik sem járt sikerrel. Az átok szerint pedig, ha a 24. is kudarcot vall, a királylány örökre a toronyszobában ragad. Kereste már jó ideje a legény az aranypalotát, de sehol nem találta nyomát. Éppen egy sűrű erdőből kereste a kiutat, mikor két verekedő óriást pillantott meg a fák között. Na hát, hogy két ekkora óriás így viselkedjen, mégis miért veszekedtek?
1: Itt van ez a csodakalap, melyet egyszerre láttunk meg, most pedig nem tudjuk eldönteni, melyikünket illet. Légy te a döntőbíró!
0: És mit tud ez a kalap, hogy marakodtok rajta?
2: Aki felvesz is gondol egyet, nyomban ott teremhet azon a helyen,
0: válaszolta most a másik óriás. A fiúnak közben felcsillant a szeme. Adjátok csak ide, majd én vigyázok rá. Ti pedig fussatok versenyt. Aki először ér vissza, az lesz a nyertes. Az óriások elfutottak. A fiú arra gondolt, mi lenne, ha kipróbálná a kalapot. Mert az esze egyre csak a szépséges királylányon járt és az Aranynap kastélyán. Nem telt bele egy perc, s arra eszmélt fel, hogy ott áll a vakítóan sugárzó Aranynap palota előtt. Eltakarta kezével a szemét, s már futott is át a palota termein, fel a legmagasabb torony legfelső emeletére. De nagyon csodálkozott ám a legény, mikor odaért. Ott ült az ágyon egy csúf ráncos banya, s a szép király kisasszonyt sehol sem találta.
1: Csak nem te vagy a gyönyörűséges király kisasszony, ki fogva tart az átok, kérdezte gúnyosan.
3: De bizony én lennék, elátkoztak, s azóta emberi szem nem láthatja szépségem. Ám ha belenézel a tükörbe, láthatod igazi arcomat,
0: válaszolta a lány, s egy tükröt adott a fiúnak. Az ifjúnak még a lélegzete is elállt, mikor megpillantotta a tükörben a leányt. Olyan szépséges volt, hogy ilyen szépet még sohasem látott. Mondd, mit kell tennem, hogy az átkot megtörhessem? Kérdezte.
3: Létezik egy kristálygolyó, amit ha megszerzel, s elviszed a gonosz varázslónak, újra visszanyerem szépséges alakomat. De inkább ne is keresd, mert te is oda veszel, mint a többiek.
0: Próbálta lebeszélni a csúfsággá változtatott királylány.
1: Én ugyan nem tágítok, mondd csak el, hol az a golyó?
0: Vágta rá határozottan a fiú. A lány pedig elmesélte neki töviről hegyire, mit kell tennie. A fiú pedig búcsút intett, s elindult a rengetegbe. Az első próba egy hegylábánál várta. Ott legelészett naphosszat egy óriási bölény. Azzal kellett megküzdenie. A fiú halkan a közelébe lopózott, majd hirtelen rárontott. De a bölény sem hagyta magát, s küzdöttek órákon át. Végül a fiúnak sikerült legyőznie, s mikor a kardját belédöfte, egy tűzmadár röppent fel belőle. Jött a második próba. Most a madarat kellett elkapnia, kinek tojásában rejtőzött a kristálygolyó. De az bizony azt addig el nem engedi, míg valaki rá nem kényszeríti. A madár már szállt is volna el, de megjelent a fiú sasmadár bátyja, s addig hajszolta a levegőben a tűzmadarat, míg az elejtette a tojását, nem messze a tengertől, egy halászkutyó felett. Igen ám, de az a tojás, ha leesik, minden tűzbe borít, gondolta a fiú, s ekkor jött a harmadik próba. A kunyhó nádteteje már lángokban állt, félő volt, hogy elolvad a kristálygolyó. Ám akkor hirtelen óriási hullámok csaptak fel. A fiú cethal bátyja korbácsolta fel a vizet, ami aztán mindent beterített. Mikor elaludt a tűz, a fiú megkereste a tojást, kivette belőle az épségbe maradt kristálygolyót, s már futott is vele a gonosz varázslóhoz.
1: Megtörted az átkot, s vele együtt az uralkodásom, mondta a varázsló utolsó leheletével, aztán hirtelen hamuvá lett.
0: Abban a pillanatban a fiú két bátyja visszanyerték emberi alakjukat. Futott ezután vissza az aranynap palotájához a legkisebbik fiú, s már ott várt rá kedvese, az immár csodálatosan szép király kisasszony. Ölelték, csókolták egymást. Ilyen csodálatos párt még nem látott a világ.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Érdemes lesz nem csak a szövegre, hanem a sorok rímelésére is figyelni. Segíteni fog a válaszban. Ez az évszak szeszélyes, néha kicsit ravasz. Remélem, hogy kitalálod, ez a bolondos. Na hát, ilyen rövid idő elég volt a megfejtéshez. Tavasz! Ez a jó válasz, igen, lenyűgöző. Nagyon okosak vagytok. A tavasz a kedvenc évszakom. Szeretem, hogy végre kisüt a nap, pendülnek a rügyek, kinyílnak az első virágok. Gondolom, ti sem bánjátok, hogy ki lehet szabadulni a lakásból és viháncolni a természetben.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Újratervezés.

túl gyorsan mész. A göncöl szekérnél jobbra, túl gyorsan mész. Most fordulj balra, mondom most, mondom.

0: Sziasztok! Eltaláló feltaláló vagyok. Tudjátok, az M2 gyerekcsatornáról. Fogadjátok szeretettel a következő mesét. Erdődi Attila, Borz a feltaláló. Borz feltalálta a rollert. Sokat agyalt, míg kész lett. Tervrajzot is készített, amit maga tervezett. Van váza is kereke, kormánya, hasznos fékje. Bemutatót is tartott, mindenki csodálkozott. Rajta állva gurullám, rollerében csodát lát. Nem koptatja a lábát, hű de frankó találmány. Így kíméli és magát, két keréken gurul már. Nagyon gyorsan halad ám, látszik rajta, hogy vidám. Lett belőle őrület. Borz Peti meg híres lett. Mindenkinek az kellett, gyereknek és felnőttnek. Tisztáson, az erdőben lett ügyességi verseny. Építettek is pályát. Rajta zebrát és lámpát. Tanulták a közlekedést, tompája működését. Van rajta kör és bóják, könnyű, nehéz akadály. A próbát sokan kiállták, nevetés nélkül sem bírták. Volt, aki bíz fejre állt. Láttak néhány mutatványt. Erdő jó kedvtől hangzott. Ki vett, van neki. Boldog. Dicsérik sokan a Borzot. Rollere siker lett a világon.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem együtt daloltatok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A bölcs pásztorfiú, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
3: Volt egyszer egy pásztorfiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből. Ostoba, mendemonda, semmi más jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú bölcsességét emlegették előtte, hanem az udvarbeliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hivatta a fiút. 3 kérdést adok fel neked, mondta, ha mind a 3-ra megfelelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nekem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, felelte a fiú, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Rendben van, mondta a király, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e a második kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncogva nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit sem számolt, hanem fogta a papírost és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. Most aztán megnyúlt ám a tolnokok képe is, megijedtek, hogy a király még utóbb velük számoltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpra esett pásztorfiú. Már egészen kedvtelve nézegette, mikor föladta a 3. kérdést. Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökké valóság? A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkora, hogy belefárad az ember, mire körül járja. Arra hegyre minden 100. esztendőben leszáll egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész hegy elkopik ettől, akkorra tellik le az első másodperc az örökké valóságból. Jól van, mondta a király, megálltad a próbát, egy bölcs sem felelhetett volna különbül. Mától fogva, itt lesz a lakásod a palotámban, és ezennel országvilág előtt fiammá fogadlak. Itt a vége, fuss el véle!
2: A Bölcs Pásztorfiú című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodza bokrokon először gyönyörű fehér színű bodza virág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodza szörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

Spaß. Pinguine tanz. Jopsan, bolsan, jopla, bolla, fejed. Most már a fejedet is csak elneveszítsük. Láttál már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni. Pingvinek, vigyázz!

0: Na, azon milyen ügyesek a gyerekek, most gyorsabban próbáljuk, hogy láttál-e már pingvin
1: a tengerhez menni, hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc! Jobb száj!
0: Gyorsabban kell a jobb szájatokat mozgatni.
1: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni, hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz! Pingvinek,
0: tánc! Jobb szány, bal
1: szány,
0: mind a kettőnek kell bírod
1: már. Láttál-e már pingvin a tengerhez menni, hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!

0: yop san bar san yop la bar la.
1: Jó savon kell a lábunkon is.
0: Láttál le már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni.
1: Pingvine, vigyázz!

0: műfaj.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Móra Ferenc, a Radnóti fecskék. Morvai Noémitől halljátok. A radnóti gyerekek hiába várták haza az idén a fecskéket. Nem hozta meg őket a tavasz. Pedig már az egész Balog völgye virágba öltözködött a tiszteletükre. Hófehér kökénybokrok nézegették magukat a víztükrében. Gólyahírvirágok aranyszeme nevetett fel rájuk. Harangvirágok harangoztak eléjük. Jönnek a fecskék, jönnek! Nem jöttek bizazok. Egy-egy seregük átvágódott a falu fölött, keringett is fölötte, mintha gondolkozóban volna, de aztán csak elsuhogott másfelé. Volt olyan is, amelyik jajveszékelve szántotta a földet a szárnyával, de aztán az is csak tovább röppent. El a Radnóti határból. No, a szúnyogok meg a legyek örvendeztek is ennek nagyon, s nagy boldogan zümmögték, döngicsélték körül a radnótiakat. Sose búsuljatok, emberek, szebb a minótánk, mint a fecskéké. Szegény radnótiakra rá is fért volna a vigasztalás, mert nagyon szomorúan tekintettek az égre. Jaj, már minékünk, ha az Isten madárkái is elhagytak. Nekik sincs már hajlékuk Radnóton. Nem néz már mi ránk le a jó Isten sem az égből. Csak ugyan, hamvas felhő fátyollal takarta el az orcáját a nap. Még a múlt tavaszon Radnótra sütött legörömestebb a Balog mentén, bogár hátú tiszta házaira, muskátlis százszor szépes ablakaira, májvarózsás kertjeire, piros képű, nevető szemű nótás ajkú népére. Hol vannak most már a virágos házak? Hol a nevetés? Hol a nóta? Mind megették azt tavaly nyáron a piros tűzmadarak. Ledőlt fal omladékok temették be a virágos kerteket. Kormos szarufák meredeznek az égre, mint valami óriás kéznek az imádkozó ujjai. Csupa szomorúság itt minden. Hallgatagon járnak, kelnek az emberek a háztalan utcákon. Még ahol építenek is, ott is tompán csattog az ágy szekerce, mintha az is azt csattogná, nem érez semmit. Nem lesz többet Radnót. Elkerülik az Isten madarai még a helyét is. Elég fájdalom az a kicsi madarak szívének is. Azért csicseregtek röptükben olyan sírva ríva. Nem a régi fészket siratják ők, ahelyett ragasztanának másikat. De hová? Nincsen ereszalja. Nincs hajnalka virágos tornác, nincs leveles kapu. Újfaluba, Cakóba, Iványiba, meg a többi szomszéd faluba oda kvártéozták be magukat az idén a radnóti fecskék. Ott is mindenütt derék magyar nép lakik, szívesen befogadja Zsellérnek az Isten madárkáit. Még örül is neki, hogy így megszaporodtak az idén az ő határukban a fecskék. Annál jobban elkeseredtek a radnótiak. Volt köztük, aki szemét törölgetve sóhajtotta el magát. Jobb lesz nekünk elbújdosni erről a tájról, amit már a madár is elkerül. Hogy maradhassunk mi akkor radnótiak, ha Radnót nincsen? S arcról arcra, szívről szívre egyre terült a szomorúság felhője. S az Isten tudja, mi lett volna a vége a nagy bánatnak, ha egy reggel arra nem ébrednek a radnótiak, hogy majd fölveti a határt a nagy fecskecsicsergés. Ott ültek az Isten apró kőművesei kútágasokon, félig égett fák kizöldült gaján, épülő házak ormán, füstös fal omladékokon. S olyan fürgén forgatták kis fejüket, olyan sebes ficsergéssel tanácskoztak, hogy a radnótiak mindjárt kitalálták, mi történik itt. Országgyűlést tartanak a radnóti fecskék. Azt tartottak azok csak ugyan. Visszahozta szegényeket a szívük Radnótra. Megérezték, hogy csak itt vannak ők igazán itthon, azon a földön, amelyen születtek. Dévilik, dévilik, ugye, hogy jó lesz itt? Ezt kérdezték az öregek. itt, itt, itt, jó lesz itt, felelték vissza a fiatalok. Azzal hirtelen fölrebbent az egész sereg, mint mikor az őszi fa leveleket felsodorja a forgó szél a magasba. Elmennek, elmennek, ijedeztek a radnótiak. Dehogy mentek pedig, dehogy, szépen leszálltak párossával, csak azt keresték a magasból, hol lesz legjobb fészket rakni. Csicseri-ficseri, ideni, ideni! Röpködték körül az üres udvarok nekilombosodott fáit. Mire a nap felszárította a harmatot, akkorra már ment a munka nagyban. Gyúrták a sarat, szórták a szalmát, villaformájú ágakba rakták a gömbölyű fecskeházakat. Egyik rakta a falat, másik hordta a nekivalót. Csicseri szalma kék! Ficseri, van elég! Add el rép, Csicseri! Hozom már Ficserit! Alkonyatra már a maguk házában laktak a radnóti fecskék, mégpedig fák ágára rakott házban. Pedig a fecskének nem szokás a fára fészkelni. Ezt csak a radnóti fecskék eszelték ki, hogy el ne kelljen nekik szakadni a szülőfalutól. Boldogan fohászkodtak a hunyó napsugaraiban, és vidám csicsergéssel kívántak jó éjszakát a radnótiaknak. Azok se kívánkoztak már el a falujukból, jaj, dehogy kívánkoztak. Visszajöttek az Isten madárkái. Visszajött velük a szerencse, az áldás, a jókedv, az öröm. Az épülő házak körül nevetve sürgölődtek az emberek. Boldogan nézték, hogy magasodnak a falak, s muzsika szónál szívesebben hallgatták, milyen vígan csattuk az ágyszekerce. Ne féljetek, emberek! Falu lesz Radnótból megint! Példát mutatnak az égmadarai! Az égmadarai már akkor álomra készülődtek. Egyre halkuló csicsergésüket illatos szellő hordta szét a balog völgyében. Adjon Isten, figyfirigy, szép jó éjszakát! Virrassza ránk, figyfirigy, rózsás hajnalát!
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tugásmese rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Egész pici koromban majdnem 7 évig hegedültem. Nagyon sokat kellett gyakorolni, és rendkívül szigorú volt a tanár. Így aztán, amikor vége lett annak az iskolának, ahol hegedűt tanultam, úgy döntöttem, hogy egy kis szünetet tartok. Pár év múlva harsonás lettem. Ez a mese, amit most mondok, a hegedűről szól. Hallgassátok szeretettel! Grimm testvérek, a csodálatos hegedűs. Elmeséli Gőz László. Volt egyszer réges-régen egy csodálatos hegedűs. Szerte bolyongott a világban, és mindig egyes egyedül járt. Hol erre gondolt, hol meg arra, vagy a felhők játékát nézte az égen, vagy a napsugarok táncát a folyó tükrén. Sosem unatkozott, mindig volt látnivalója. Vándorlása során egyszer egy rengeteg nagy erdőbe tévedt. Ki tudja, mióta bolyongott már magányosan a fák közt. A levelek közt csak nagy néha kék lett át az ég, a lomb olyan sűrű volt, hogy csak ritkán tűzött át rajta a napsugár. A hegedűsnek ide-oda kószáltak a gondolatai, hanem aztán végül mégiscsak elunta magát. Ideje, hogy pajtást kerítsek magamnak, mondta. Fogta a hegedűjét, húzott egyet-kettőt a vonóval, és a húróval egyszerűen olyan szép csengő dallam szállt a magasba, hogy nincs ez a fülemüle, amelyik gyönyörűségesebben tudna énekelni. A hang csapongva szárnyalt a rengetegben, édesen, ezüstösen szólt, majd epekedve, majd pedig vidáman. Egyszer csak megrebbent a bozót, egy farkas ügetett elő a sűrűből. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, gondolta magában a hegedűs. A farkas odament hozzá és megszólította. E szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled. Ha csak ez a kívánságot, felelte a hegedűs, a szót fogadsz, egy-kettőre elleseted a titkát. De figyelmeztetek rá, amit mondok neked, azt azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, fogadkozott a farkas, és a hegedűs nyomába szegődött. Mentek, mendegéltek, és a farkas már alig várta, hogy megkezdődjék a zenetanítás. A hegedűs azonban ügyet sem vetett rá, amíg egy terebélyes tölgyfához nem értek, akkor hirtelen visszafordult. Látod azt a repedést ennek a tölgynek a törzsén, farkas koma? Látom. No, ha meg akarsz tanulni hegedülni, dugd a két előső lábadat a résbe. A farkas egy kicsit furcsálotta ugyan a dolgot, de nem mert ellenkezni, nehogy füstbe menjen a hegedű tanulás terve. Felágaskodott, és beledugta két mancsát a repedésbe. A hegedűs fölkapott a földről egy követ, és úgy beékelte vele az ordas lábát, hogy az moccani sem tudott többé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök, érted? Mondta neki a hegedűs, és paképnél hagyta. Ment egy darabig, de megint csak nagyon egyedül érezte magát, azt gondolta. Nem jól van ez így, pajtást kell kerítenem magamnak. Álla alá szorította a hangszerét, és elkezdett hegedülni. Soha senki nem hallott még olyan gyönyörű muzsikát. Talán egy perc sem telt belé, elő is jött rá a fák közül egy róka. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, mondta magában a hegedűs, és kedvetlenül leengedte a vonóját. A róka azonban odaóvakodott hozzá, leült, félrefordította kisé a fejét, és esengbe mámult rá a vörös képével. De szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled, ha csak ez a kívánságod. De előre figyelmeztetlek rá, szót kell fogadnod, és amit mondok, azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. A róka elvigyorodott örömében. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, ígérte. Elindultak elől a hegedűs, nyomában a róka, mentek, mendegéltek, míg egy gyalogösvényhez nem értek. Két oldalt nyurga, mogyorós övény szegélyezte az utat. A hegedűs jobbról is, balról is földig hajtott egy-egy cserjét, s rájuk lépett egyik lábával az egyikre, a másikkal a másikra. Na, róka koma, kezdődik a lecke, mondta a hegedűs. Add csak ide a balvancsodat. A róka már nyújtotta is készségesen, hogy ne nyújtotta volna, előre örült neki, hamarosan milyen nagy művész lesz belőle, mennyi ércét tud majd terítékre csalni a muzsikájával. A hegedűs hozzákötötte rókakum a bal lábát a bal oldali bokorhoz. Most add ide a jobbikat, mondta. Adta a róka azt is, igaz ugyan, hogy már egy kicsit kevésbé szívesen, a hegedűs pedig odakötözte a jobb oldali magyarófa legerősebb veszélyéhez. Megvizsgálta, elég szorosak el a csomók, aztán elengedte a két bokrot. Az ágak suhogva csapódtak a magasba, és felrántották a rókát, ott lebegett, rugdalózott. Most aztán bár így szépen, amíg visszajövök érted, mondta a hegedűs, és ott hagyta. Ment megint egy darabig, de mintha nagy súlynál nehezedett volna a szívére a magányosság. Hiába gondolta, pajtást kell kerítenem magamnak, és megint elkezdett hegedülni. Abban a pillanatban, ahogy az erdő némaságába belecsendült a zene, előugrott a csalitból egy nyúl. Nézd csak egy nyuszi, mondta a hegedűs, ilyen pajtást sem kívántam. A tapsi füles odaügetett elé. De szépen húzott, kedves mester, szólt, szívesen eltanulnám tőled. Nem olyan ördöngös mesterség, felelte a hegedűs, szófogadás dolga az egész. Megint meg kell tenned, amit mondok neked, akkor viszed valamire. Meglátod, nem lesz nálam engedelmesebb tanítványod, bólogatott a nyúl, és a nyúlába szögődött. Csak hamar kiértek egy tisztásra, súdár nyárfa állt a közepén. A hegedűs jó hosszú pányát vett elő a zsebéből, egyik végét a nyúl lábára hurkolta, a másikat a fa tövére kötötte. Kezdődik a lecke, nyulacska, mondta. Lássuk, mit tudsz. Először is szaladt körül 20-szor ezt a nyárfát. A nyúl boldogan loholni kezdett a fa körül, örült neki, hogy ilyen könnyű dolog a hegedű tanulás. Körülfutotta 20-szor a fát, hanem a pányba is rátekeredett 20-szor a fa derekára. A szerencsétlen plótás fogva maradt, hiába húzta, hiába ráncigálta a kötelet, csak a lába fájdult belé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök érted, mondta a hegedűs, és ment tovább az erdőbe. Közben a pórulját farkas addig kapálozott, addig rágta marta a követ, míg végül is kirántotta a mancsát, és nagy nehezen kiszabadult a résből. Dűtöl tajtékozza vetette magát a hegedűs után, megfogadta magában, hogyha utoléri, irgalmatlanul megbünteti. A róka még mindig ott rukkapált a gyalogösvény fölött. Meglátta a farkast, elkezdett torka szakadtából ólítani. Farkas testvér, gyere, segíts rajtam, rászedett a hegedűs. A farkas lehajlította a bokrokat, elrágta a kötelet és megszabadította a rókát. Most már ketten loholtak a hegedűs után. Ahogy a nyomát szimatolva ügettek, ráakadtak a kikötött nyúlra. Hát te veled mi történt? Kérdezte a farkas. Jaj, farkas gazda, könyörgös szabadíts meg, rászedett a hegedűs, siránkozott a nyúl. Most az egyszer sem a farkasnak, sem a rókának nem jutott eszébe, hogy nyúl pecsenyét egyék. Eloldozták az ilyet tapsifülest, és most már hármasban vetették magukat a közös ellenség után. A hegedűs pedig, ahogy ment, mendegélt az erdőben, megint nagyon magányosnak érezte magát, megállt egy terebélyes bükkfa alatt, álla alá szorította a hangszerét, és muzsikálni kezdett. Soha még ilyen szép hangokat nem csalt elő a húrokból a vonója, benne volt ebben a hegedűszóban a szíve minden szomorúsága. Egy szegény favágó dolgozott nem messze az erdőben. Meghallotta a muzsikát, és abban a pillanatban, hogy meghallotta, akár tetszett neki, akár nem, abba kellett hagyni a munkáját, és el kellett indulni arrafelé, ahonnét a csodálatos zeneszó hívogatta. Vállára vette a fejszét, s ment a fák és bokrok közt, hajlítgatta sorra az ágakat, hárítgatta maga elől a vesszőket, alig várta, hogy odaérjen a hegedűshöz, és közvetlen közelből hallgathassa a muzsikálását. A hegedűs, amint meglátta, nagyon megörült, s azt gondolta. Végre! Igazi jó pajtást találtam. Embert kerestem én, nem állatokat. Eddig is szépen játszott, de most örömében olyan kedvesen, olyan gyönyörűségesen zendített rá, hogy a szegény favágó csak hallgatta, ámultan, mintha elvarázsolták volna. Sosem hittem volna, hogy ilyen tündéri zeneszó is lehet a földön, gondolta. Éppen ekkor ért oda a farkas, a róka meg a nyúl. A favágon nyomban látta rajtuk, hogy valami rosszban törik a fejüket. Fölemelte villogó fejszéjét, s odaállt hatalmasan, elszántan a hegedűs elé, mintha azt mondaná: vigyázzatok, mert aki hozzá mer nyúlni, annak velem gyűlik meg a baja. Az állatoknak egyszerűen inokba szállt a bátorságuk, és hanyat homlok bemenekültek a sűrűbe. A hegedűs pedig csak játszott, játszott, nyőrködtette a szegény favágot varázslatos dallamaival. Aztán búcsút intett neki, és eltűnt az erdőben. Később megkereste a farkast, a rókát és a nyulat, mindannyiuktól bocsánatot kért. Mai napig zenél az új barátainak, ha még meg nem unták.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzű legény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van, gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát,
1: de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje.
3: Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára.
1: Hoho, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát.
2: Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egy magában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra.
1: Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét. Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám. Kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük.
2: Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik? Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék, de lesz szám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. De el is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska. Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan, mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: És
3: kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, amin őt Micóka véghez vitt. Följett az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ilyetten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. Mi lehet, cicuskám? Ki bántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Az szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
4: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
5: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És akkor most pattanjunk fel egy kocsira, és utazzunk el vele valahova, de tényleg akár.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kiscsacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kis csacsinak. Indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kis csacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetején. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott, a kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába, de aztán eszébe jutott Mirmur. Hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kis csacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kis csacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kis csacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővette egy gombos tűt, s beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirbur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kis csacsitól. A kis csacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és hoztam nektek egy verset, amit Havasi Attilának köszönhetünk. Azt a címet adta a versének, hogy Némely kukacok életstílusáról, ami szerintem egy elég találó cím, ugyanis három darab kukacról fog szólni, és azonnak az életstílusáról. Na, de nem is szaporítanám tovább a szót, kezdjünk is bele. Almafa ágnak a sarkában, kis kukac eszeget az almában. Egyenes lukakat lakmároz, befele törekszik a magházhoz. Körtefalomnak a zöldjében, nagy kukac eszeget a körtében. Lukból nagyot és görbét rág, kifele igyekszik a körtén át. Bikfa hegyében, a bikmagban, közepes kukac esz cikcakban. Oda bent rágcsál réges-rég, sehova se siet, csak éhes még.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő mesét én írtam, képzeljétek el, és most nagy szeretettel elolvassuk nektek Levente Péter bátyóval, szólítsátok őt nyugodtan úgy, hogy Péter bátyó, így gondolatban, engem meg szólítsatok úgy, hogy Ildikó nénye. És akkor bele is csapunk, elkezdjük a mesét, Péter bátyó bemondja a címet nektek.
2: Égből pottyant meséket fogtok hallgatni. Marci Kandúr meséje.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kandúr legény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihés kis kacsák úszkáltak. Megvolt Marci Kandúrnak mindene.
2: Egy napon mégis úgy érezte, hogy hiányzik neki valami. Valami, morogta nyugtalanul. Talán valami harapni való.
1: Kent magának egy nagy karéj vajasmézes kenyeret. Beleharapott, de csalódottan félretolta.
2: Túl édes ez a méz. Nem ez hiányzik nekem. Valami más, valami. Talán valami füstölni való.
1: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
2: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami. Talán valami nézegetni való.
1: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált. Egy tojó, egy gácsér, és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
2: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci Kandúr irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt? Ez az. Ez hiányzik nekem. Domboló feleség és huncut, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm. Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
1: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a menyasszonyi ajándékot, amit még kislánykorában megálmodott.
2: Megálmodott menyasszonyi ajándék? Marci Kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Menyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. Oda döcögött vele Orsolya háza elé.
1: Mi ez? Képett el Orsolya.
2: A megálmodott menyasszonyi ajándék.
1: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. Azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
2: Hát, ha nem hatalmas, ha megasszonyi ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsoly a háza elé cipelte, és bekapcsolta.
1: Mi ez? Mérgelődött Orsolya.
2: A megálmodott mennyasszonyi ajándék!
1: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci óra előtt az ajtót.
2: Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami mennyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
1: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni Orsolya álmát.
2: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott mennyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott Orsolyához. Sajnálom, Orsolya...
1: De Orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott mennyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
2: Marci kandúr szóhoz sem tudott jutni.
1: Nem is kellett. Anélkül is összefutott a násznép. Ott volt az egész cica rokonság. Még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
2: Ott voltak a kacsaúsztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katica bogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
1: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra öt gömbölyű kis cicájuk született.
2: És Marci kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
1: Így volt?
2: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
0: Csukás Mese Rádió. Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltellik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Novák Péter vagyok, és egy varázslatos kislányról fogok mesélni, kinek a neve Harisnyás Pippi. Oly varázslatos az ő élete, hogy még filmen és színházban is feldolgozták. Astrid Lindgren, mellettünk lakik Harisnyás Pippi, részlet. Elmondja Novák Péter. Tomi és Anika aranyos két gyerkőcám, akik most éppen krokettet játszanak a házuk kertjében. Igazán jó volna egy vérbeli játszópajtás, mondja Annika. Jó, bizony, bólogat Tomi. Tomi kertje mellett van egy másik kert, abban meg egy ház, amelynek a neve Ville Kulla Villa. Csak hogy senki nem lakik ott, az öreg ház teljesen elhagyatva áll. Furcsa, hogy senki nem költözik oda, jegyezte meg Tomi. Valóban, felelte Annika. Csak ugyan akadna benne valaki, valaki, akinek gyereke is van. Egy szép napon, amikor Tomi és Annika átkukucskál a kerítés fölött, igencsak különös látványt árul a szemük elé, egy egészen kicsiny kislányt látnak, aki egy valódi lovat cipel a hátán. A két gyermek nem hisz a szemének, tudnélik egy gyerek nem lehet olyan izmos, hogy lovat hordjon a hátán. De lám, ez a gyerkőc mégis meglehetősen erős. Harisnyás Pippinek hívják, s olyan rettentően jó erőben van, hogy nincs rendőr a világon, aki erősebb volna nála. Ráadásul roppant gazdag is. Van egy egész táskája tele aranypénzzel. Lám csak, ez a kislány most beköltözik a Ville Kulla villába. Egészen egyedül fog ott lakni. Csupán a lova lakik majd vele, meg egy kis majom, akinek Nilsson úr a neve. Pippinek nincs anyukája és apukája sem. Azonban ő egyáltalán nem bánkódik ezen, azon egyszerű oknál fogva, hogy így legalább nincs, aki minden butaságért rászóljon, például azért, hogy ideje már lefeküdni, amikor éppen a legjobban esik a játék. Mindig azt csinálhatja, ami neki tetszik. Ki fog neked főzni? Kérdezte Annika. Hát én magam, felelte Pippi. Bizonyám, Pippi mindent egy maga csinál, most éppen palacsintát süt. Amikor egy palacsinta kész, magasra feldobja, egyenest oda Tominak meg Annikának, ők pedig csak eszik, tömik magukba, amíg a fülük is kétfelé nem áll tőle. Ennél finomabb palacsintát még soha életemben nem ettem, jelenti ki Tomi elégedetten. Pippinek egy tojás sárgája virít a haján. Még akkor került oda, amikor a palacsinta tésztát keverte ki. Ám ez a malőr egy csöppet sem zavarja őt. Mindig azt hallom, hogy a tojás sárgája jót tesz a hajnak. Meglátjátok, úgy fog nőni a hajam, mintha húznák. Pippi még mézes kalácsot is tud

0: sütni, a konyha padlóján nyújtja ki a hozzávaló tésztát. A gyúródeszka úgysem elég nagy, ha az ember 500 mézes kalácsot akar sütni, jelenti ki Pippi. Nilsson úr, a kismajom is segít neki, a ló nem segíthet, hiszen ő kint lakik a verandán. Miért tartod a lovadat a verandán, érdeklődik kíváncsian Tomi, hiszen ahány lovat csak ismer, az mind istálóban lakik. Hogy miért, mond vállat Pippi, a konyhában mindig csak útban lenne, a szobában pedig nem érezné igazán jól magát. Telnek múlnak az órák, végül Tomi meg Anika elbúcsúznak és hazamennek. Nagyon boldogok, hogy végre akadt egy igazi jó játszótársuk. Tárgykereső vagyok, jelenti be egy szép napon Pippi, amikor Tomi és Anika meglátogatják őt. Tárgykereső? Az meg micsoda? Ámul el Tomi. Olyan, aki mindenféle tárgyakat kutat fel, feleli Pippi. A világ tel is tele van érdekes dolgokkal. Beláthatjátok, hogy igazán kell valaki, aki felderíti őket. Éppen ez a tárgykereső dolga. Tomi és Annika úgy döntöttek, hogy ők is csatlakoznak ehhez az érdekes küldetéshez, ők is tárgykeresők lesznek, és akkor már hármasban mehetnek kutatni. Pippi egyszer csak talál egy rozsdás, henger alakú bádogdobozt. Pompás, lelkedezik, bádogdobozból sosem lehet elég. Mire jó egy ilyen doboz, akarja tudni Tomi. Az ember a fejére húzza, és azt játsza, hogy éjszaka van, feleli magától értetődően Pippi. Lám úgy is tesz. A fejébe húzott bádogdobozzal járkál, amíg csak óra nem bukik egy kerítés kötélben. Micsoda csörömpölés! De Pippi nem bánja, hiszen megint talál valamit. Egy üres cérnaorsót. Nézzétek, milyen aranyos kis cérnaorsó! Ezzel lehet szappanbuborékot fújni, de egy cérnára felfűzve, nyakláncnak is kitűnően használható, kiált elragadtatva. Tomi és Anika azonban sajnos nem találnak semmit. Miért nem kukkantotok be abba a két korhat fatuskóba? Az ilyen helyeken a legjobb a tárgykeresés. Képzel csak, Tomi talál egy szép kis noteszt ezüstollal, Anika pedig egy vörös korall nyakláncot. Dolguk végeztével hazatérnek a tárgykeresők, Pippi a bádogdobozzal és az orsóval, Tomi a notesszel és az ezüstollal, Anika pedig a nyakláncával.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Panni vagyok.
3: Sziasztok, én Máté.
2: Unatkozom.
3: Hát akkor játszunk valamit, Panni.
2: Jó. Gondoltam valamire.
3: Tehát akkor barkóbázunk?
2: Igen, ezt kitaláltad. Na de amire most gondolok, már pedig gondoltam... Azt kitalálod?
3: Igen. Már kész is? Gondoltál már valamire?
2: Gondoltam, igen.
3: Jó. Akkor... Tárgy?
2: Tárgy.
3: Tárgy?
2: Tárgy.
3: Hogy de ügyes vagyok.
2: Nagyon jó vagy.
3: Köszönöm. Mondjuk, használati tárgy?
2: Igen. Igen, használati tárgy.
3: Hú, ma tényleg jól keltem föl. tehát akkor nem csak dísz a lakásban?
2: Nem.
3: Nektek sok dísz van otthon? Ja, bocsánat, nem akarok eltérni a tárgytól. Én használom?
2: Igen.
3: Uh-huh. Általában este használjuk?
2: Uh-huh. Igen.
3: Miért reggel nem?
2: Akkor még annyira hideg nincs. Jaj, megint elszóltam magam.
3: Hú, igen, tényleg elszóltad magad. Viszont, hogyha hideggel kapcsolatos, akkor eszembe jut a tél. Télen használjuk?
2: Igen, télen is használjuk.
3: Akkor, ha fázunk?
2: Igen, ha hideg van, akkor fázunk.
3: Köze van a kedvenc ünnepemhez, a karácsonyhoz?
2: Igen, igen.
3: Tényleg?
2: Van belőle olyan is.
3: Többféle van belőle?
2: Igen, neked nagyon sok csúnya ilyened van.
3: Hé, cipő?
2: Nem. A cipőid annyira nem is csúnyák.
3: Jaj, köszönöm, Panni, ezt sosem mondtad eddig. Akkor hordom, hogyha fázok, van belőle karácsonyos, és nekem nagyon sok csúnya ilyenem van. Szerintem ez nem lehet más, mint a pulóver.
2: Igen. Arra gondoltam.
3: És sok csúnya ilyenem van?
2: Nagyon sok csúnya karácsonyi pulcsid van.
3: Hát igen, mert imádom a karácsonyt. Te szereted a karácsonyt?
2: Persze, hogy szeretem.
3: De azok a pulcsik miért csúnyák?
2: Csupa csillám, meg konfetti, meg karácsonyfa. De tudod, a karácsonyi pulcsikban ezt szeretjük.
3: Igen.
2: És neked is jól áll.
3: Köszönöm. Majd adok párat kölcsön.
2: Nem kell.
3: Hát jót beszélgettünk, Panni, de a lényeg az, hogy kitaláltam.
2: Igen, ügyes vagy. Ti kitaláltátok volna? tartsatok velünk legközelebb is.
4: Sziasztok!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Csukás István mesét fogok nektek felolvasni. Mindezt azért is teszem, mert Csukás István születésének évfordulóját ünnepeljük. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én személyesen is ismertem őt, hiszen a Süsüben, ugye, mert a Süsü az egy nagyon-nagyon ismert mese, én voltam a Bús királylány. És nem csak ebben játszottam, hanem az Ágacska című mesejátékában is Pössze Egeret én alakítottam. Ez egy nagyon-nagyon sikeres mesejáték volt a játékszínben annak idején. Nagyon személyes kapcsolatunk volt Pista bácsival, sőt annyira, hogy egy helyen laktunk, a Guggerhegyen. Hogyan is kezdődött a Kelekútya kiskakas története? Úgy kezdődött, hogy ő bújt ki utoljára a tojásból. Megrázta magát, s körülnézett, hogy hová is került. Szép nagy udvart látott. Bokrokat, fákat, csibeitatót, malacvájút, kutyaólat, galambdúcot és sövénykerítést. Bámészkodott, gyönyörködött, megnézett mindent apróra, csillogott a szeme, piroslott a taraja, pici szíve vidáman dobogott. De szép a világ, gondolta magában. Majd mikor a szeme megtelt a világgal, jól kinyitotta a fülét és hallgatózott. Kotkodácsolást hallott, meg csipogást, meg bégetést, meg ugatást, meg nyávogást, meg röfögést, meg kágogást és hápogást, meg nyerítést és megegést, meg bőgést és iázást, meg turbékolást és cincogást. És én hogyan beszéljek? Tűnődött a kiskakas. Elindult a Kelekútya kiskakas, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a kutyaólhoz, s megállt előtte pecskesen. A hatalmas kuvasz nyújtózott egyet, ásított egyet, majd mosolyogva megbámulta a kiskakast.
2: Nini, gondolta, egy kiskakas. Biztosan most bújt ki a tojásból, mert eddig én még nem láttam. Pedig én mindent látok, és mindent tudok, ami az udvarban történik. És végre van egy kakasunk. Igaz, hogy kicsi, de majd megnő.
1: Majd barátságosan vakkantott, meg ugatott. A Kelekútya kiskakas figyelmesen hallgatta. Azután fölvetette a fejét, és ő is vakkantott, meg ugatott. Vak-vak! Wow, wow. A kuvasz mosolyogva megcsúválta a fejét.
2: Nem jó, dörmögte, te nem vagy kutya, nem jól csinálod.
1: A Kelekútya kiskakas elszontyolodott. Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
2: Nem tudom megmutatni,
1: brummogott a kuvasz.
2: Sajnálom.
1: A Kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a Bocihoz. A Boci egy fa alatt legelészett. A kiskakas elébe került, s peckesen megállt.
2: Egy kiskakas? Bőgte vidáman a Boci. Biztosan ma született, mert még nem láttam eddig.
1: Barátságosan bőgött, abba hagyva a legelészést. A Kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, hallgatta, majd felbőgött. Bú! Bú! A Boci mosolyogva csóválta a fejét.
2: Nem jó, te Kelekútya! Nem vagy te, Boci! Nem áll jól neked a bőgés!
1: Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a Bocit a kiskakas. A Boci sajnálkozva mondta...
2: Nem tudom megmutatni. Sajnálom. Mi bocik csak bőgni tudunk.
1: És szélesen elmosolyodott. A Kelekútya kiskakas nem sértődött meg. Tovább indult, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a disznóólhoz. Az ól előtt a malacok játszottak, visítoztak, meg röfögtek.
3: Uj, uj, röf, röf, röf, röf.
1: A Kelekútya kiskakas hallgatózott, majd visított és röfögött ő is.
3: Uj, uj, röf, röf, röf.
1: A malacok mérgesen nézték a röfögő kis kakast. A mamájukhoz szaladtak és panaszkodtak.
3: Csúfol! Utánosz és csúfol!
1: Mutogattak a kelekkutya kis kakasra. A kövér cucamama kigurult az ólból.
2: Miért csúfolodsz?
1: Kérdezte szigorúan. A kelekkutya kis kakas megszeppenve mondta.
3: Nem csúfolódom, beszélni tanulok.
1: A cucamama elmosolyodott.
2: Ennyi. Rossz helyen tanulsz. Te nem vagy malac.
3: Mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a kelekkutya kiskakas.
2: Sajnálom, mondta a cucamama. Mi disznók csak röfögni tudunk.
1: A kelekkutya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a libához. A liba szép fehér tollát tisztogatta, s halkan gágogott.
2: Gá-gá-gá.
1: A kelekkutya kiskakas fülelt, figyelt, majd halkan gágogott ő is.
3: Gá-gá-gá, gá-gá-gá, gá-gá-gá.
1: A liba abbahagyta a tollászkodást, és csodálkozva megnézte a gágogó kiskakast.
2: Gá, ej, hát téged meg mi lett? Félre nyeltél?
3: Beszélni tanulok, motyogta a kelekkutya kiskakas. Mutasd meg, hogyan kell.
2: Sajnálom,
1: ingatta a fejét a liba.
2: Nem tudom megmutatni. Mi libánk csak gágogni tudunk.
1: A kelekkutya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a nyulakhoz. A nyulak kergetőztek, pukfenceztek, és vidáman makogtak.
3: Sárga répa, bekaplak.
1: A kelekkutya kiskakas kitátotta a csőrét, és makogott. Mak, mak, mak, mak, mak, mak,
3: sárga répa, bekaplak.
1: A nyulak körbeállták a kelekkutya kiskakast, és a hasukat fogva nevettek.
3: Egy makogó kiskakas?
1: A kelekkutya kiskakas mérgesen kiáltott.
3: Ne nevessetek! Inkább mondjátok meg, hogy hogyan csináljam!
1: Az egyik nyúl abbahagyta a rihegést, meg a röhögést, s a vállát vonogatva mondta.
3: Nem tudjuk megmutatni, mi csak makogni tudunk.
1: A kelekkutya kiskakas legyintett a röhögő nyulakra, dacosan tovább ment.
2: Azért is megtanulok beszélni, ahogy a kakasok szoktak, gondolta.
3: Hát valaki csak megmutatja, hogy hogyan kell.
1: Odaért a szép fehér szakállú kecskéhez. A kecske mélázva nézegette a kiskakast.
2: Egy kiskakas, torka tolla tarajas.
1: Majd szelíden felmekegett. Kelekkutya kiskakas kinyitotta a csőrét, és mekegett ő is.
3: Meg, meg, meg.
1: Kecske megrázta a szakállát, és mosolyogva mondta.
2: Nem, nem jó. Csak a kecskék mekegnek. És te nem vagy kecske. Te kiskakas vagy.
1: A kelekkutya kiskakas bánatosan lógatta a taraját.
3: Akkor mutasd meg, hogy hogyan csináljam.
1: A kecske meleg hangon válaszolt.
3: Nem tudom megmutatni. Én csak mekegni tudok. Sajnálom.
1: A kelekkutya kiskakas csak egy kicsit búslakodott, csak egy picit lógatta a taraját. Megrázta magát, s újra elindult, hogy megtanuljon beszélni. A kacsa úsztatóhoz ért. A vízben sárga kiskacsák úszkáltak, lebuktak, csőrükkel kutattak, keresgéltek, tolláskodtak, vecseréztek. A kelekkutya kiskakas megállt az úsztató szélén. Egy sárga pelyhes kiskacsa odaúszott, megnézte vidáman csillogó szemével, és hápogott. A kelekkutya kiskakas figyelt, majd nagyra tátotta a csőrét, hápogott.
3: Háp, háp, háp.
1: A sárga pelyhes kiskacsa intett neki, hogy jöjjön be a vízbe. A kelekkutya kiskakas bedugta az egyik lábát óvatosan a vízbe, majd kikapta gyorsan, s megrázta a fejét, hogy nem megy. A sárga pelyhes kiskacsa mérgesen kiabált.
3: Nem is vagy kacsa, akkor miért hápogsz? Csúfolodsz?
1: És lespriccelte a kelekkutya kiskakast. A kelekkutya kiskakas lerázta tolláról a vizet, s dünnyögve továbbállt.
2: Azt én is tudom, hogy nem vagyok kacsa, de buta hápogó. Azért még nem kell lespriccelni.
1: Ahogy ment, rápisszegett valaki.
3: Psz, hé!
1: A kelekkutya kiskakas megállt,
3: Körülnézett, hogy kipisseg. Egy egeret látott, egy csillogó szemű egeret. Te pissegtél? Kérdezte a kelekúgy a kiskakas.
2: Én hát,
3: mondta az egér. És miért pissegtél? Érdeklődött a kelekúgy a kiskakas.
2: Azért pissegtem, hogy állj meg.
3: Megálltam, mondta a kelekúgy a kiskakas.
2: Látom, fontoskodott az egér. És mielőtt nem álltál meg, hova mentél?
3: A kelekúgy a kiskakas elgondolkozva nézte a kíváncsi egeret.
2: Erre, meg arra. Miért kérdezed?
3: Az egér roppant komoly képet vágott.
2: Azért kérdezem, mert én mindent tudni akarok, ugyanis én tanár vagyok. Híres tanár. És ez itt egy híres egériskola.
3: Az egér körbemutatott büszkén. A galagonya bokor alján volt egy rajztábla, a rajztáblára krétával egy nagy A betű volt írva, és egy egyes. A kelekúgy a kiskakas megcsodálta a rajztáblát. Az egér megpödörte a bajuszát, és tovább hencegett.
2: Tanítok írást, tanítok olvasást, tanítok számolást, esetleg még éneklést és szavalást. Figyelj, ezt szavalom az egérverset.
3: Az egér kidüllesztette a mellét, nagy levegőt vett, és elszavalta a verset.
2: Dohogott az egér, sosincsen friss kenyér, ahogy mondom, ezért dohogott az egér. A boltba pandukolt, csukva volt a bolt, ahogy mondom, úgy volt, csukva volt a bolt. Végül is mit csinált? Hát morzsát rágicsált, egyebet nem csinált, csak morzsát rágicsált.
3: Szép volt, dicsérte meg a kelekúgy a kiskakas. Taníts meg, hogy hogyan kell beszélni.
2: Oh, semmiség, legyintett az egér. Figyelj! Cin-cin-cin, cin-cin-cin, cin-cin-cin. Na, most te!
3: A kelekúgy a kiskakas eltátotta a csőrét, és cincogott.
2: Nagyon jó, nagyon jó, dicsérte meg az egér.
3: Köszönöm, hálálkodott a kelekútya kiskakas, és cincogva ment tovább.
2: Nem vette észre a nagy cincogásban, hogy egy sötét árnyék lopakodik a nyomában.
3: A sötét árnyék nem volt más, mint egy nagy, tarka macska. Csodálkozva nézte a cincogó kiskakast, majd dühösen megrázta a fejét.
2: A macska rúgja meg. Azt hittem, hogy egy egér. Mit cincogsz? Mi a csodának cincogsz?
3: A kelekúgy a kiskakas megijedve válaszolt. Nem jól csináltam. Nem jól csinálom.
1: A tarka macska mérgesen morgott és nyávogott.
2: Persze, hogy nem jól csinálod.
3: Kelekúgy a kiskakas óvatosan utánozta a nyávogást.
2: Nyáu, nyáu, ez jó? Nem jó, te nem vagy egér, se macska.
3: Kérlek, mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom. A tarka macska megvonta a vállát.
2: Nem tudom megmutatni, én csak nyávogni tudok.
3: A kelekúgy a kiskakas lehorgasztott fejjel bandukolt tovább. Ahogy bandukolt, beleütődött valamibe. Az a valami egy szép, fényes pata volt. Fölnézett, és meglátta a lovat. A ló lenézett, és barátságosan nyihogott. Kelekútya kiskakas fülelt, majd ő is nyihogott. A ló nagyot nevetett.
2: Nini! Már azt hittem, hogy egy kis csikó, de csak egy kis kakas. Miért nyihogsz?
3: Nem jól csinálom, kérdezte a kelekúgy a kis kakas. A ló megrázta a fejét, csak úgy lobogott a gyönyörű sörénye.
2: Nem, nem jól csinálod, csak a lovak nyihognak.
3: A kelekúgy a kis kakas nagyot sóhajtva tovább ment. A magasban galambok röpködtek. Leszálltak a galambdúcra, búgtak, turbékoltak. Kelekúgy a kiskakas fölnézett rájuk, levegőt vett, és turbékolt. Krú! Krú! A galambok a fejüket rázták.
2: Krú, nem jó, nem jó. Te nem vagy galamb?
3: Csengettyű szó ütötte meg a fülét. A kelekúgy a kiskakas megszaporázta a lépteit, ment a csengőszó után.
2: A csengő egy bárány nyakába volt kötve.
3: A bárány vígan ugrándozott, a csengő ezüst hangon csilingelt.
2: Be, be,
3: bégetett a bárány ugrándozás közben. A kelekkutya kiskakas figyelmesen nézte, majd ugrált egy-kettő cérna vékony lábán, és bégetett. A bárány abbahagyta az ugrálást meg a bégetést, és csodálkozva nézett a kiskakasra. Te bégettél? Kérdezte. A kelekkutya kiskakas bólogatott. A bárány körbejárta a kelekkutya kiskakast.
2: Neked nincs. De neked csak két lábad van, mondta végül, és szárnyad van, és csőröd van. Te nem vagy bárány, és ha nem vagy bárány, ne is bégess.
3: A kelekkutya kiskakas lehajtotta a fejét, úgy suttogta. Mutasd meg, kérlek, hogyan csinálja. A bárány ingatta a fejét, a csengő halkan megszólalt a nyakán.
2: Nem tudom megmutatni, én csak bégetni tudok.
3: Eljött az este, eljött az éjszaka, az udvar népe aludni tért. Csak a kelekkutya kiskakas nem tudott aludni. Szomorúan üldögélt a kerítés tetején. Hát senki sem mutatja meg nekem, hogy hogyan kell csinálnom, gondolta búsan. Így búslakodott, meg szomorkodott. Észre sem vette, hogy elröpült az éjszaka. Lassan világosodott az ég alja, és tűzpirosan fölkelt a nap. A kelekkutya kiskakas ámulva nézte, még sohasem látott ilyet. A nap visszanézett a kiskakasra, és mosolyogva unszolta. Üdvözölj, kiskakas, szólalj meg! A kelekkutya kiskakas bólintott, majd ugatott, nyávogott, röfögött, gágogott, mekegett és bakogott, hápogott és cincogott, nyerített és bégetett. A nap mosolyogva szólt. Ejnye, hát nem így kell. A kelekkutya kiskakas bánatosan lehorgasztotta a fejét.
2: Mutasd meg, suttogta. Senki se tudja megmutatni.
3: A nap nyájasan válaszolt. Tudod te azt? Tátsd a csőröd, kukorékolj! Na, rajta! Próbáld meg! A kelekkutya kiskakas kitátotta a csőrét, hátrahajtotta a fejét, behunyta a szemét, és kukorékolt.
2: Kukorikú! Kukorikú!
3: Zengett a kukorékolás, a nap felszökkent az égre, az udvar lakói összeröppentek, s ámulva hallgatták a kiskakast.
2: Milyen szépen kukorékol, súgták, búgták, röfögték és cincogták.
3: A kiskakas büszkén nézett le rájuk, és így szólt.
2: Fölébresztettem a napot. Én egyedül. Én a kiskakas. Kukorikó!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Elfeledte csücske disznó.
4: Ki fogja meg?

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a parkpadján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Vár csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapurarúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi, sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mesen nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapurarúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a magkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelődködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta makkarcsit. Akkor a feje fölüli zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el makkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, makkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtalálójó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is makkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kesztyű lakói nyaralni mennek. Megérkezett augusztus, a nyaralás hónapja. A kesztyű lakói útra készülődnek. Hol?
3: A pocok a kesztyű nagy ujjában. A cinke

és az öreg rövidlátó hangya a kis ujjában. Előkerül a sok-sok nyári holmi. Fürdőruha, szalmakalap, úszógumi, tréningruha, szöges cipő, és még sok-sok más. A kesztyű lakói becsomagolnak. Hová? A pocok bőröndbe, a cinke kézitáskába, a béka hátizsákba, a szarvasbogár sportszatyorba. És az öreg rövidlátó hangya fedeles kosárba. Már csak két nap választja el őket attól, hogy elutazzanak. Hová?

és az öreg rövidlátó hangya Pomázra. Végre rájuk virrad az utazás napja. Elbúcsúznak egymástól, s Kiki elindul a maga választotta járművön. Min?

0: és az öreg rövidlátó hangya szekéren. A két hét nyaralás mindenkinek kellemesen telt el, s már alig várták, hogy elmesélhessék egymásnak élményeiket.
1: Miről?
0: A pocok, a múzeum látogatásról, a cinke,

és az öreg rövidlátó hangya a tyúkok etetéséről. Mielőtt azonban hazaindultak volna, mindenki vásárolt a többieknek valami kedves ajándékot. Mit? A pocok valódi amerikai konzervlegyet,

és az öreg rövidlátó hangya egy kosár papsajtot. A hazaérkezés napján a kesztyű tenyerében klubnapot tartottak, s 10 órakor mindenki aludni tért a kesztyű ujjaiba. Hová?

0: és az öreg, rövidlátó hangya a kis ujjába.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

kis tapsi. Ha ismerős a dal, akkor otthon is tudjátok énekelni velem, meg egy kicsit elmutogatni együtt. Na, indulunk megint a bicajjal.

0: A fazékfedő. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, akinek három fia is volt, de trónra egyik sem ülhetett, mivel még nem találtak feleséget. S bizony a királyfik úgy gondolták, hogy nem is akadt számukra megfelelő feleség a birodalomban. Elküldte hát őket a király, ha itt nem találtok senkit, akkor menjetek világgá. A három fiú pedig ment, mendegélt, erdőn, mezőn át, hogy megleljék szívük választottját. Mikor éppen egy sűrű erdőn vágtak keresztül, megpillantottak egy rozoga kunyhót. Bekopogtak, és egy pöttöm nénike nyitott ajtót.
1: Kedveseim, hát ti meg mit kerestek erre, hol a madár se jár?
0: Kérdezte reket hangon. A királyfik pedig elmesélték, mi áradban vannak, s hogy kimerültek, mivel már hetek óta úton vannak. A jószívű öregasszony megszente a fáradt vándorokat, és elszállásolta a királyfikat éjszakára. Aztán reggel az öregasszony így szólt.
1: Vegyétek ezt a három piros almát!
2: Csak akkor vágjátok fel őket, ha van víz a közeletekben.
0: Majd elbúcsúztak, és a három királyfia nyakába vette a világot. Már vagy három napja mendegélhettek, mikor végre megpihentek egy öreg fa árnyékában. A legidősebbik testvér elővette az almáját, addig-addig nézegette, míg nem bírta mohóságával, és felvágta. S lássatok csodát, egy gyönyörű leány pattant ki belőle.
1: Vizet, vagy szomjan halok,
0: mondta elhaló hangon, de akkor már késő volt. A közelben nem volt forrás, és olyan mély álomba zuhant, hogy nem tudták felébreszteni. Búsult a királyfi, de már nem volt mit tenni, hát tovább mentek. Nem sokára azonban újra megpihentek egy fa alatt. S most a középső királyfit igézte meg a piros alma. Ám a legény óvatosabb volt, mint a bátyja, és előbb alaposan körbe tekintett. Úgy látta, hogy egy tó van a közelükben, ezért hát bátran vágta fel az almáját, és bizony ebből is egy csodaszép lány ugrott elő. Vizet, vizet! Kiáltotta már ő is, és a fiú már szaladt is a közeli tóhoz. De hiába, nem tó volt az, csak déli báb. És a lány épp úgy, mint a testvére, összeesett, és akárhogy keltegették, nem ébredt fel. Így szóltak aztán a bátyai a legkisebbhez. De csak menj tovább, találj magadnak feleséget, mi visszatérünk apánk birodalmába. Elbúcsúztak hát a királyfik, és a legkisebbik, miközben baktatott, észrevett egy óriási tölgyfát, a tövében egy kúttal. Na, itt már felvághatom az almám, gondolta. Ám mielőtt megtette volna, merített a sisakjába egy kis vizet. Mikor szétnyílt az alma, csak úgy kápráztak a királyfi szemei. A lány, ha lehet, még szebb volt, mint a nővérei. A királyfi menten beleszeretett. Gyorsan megitatta, és az még gyönyörűbb lett, mint valaha. Igazán nem járja, hogy egy ilyen csodaszép teremtés rongyos ruhákba járjon. Várj meg itt! Hozok a városból királyi öltözéket. Úgy viszlek haza apám palotájába, mondta a fiú. Majd gyengéden feltette a fa egyik ágára a szépséges leány, és a lelkére kötötte, hogy ott várja meg, míg visszatér. Ám amíg a királyfi a városban volt, egy gonosz boszorka tévejedett a kút közelébe. És mikor a víz fölé hajolt, hogy merítsen belőle, hirtelen visszahőkölt.
1: Na hát, így megszépültem volna!
0: Aztán felnézett, és megpillantotta a gyönyörű lányt a fán kuporogni.
1: Hát te mit csinálsz ott fenn?
0: Kérdezte tőle, és a lány gyanútlanul elmesélt neki mindent, hogyan pattant ki az almából, és hogyan mentette meg a királyfi. Felcsillant erre a gonosz boszorka szeme.
1: Talán most végre királynő lehetek!
0: Először megpróbálta kedves szavakkal leédesgetni a lányt a fáról, ám az nem tágított. Mikor megelégelte a várakozást, felmászott a boszorkány a fára, elkapta a lányt, és belökte a kútba. Az meg kiabálhatott, nem hallotta senki. Nem sokára visszatért a királyfi, és nem értette, hova tűnhetett a szépséges lány, hisz csak egy csúfságot talált helyette.
1: Én vagyok az, kedves királyfi. Vigyél magaddal, és ígérem, újra megszépülök,
0: mondta mézes mázasan a banya. Mivel a banyán kívül nem volt ott senki, a királyfi hitt neki, és felöltöztette drága ruhákba. Közben a boszorka megpillantott egy aranyhalat a kútban. Sejtette, hogy az csak a lány lehet, de megfogni nem sikerült neki. Elindult végül a banya és a királyfi, és amint megérkeztek a palotába, meg is esküdtek. A csúfság bizony ettől sem lett szebb, de a királyfi még reménykedett, hát ha majd idővel. Ahogy teltek a hónapok, a boszorkát nem hagyta nyugodni a dolog, hogy az aranyhal visszaváltozik és mindent kikotyog. Ezért gonosz tervet veszelt ki. Kifogadta az aranyhalat a kútból, s utasította a szolgákat, hogy főzzenek belőle ebédet. A boszorka megette a halat, ám azt nem tudta, hogy mikor pucolták, egy pikkely földre esett, s abból másnapra egy csodaszép nyírfa lett. Furcsálta a dolgot a szipirtyó, ezért hívatta a szolgákat, s még aznap kivágatta. Megparancsolta, hogy az ágakat mind égessék el. Ám az egyik favágó hazavitt egy darabot. Gondolta, még jó lesz valamire. És a felesége bizony talált is neki helyet, fazékfedő lett belőle. Nagyot nézett aztán másnap a favágó meg a felesége. Mire hazaértek, kész volt a vacsora, tiszta volt a ház. Nem értették ugyan, ki lehet az, és elhatározták, hogy meglesik, ki lehet a jótevőjük. De arra ők sem gondoltak, hogy mikor a kulcsukon bekukucskálnak, meglátják a fazékfedőt, ami csodaszép leányjá változik, és elkezd csöprögetni. Erre aztán bement az asszonyság, és megkérdezte mégis, kiféle, miféle, honnan jött. A lány pedig elmesélte nekik, hogyan szabadította ki az almából a királyfi, mit tett vele a boszorka, és hogy lett belőle végül fazékfedő. Mikor befejezte a történetét, az asszony menten elküldte a favágót a palotába. A királyfi pedig, mikor meghallotta a favágó beszédét, csapott papot otthagyott, s rohant a szép leányhoz. Hogy örültek a viszontlátásnak, örömükben még aznap meg is tartották a lakodalmat. A gonosz boszorkát pedig úgy elkergették, hogy azóta se látta senki.
3: Csukás Mese Rádió. Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.

A szemüveges bagoly. Tavasszal, amikor felébred az erdő, és az ágacskákon előbújnak a zöld levelek, akkor szokott kezdődni a madáriskola. Hogy kik járnak oda? Természetesen a kismadarak, hogy megtanuljanak minden fontosat. A madáriskolában van mindenféle óra, hogyan kell fészket rakni, tojást költeni, kukacra és bogarakra vadászni, melyik bogyó a finom, és hogy milyen növények és állatok élnek az erdőben. Minden kismadár nagyon figyel ám az órákon, hogy mindent rendesen megtanuljanak. Megy is a nagy verseny, hogy ki a jobb tanuló. De egyik évben volt egy kis bagoly, aki sosem kapott jó jegyet. Nem tudta megtanulni rendesen a leckét. A fészke mindig csúnya lett, sosem találta meg a kukacot, mindig a rossz bogyót gyűjtötte össze, és még a repülésben is ügyetlen volt. A többi kismadár folyton kinevette. Milyen ügyetlen vagy, milyen buta! Csiripelték a fülébe minden áldott nap. A kis bagoly pedig egyre szomorúbb és kedvetlenebb lett. Nem is akart iskolába járni soha többet. A bagoly mama és a bagoly papa naphosszat tanácskozott és okoskodott, hogy mit kéne csinálniuk a fiúkkal. Ez így nem mehet tovább, mondta a bagoly papa. Elvisszük a legbölcsebb állathoz az egész erdőben, ő biztos tud segíteni. Másnap reggel, amikor pont szünet volt az iskolában, a bagoly család felkerekedett, hogy megkeressék az erdő legbölcsebb állatát, az öreg medvét. Ő már mindent látott és mindent tudott, ami az erdőben történt. Kedvesen brummogva fogadta a családot, és megkérdezte, miben segíthet. A bagoly mama pedig lesütött szemmel mesélte el neki, hogy az ő fiúk a legrosszabb tanuló a madáriskolában, pedig nem buta fióka. A vén medve dörmögött egy kicsit, és vakarta a fejét, majd jó közel hajolt a kis bagolyhoz. Megnézte jobbról, megnézte balról, megnézte előről, és megnézte hátulról is, aztán csóválta a fejét. Végül így szólt a bagoly fiókához. Bagyocska, látod ott azt a magas fát? Látom, felelte a kis bagoly. És látod annak a magas fának azt a szép nagy ágát? Látom, felelt ismét a kis bagoly. És azt látod-e, hogy annak a szép nagy ágnak a végén van egy alma? A kis bagoly hunyorított, forgatta a fejét, majd azt mondta. Látom. A medve ismét megcsóválta a fejét, és azt mondta a szülőknek. Ennek a fiókának szemüveg kell, hiszen nincs is azon az ágon semmi. Ezért nem tud rendesen tanulni, fészket építeni és kukacokra vadászni, mert nem lát rendesen. Itt van az én régi szemüvegem. Szerintem jó lesz neki. A kis bagoly kicsit gyanakodva méregette a medve ajándékát, aztán csak fölvette. És uram fia, a csőre is tátva maradt. Hatalmasra nyitott szemekkel nézett körbe, és közben jó nagyokat pislogott. Tyűha! Mondta meglepetten. Gyorsan körbe is repülte a medve barlangját, hogy mindent jól megnézhessen, és életében először érezte azt,

vidáman indult haza. A bagoly fióka alig várta másnap, hogy elmehessen az iskolába, és megmutathassa, milyen ügyes lett. A többi madár persze már az elején kinevette. Nézzétek a pápa szemest! Csak nem gondolod, hogy négy szemmel jobban látsz? De a kis bagoly nem szólt semmit, el sem pityeredett, csak várta, hogy elérkezzen a megfelelő idő. Aznap az első feladat az volt, hogy kitalál gyorsabban öt szem szamócát. Minden kismadár cikázott jobbra-balra, de egyikük sem tudta megelőzni a kis baglyot, aki elsőnek teljesítette a feladatot. Aztán ő találta meg először a leghúsosabb kukacot, sőt, aznap még fészekből is ő építette a legszebbet. A többi madár és a tanárok csak ámultak és bámultak, hogy a legrosszabb tanulóból hirtelen a legjobb lett. Mert kiderült a kis bagolyról, hogy hiába nem látott rendesen, neki van a legtöbb esze. De szerencsére ettől még nem bízta el magát, mert emlékezett rá, milyen rossz volt, amikor mindenki szitta és lehurrogta. Ezért akárki kért tőle segítséget, nagyon szívesen adott. Segített leckét írni, tanulni és gyakorolni minden kis madárnak. A szülei persze nagyon büszkék lettek rá, hogy ilyen okos és kedves fiúkát neveltek, de arról sem feledkeztek meg, hogy felkeressék a bölcs medvét, aki segített nekik. A kis bagoly, miután híre ment, milyen okos és ügyes madár, mindenkivel összebarátkozott az erdőben, még a méhecskékkel is. Kért tőlük egy nagy adag lépes mézet, azzal állítottak be a medvéhez. A medve persze nagyon megörült a méznek, össze-vissza ölelgette a családot, hátba veregette a kis baglyot, és jól belakmározott. A kis bagoly pedig azóta megnőtt, sőt, már ő tanít a madáriskolában, de még mindig hordja a szemüvegét. És tudja, hogy nincsen buta kismadár.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem, attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba. Csukás Mese Rádió.
2: Igen ám, de a nagyváros fényei megbabonázták a Molnárnét, no meg egy picit a Molnárt is. Díszes kelmék, szép ruhák, selyem, brokád, arany, ezüst, és a szomszéd mulatóból kiszűrődő új világ hangja.

0: Jó napot!
1: Jó napot!
0: Kérek esti hírlapot!
2: Hírlapot?
0: Hírlapot!
1: Nincsen, kérem, elfogyott!
0: Elfogyott?
1: Elfogyott!

0: Sziasztok gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok, és ma egy olasz tündérmesét hoztam nektek. Rozalina és a varázsló. Élt egyszer egy kereskedő, aki üzleti útra készült, és megkérdezte a lányaitól, mit hozzon nekik ajándékba.
1: Sejemruhákat, felelte az első. Nyakláncot és gyűrűket, felelte a második. Egy rózsatövet kérek, felelte a harmadik, akit Rozalinának hívtak, és kedves, nagy lelkű teremtés volt. Útközben a kereskedő egy gyönyörű helyre bukkant, ahol ugyan világosság fogadta, mégsem talált senkit se közel, se távol. Amikor bekukkantott az istálóba, a legszebb rózsatöveket találta, amelyeket valaha látott. Hirtelen eszébe jutott Rozalina kérése, és felkapott egy cserepet, amikor egy hang megállította.
2: Tolvaj!
0: Egy hosszú, őszakállú apóka állt az ajtóban. Szegény kereskedő elmotyogott egy bocsánatkérést.
1: Olyan gyönyörűek a rózsái, és én csak szerettem volna vinni egyet a lányomnak.
0: A szavaira az öregember, aki varázslónak tűnt, elkiáltotta magát.
1: Elviheted a szépséges rózsát, ám megfizeted a borsos árát, a lányod mától itt alussza álmát.
0: A kereskedő rémülten hazament, és mindent elmondott Rozalinának. A lány attól rettegett, hogy a varázsló bántani fogja szeretett apját, ezért beleegyezett és elment hozzá, hogy vele éljen. A varázsló minden este a vacsora asztalnál megkérdezte tőle.
1: Mit gondolsz? Valaha hozzám jössz majd feleségül?
0: Rozalina mindig nemmel felelt. Egy napon levelet kapott. Meghívott az egyik nővére menyegzőjére. A lány nagyon szeretett volna elmenni, és megígérte a varázslónak, hogy visszatér. Így az öregember azt mondta neki.
1: Menj és fogd a gyűrűt, amelyen átok ül. Ha sötét lesz a kő, testem, lelkem gyengül.
0: Rozalina elfogadta az ékszert és hazament. A nővérei azonban sajnos nagyon irigyek voltak rá, és elrejtették a gyűrűjét. Amikor néhány nappal később visszaadták neki, a kő már majdnem fekete volt. Rozalina szíve majd megszakadt, mert időközben megkedvelte a varázslót. Visszarohant hozzá, és betegen találta az ágyában. A karjába zárta a férfit, és zokogva ezt mondta neki.
1: Az életedért bármit megtennék, ha kell, akár az arád is lennék.
0: Ezekre a szavakra a varázslót hirtelen káprázatos fény vonta körbe, és egy jóképű fiatalember termett a helyén. Amikor kinyitotta a szemét, mosolygott, és elmondta a lánynak, hogy ő valójában egy herceg, aki egy gonosz boszorkány varázslatának áldozatául esett. Azzal, hogy a zord külseje ellenére beleszeretett, Rozalina megtörte a varázslatot. Még aznap megülték a lakodalmukat, és boldogan éltek a palotában, amíg meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem.
0: Sziasztok! Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin meséje nyomán a hétfejű tündér, Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta a tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta, megnézném a házat. Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint, felmehetsz. Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke. Figyfirigy, fuss följebb, fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke. Epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szervusz, második, mondta. Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányot hiánylom, urrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik, nekem ne neszezz. Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök öröm, Ödönkét ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett, így. Hihihi. Nevetett az ötödik is, így. Öhöhöhö. Örventek, de Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hess, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híret hallom, hidegszik a hátam, hújjogott a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben, nyarganyomban, nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. És a tizedik, tolakodók, támadások, takarodjál tökmag, tödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz, megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt a tizedik volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki azelőtt a kilencedik volt, elmehetsz, kiskomám. A második, aki azelőtt a nyolcadik volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász. A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt, hess. A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt, nem hallottad, nem hívtalak. Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek. Örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt, nem hívtalak, nem hallottad? A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt, huss! A nyolcadik, aki azelőtt a második volt, nyiszlet, mit ugrász, menekülj! A kilencedik, aki azelőtt az első volt, kiskomám, elmehetsz! A tizedik, aki azelőtt a földszint volt, takarodj füstként! Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az ötödiket hagyta épen, és elkezdett dolgozni. Épített egész állónap, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majdhogy nem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál, de nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, Ödönke? Egy olyan 10 emeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa 5. emeletből áll. Csupa 5. emeletből? Csodálkozott az apja. És az első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Hajaj! Negyedik? Nem. Hatodik? Haszontalan. Hetedik? Hess. Nyolcadik? Nyűg. Kilencedik? Kinek kell? Tizedik? Tűnjön el. Hát pedig csupa 5. emeletből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, amelynek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e, ki tudja.
2: Csukásmese Rádió.
1: Ma van a Magyar Feltalálók napja. Tudtad, hogy a hétköznapokban használt gyufát is egy magyar ember, Irinyi János találta fel 1836-ban? Ez a gyufa biztonságosabb lett a korábbiaknál, mert csak egy speciális felületen, például dobozon lehet meggyújtani. Így ez a véletlenszerű tűzesetek és balesetek számát nagyon lecsökkenti.
2: Csukásmese Rádió. Kótyavetye megmondja a tutit.
4: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
5: Kótyavetye a sajtszakértő.
4: Végre elárulhatom nektek, hogy én vagyok a legnagyobb sajtszakértő a patkányok között. Kezdem a kedvencemmel. Ementáli. Az ementáli sajtban óriási lyukak vannak. Akkorák, hogy még én is belefértem kicsi koromban. Az illata pedig fantasztikus. Ja, azt el is felejtettem mondani, hogy tehéntejből készül. A kamambert első ránézésre kicsit furcsa, mert fehér penész fedi. Penész? Ha-ha, nem kell tőle félni, mert ez a penész finom penész. Ami alatta van, az pedig csodálatos, krémes és ízletes. Ja, és ez is tehéntejből készül. Nem úgy, mint a mozzarella, ami akár hiszitek, akár nem, vízi bivaj tejből készül. Legtöbbször saláták tetejére rakják az emberek. Én a mozzarellás salátából a mozzarellát szeretem a legjobban. És itt van Manyika néni konyhájának legfontosabb darabja, a trapista. Onnan tudom, hogy Manyika néninél mindig van ilyen, mert olykor megdézsmálom. De ne mondjátok el neki, jó? Na, ennyit a sajtokról. Egyetek sok sajtot, és akkor olyan okosak lesztek, mint én.
2: Műsorajánló következik.
1: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
6: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
7: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között.
2: Csukás Mese Rádió.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukásmese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgassd a Csukásmese Rádiót!
7: Ez a Csukásmese Rádió!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban.
9: Titkok a játékboltból.
1: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
7: Hallgass te is!
9: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mekkora bicikli verseny volt.
1: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mentovics Éva. Köszönet a tanítóinknak. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Tárt kapukkal várt a suli, s úgy emlékszem, meg lehet, érkezésünk örömére néhány aprót csengetett. Tudjuk, ez a tudás vára, s mi vagyunk a hercegek, meg a herceg kisasszonyok, ám a dolgunk rengeteg. Napról napra ide járunk, izgatottan érkezünk. Ha tudnátok, mennyi tudást cipel mindig két kezünk. Ám de vannak jó tündérek, akik várnak, így szokás. Tanítónak hívja őket, tudod, minden iskolás. Ők tömik a kobakunkat, van itt tudás, temérdek, és ha néha arra kérnek, leírjuk az egészet. Osztunk, szorzunk, s pihenésképp olvasunk egy szép mesét. A környezet és a matek pedig jól megy réges-rég. Tanítóink fáradoztak egész évben eleget, míg tudással töltögették szorgosan a fejeket. Köszönjük, hogy féltő gonddal egyengedték léptünket. Kívánjuk, hogy legyen boldog számukra e szép ünnep.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jó, jó, jó, jó, itt az

Az apró szemű rizs. Tudjátok-e, gyerekek, hogy honnan jön a rizs? Képzeljétek csak el, hogy sok száz évvel ezelőtt a rizsszemek még akkorák voltak, mint egy érett alma. És csak egy messzi földrészen, Ázsiában teremtek a hatalmas rizsföldeken. Réges-régen az istenek ajándékozták a rizst az éhező embereknek a hűségükért cserébe. A fehér rizsszemek szépen csillogtak, kerekek és formásak voltak, és nagyon könnyedén gurultak. Akkoriban az embereknek még nem kellett megművelni a rizsföldeket, elég volt, ha eldobtak egy-két szemet, és a helyükön már is kinőtt egy egész ültetvény. Szabadon nőttek a rizsszemek, s a magok pár nap alatt szárba szökkentek, s hamarosan az alma nagyságú termés is megjelent rajtuk. Még locsolni sem kellett őket, mert az istenek mindig épp elegendő esőt küldtek. Aztán, mikor beérett a termés, maguktól kiugrottak az óriási rizsszemek a kalászból, s gurulni kezdtek. Mert bizony ezeket a rizsszemeket még betakarítani sem kellett. Csak fogták magukat, összegyűltek, és együtt elgurultak a faluba. A falu főtere ilyenkor úszott a rengeteg rizsszemben, az emberek pedig fogták a vödröket, zsákokat, és összelapátolták a rizst, amire szükségük volt, a többit pedig gondosan felseperték. Az emberek minden betakarítás után hálát adtak az isteneknek a jóságukért és bőkezűségükért. A kis házakban kis oltárokat állítottak fel, és mindenféle ajándékokat ajánlottak fel az isteneknek. Így ment ez hosszú évtizedeken keresztül, és az emberek nagyon elégedettek voltak az istenek ajándékával. Ám az egyik faluban lakott egy asszony, aki messze földön híres volt a lustaságáról. És ez az asszony egy nap úgy döntött, hogy nem takarítja ki a házat. Ahogy közeledett az ősz, az aratás ideje, a férje korholni kezdte az asszonyt. Most már ideje elkezdeni készülődni. Nem sokára megérkeznek az érett rizsszemek, és a ház meg az udvar olyan, mintha egy hadsereg vonult volna végig rajta. Hanem az asszony megmakacsolta magát, és válaszra sem méltatta az urát. Naphosszat csak feküdt a pihe-puha párnák közt, és mindenféle kalandos történeteket olvasott, és közben a hőseikről álmodozott. Ám hamarosan eljött az ősz. A rizsszemek beértek, és egyenként kiugráltak a kalászból. Aztán, ahogy lenni szokott, a rizsszemek hosszú és tömött sorokban elindultak a falu felé. A rest asszony éppen a szobában lustálkodott, mikor néhány rizsszem bepattogott az ajtón. Észre sem vette őket, csak mikor már a padlót beterítette a temértek labdányi szem. Akkor az asszony gyorsan felkapta a seprűjét, és megpróbálta felseperni az elkóborolt szemeket, de hiába. A rizsszemek annyira elszaporodtak, hogy tele volt velük a ház és az udvar. Mikor az asszony meglátta a földön a tengernyi rizsszemet, fogta a seprűjét, és mérgében egy jó nagyot vágott az ugrándozó szemekre. Minek kellett így sietnetek? Forrongott magában. Közben a rizsszemek pillanatok alatt száz meg száz apró darabra estek. Úgy látszik, az emberek mégsem becsülik meg, ami adatot nekik, mondta dühösen az egyik rizsszem. Meg sem érdemlik a könnyen jött termést, kiabált egy másik. A legjobb lesz, ha Móresre tanítjuk őket. Ezentúl dolgozzanak meg minden falatért, visított egy harmadik. Majd a rizsszemek megegyeztek, hogy összetöpörödnek. Többé nem nőnek alma nagyságúra, és gurulni sem fognak. Ha éhesek lesznek, menjenek ki maguk a földre, és kemény munkával takarítsanak be minket, mondta a rizsszemek vezére. Ha majd egész évben görnyedniük kell, és közben dacolni az idővel, az erős széllel, a heves esőkkel, akkor majd megtanulnak megbecsülni minket, helyeselt egy másik, és a többi rizsszem is szigorúan bólogatott.
Így aztán a következő évben az emberek legnagyobb meglepetésére a rizsföldek termés nélkül maradtak. Nem volt senki, aki megművelte volna a földeket, elvetette volna a magokat és gondozta volna a növényeket. A rest asszony persze csendben meghúzta magát. A falu felbojdult. A csalódott emberek találgatni kezdték, vajon mi történhetett, hova tűnt a termés. Na és persze ott motoszkált a fejükben a legfontosabb kérdés. Mi lesz velük rizs nélkül télen? A falu bölcsei hosszas töprengés után arra jutottak, hogy áldozatot kell bemutatni az isteneknek, hogy megbékítsék őket. De mi lesz a rizssel? Tette fel valaki a kérdést. Úgy tűnik, a rizst ezentúl magunknak kell termeszteni, felelte a vének között a legbölcsebb. Így történt, hogy a rizsszemeknek elegük lett az emberek hálátlanságából, és apró darabokra estek. Az embereknek pedig azóta is csak hosszú fáradozások árán sikerül megtermeszteniük a rizst. Most legalább annál jobban értékelik.

0: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Napközben többször is kortyoljatok egy kis vizet, hogy mindig frissek és derűsek legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv! Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jó estét kívánok! Grillus Vilmos vagyok, ma én mondok nektek esti mesét. Ajándékot kapni nagyon jó dolog. Pláne amíg az ember nem is tudja, hogy mi van abban a csomagban, amiben az ajándék rejtőzik. De hát a természettől is kaphatunk ilyen ajándékokat. Gondoljatok csak egy vadgesztenyére, leesik a fáról egy szúrós burok. Hát azt tudjuk, hogy gesztenye van benne, de hogy milyen gesztenye, hogy abból mondjuk majd egy figurának, amit otthon megcsinálhattok belőle, a feje lesz, vagy a lába, azt nem tudjuk. És milyen jó ebből embert építeni, gyufaszálakból, meg vadgesztenyéből. Bizony a természet ajándékai nagyon szépek. Hallgassátok meg ezt a mesét. A címe Szarka taxi, Szarka bazár. A 100 éves erdő, ahol ez a történet megesett, a legszebb erdő volt, amit valaha láttam. A fák dús lombjai között madarak csiviteltek, a faodvakban mókusok tanyáztak, a napsütötte tisztásokon vidám nyúlgyerekek kergetőztek. A tölgyek, hársak, juharfák gyökerei között tiszta vízű patak csörgetezett. Az erdő lakói békességben éltek, szerették, tisztelték egymást. Mindenki tudta a dolgát, tette, amit kellett. A kakuk óránként jelentette az idő állását. A sünök szorgalmasan gyűjtögették a földre pottyant vadkörtét. A méhecskék nektár után röpködtek, a pockok, hörcsögök télire való után kutattak. Ha összezördültek egymással az erdő lakói, a legöregebb tölgyfán élő bölcs bagoly teremtett rendet közöttük, s ha olykor-olykor megbetegedett valaki, ő látta el a gyengélkedőt orvosi tanáccsal. Egyik nap idegenek jelentek meg az erdőben. Citromsárga autóval érkeztek, amelynek oldalán a következő felirat virított tiditarka betűkkel: Szarka taxi, Szarka bazár. Az autóból két különös figura szállt ki, rikító ruhadarabokkal és csillogó-villogó ékszerekkel fölciszomázva, egy pöffeszkedő szarkapár. Felröppentek az öreg tölgyfa egyik ágára, és körbe hordozták tekintetüket a tájon. Micsoda elmaradott vidék, cserregte megvetően az egyikük, sehol egy gyors étterem, sehol egy üzlet. Itt még a kakuk mondja az időt, amikor már réges-rég feltalálták a kakukkos órát, toldotta meg a másik. Vadkörtét gyűjtenek, patakvizet isznak, nem ismerik a palackozott szörpöket, legyintett szárnyával az első. Gyalogjárnak, cipekednek, rettenetes lehet itt élni. Az erdő lakói meglepetten hallgatták a szarkapár szavait. Miért mondjátok, hogy rettenetes itt élni? Mi nagyon jól érezzük magunkat a 100 éves erdőben, mondta nyúlanyú. Ha a városban élnétek, tudnátok, hogy mi a jó? Ma már csak az ostobák járnak gyalog, akinek esze van, autón közlekedik, mutatott a citromsárga kocsira a szarka taxisofőrje. városlakók modern környezetben élnek, és kényelmesen megvásárolják mindazt, amire szükségük van, magyarázta a Szarka bazár tulajdonosnője. Leröppent a faágról, felnyitotta a taxi csomagtartóját, elővett belőle egy kinyitható kerti asztalt, és kipakolta áruját a bámészkodók elé. Nézzétek csak, mi minden kapható a városban. Biztos vagyok benne, hogy ti még hírből sem hallottatok ezekről a különleges dolgokról. Teleszkópos hátvakaró, elemes miniventillátor, horoszkópos kulcstartó, elektromos fülmelegítő, zenélő citromfacsaró, illatosított művirág, világító WC-ülőke. Ezek nélkül a rendkívül hasznos és divatos tárgyak nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern háztartás. A felvilágosult vásárlakók cukorkával és csokoládéval kényeztetik magukat, és nem vizet isznak. De nem ám, hanem palackozott limonádét és gyümölcsízű szörpöket. Tessék, kóstoljátok csak meg! Finomabb az aromájuk, mint bármelyik gyümölcsnek, ami az erdőn terem. Szarka asszony műanyag poharakba töltögette a szirupos levet, és megkínálta a kíváncsi tömeget. Valóban nagyon finom, igazán zamatos, bólogattak az erdő lakói. Kérünk még, visítoztak a sünlurkók. Mondd csak, hogy juthatnánk hozzá ezekhez a csodálatos modern dolgokhoz? Kérdezte sóvárogva a sünmama. A bazárban minden eladó, és a taxi is a rendelkezésetekre áll, felelte a Szarka asszony. Cserébe adjátok nekünk a kincseiteket. A kincseink? Néztek össze tanástalanul az erdő lakói. Milyen kincsekre gondolsz? A turisták sok mindent elvesztenek kirándulás közben. Pénzérméket, nyakláncokat, gyűrűket, evőeszközöket. Nincs más dolgotok, mint megkeresni ezeket a tündöklő tárgyakat, és idehozni nekünk, válaszolta a mohó Szarka. Szívesen ide hordjuk nektek, amiket találunk, mi úgysem tudunk mit kezdeni velük, válaszolták az erdei állatok. És már szaladtak is, hogy átkutassák a környéket. Drága kővel ékesített gyűrűk, fényes gombok, díszes hajcsatok, színes gyöngyök, arany és ezüst fülbevalók, gyémánttal kirakott medálok kerültek elő a szarkák legnagyobb örömére. Amíg az asszonyok a bazárban csereberéltek, a többiek beültek a Szarka taxiba. Ó, milyen kényelmes, milyen előkelő, milyen izgalmas, lelkendeztek az utasok. A taxi körbe pöfögte az erdőt, folytogató szürke füstöt eregetve maga után. Csak egy valaki nem nézte jó szemmel az állatok mulatságát. A legöregebb tölgyfán lakó bölcs bagoly. Hú-hú, de nagy baj lesz ebből. Húhogta vész jóslóan. Ám az erdő lakók nem törődtek vele. Újabb és újabb árut követeltek Szarka asszonytól, aki csak hordta a városból a haszontalanabbnál haszontalanabb dolgokat. A Szarka taxi tele füstölte kipufogó gázzal az erdőt, kerekével eltiporta a színes virágokat, keresztül gázolt a somon, a galagonya és kecskerágó bokron, kilapította a földre hullott gyümölcsöket, összeroppantotta a fűben megbújó csigaházakat. Az italos palackokat, műanyag poharakat, csak különféle áruk színes csomagolását szanaszét hordta a szél, és pár hét múlva a rét, az erdő, a patakmeder tel is tele volt szeméttel. Az erdő lakók ellustultak, elkényelmesedtek. Már nem voltak hajlandók gyalogolni, mindenhová taxin vitették magukat. Patakvíz helyett palackozott, cukros italokat fogyasztottak, és habzsolták az édességeket. Elsőként a sűn gyerekek csapták el a hasukat, aztán jöttek sorra a többiek. A nyúl család fogfájásra panaszkodott, hiszen sárga répa és káposzta helyett reggeltől estig töltött cukorkát rágtak. A mókusok úgy meghíztak a sok taxizástól, hogy már nem tudtak fölkapaszkodni a fa tetejére. A biztonságos odú helyett a szabad ég alatt kellett tölteniük az éjszakát. Volt, aki szédelgett és köhögött a kipufogógáztól. Volt, akit az eltaposott virágok, letarolt bokrok és a szeméttel borított patakpart látványa keserített el. Az erdőlakók belátták, hogy a bölcsbagolyra kellett volna hallgatniuk. Felkeresték hát, és tanácsot kértek tőle. Mondd meg nekünk, bölcsbagoly, mit tegyünk, hogy ismét egészségesek legyünk, és az erdő újra régi szépségében pompázzon. Hát éljetek úgy, ahogy a szarkák látogatása előtt, felelte a bagoly. Meg volt mindenetek, amire szükségetek volt, innivalónak legjobb a tiszta patakvíz, édességnek elegendő az erdei méz és az amatos vadkörte. Miért járnátok autóval? Elvisz a lábatok, elrepít a szárnyatok oda, ahova el akartok jutni. Az állatok megfogadták a bagoly szavait. Bezárhat a bazár. Nem veszük igénybe többé a szolgáltatásaitokat, közölték a szarkákkal. Legjobb lesz, ha máshol próbáltok szerencsét. Elmegyünk, hiszen amit akartunk, már úgyis megszereztük tőletek. Minden csillogó-villogó kincseteket nekünk adtátok, cserregte a szarkapár. Akad még vidék, ahol ugyanilyen hiszékeny állatok élnek, mint amilyenek ti vagytok. Isten veletek! A szemtelen szarkák beszálltak a taxiba, és gúnyos kacagással elhajtottak. Az erdő lakói attól a naptól kezdve megbecsülték lakóhelyüket. Megtisztították a gyönyörű tájat a sok szeméttől, az eltaposott bokrok és virágok helyére újakat ültettek, a 100 éves erdő a legszebb erdő, amit valaha láttam. Ha nem hiszed, legközelebb kirándulj el oda. De jó, hogy az erdő lakói még időben észbe kaptak, és meg tudták menteni az erdőt, a természetet, a legfőbb kincsüket. Vegyetek példát ti is róluk. Vigyázzatok a természetre.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

おけれっくう。Élt egyszer egy szegény halászember a világ végén, akinek annyi gyermeke volt, mint csillag az égen, csak éppen etetni nem tudta őket. Nem volt túl szerencsés ember, ritkán akadt a hálóba jó fogás. Ezzel szemben a halászember bátyja a legtehetősebb férfi volt a faluban, de neki meg gyermek nem jutott. Mikor a halász családja éhezett és átment, hogy bátyja segítse meg néhány falattal, az mindig ezt válaszolta. Adok én szívesen, de cserébe ad nekem valamelyik gyermekedet. Ám a halász hallani sem akart róla, úgy szerette mindegyiket, hogy egyiket sem cserélte volna el. Történt egyszer, hogy a halász és családja már napok óta éhezett. És akkor egyik hajnalban azt mondta az asszonynak. Maris, kimegyek a folyóhoz, és én addig vissza nem jövök, míg tele nem lesz a hálóm finom falattal. Így is történt. Ott üldögélt egész álló nap a folyóparton, de a szerencse újra elkerülte, és még csak egy aprócska hal se akadt a hálóba. Hogy fogok így az asztalra vacsorát tenni, esett kétségbe. Szomorúan kiemelte a hálót a vízből, de épp hogy csak elbírta, ugyanis egy óriási kő volt az alján. Egy igazi, szép kerekkő. Feldühödött a halász, és egy mozdulattal visszadobta a hálót a kővel együtt. Ám amikor újból kihúzta volna, ki tudja hogyan, a kerekkő ismét a hálójába került. Na most már megfogta két kézzel, és amilyen messzire csak tudta, elhajította. És lássatok csodát, mikor a hálóját újra kihúzta a vízből, a kő benne volt. Látta, hogy ettől nem fog tudni könnyen megszabadulni, hát fogta, s hazavitte magával. Gyermekei boldogan üdvözölték, mikor hazaért, ő pedig odaadta nekik a követ, hadd játszanak vele. S a gyerekek úgy örültek neki, hogy le sem tudták tenni. Lassan beesteledett. A halász meg a felesége lepihentek, de a gyermekek még mindig a szoba közepén játszottak a kerekkővel. S ahogy ide-oda gurították, egyre fényesebb, és fényesebb lett. Hanem a halász megunta a rikoltozást, és mikor megfordult, hogy rá

0: magam találta a folyóban.
1: Igazi különlegesség. Adok érte egy zsák aranyat.
0: Az asszony szólni sem tudott a csodálkozástól. Egy zsák arany, hiszen még gondolatban sem látott annyit.
1: No, jól van, legyen két zsák, vágta rá a király.
0: Ám az asszony továbbra is csak ott állt némán, s a király azt hitte, továbbra sem elég a jutalom, hát megemelte.
1: Rendben, adok érte kereken 3 zsák aranyat.
0: Az asszony szája a füléig ért, s végre bólintott egyet, így megegyeztek. A király pedig adott neki lovat, szekeret, hogy elbírja mind az aranyat, amit a drága kőért kapott cserébe. Volt nagy boldogság otthon. Végre jutott étel az asztalra, s nem is akármilyen, hanem eztán vacsora után a halásznak új ötlete támadt. Mérjük meg! Mégis hány véka arany ez? El is küldték még aznap az egyik fiúkat, kérjen a halász bátyjától egy vékát.
1: Mégis, minek az nektek? Nevetett gúnyosan a bátyja.
2: Pénzt kell mérni.
1: Pénzt? No persze, hitetlenkedett. Vigy csak, aztán majd megnézem én is.
0: Mikor odaért, a szája is tátva maradt a csodálkozástól, hisz még életében nem látott ennyi aranyat.
3: Honnan van ez a sok pénz? Kérdezte nyájasan.
0: És akkor a halász azt gondolta. No, most móresre tanítalak.
3: Hát bizony, a király adta a 3 gírhes macskánkért, felelte.
0: Elárasztották a palotát az egerek. Én meg gondoltam, elviszem ajándékba. Hát, ha segítségükre lesznek. Mikor ezt a kabzsi báty meghallotta, már szaladt is haza, hogy elújságolja a feleségének.
4: Gyűjtsük össze a macskákat a faluban, s gondolj csak bele, mennyi aranyat kapunk majd.
0: Addig keresték ketten a macskákat, míg elő nem került egy egész szekérre való. Mindjárt vitték is a palotába. Alig bírták becipelni a macskákkal teli zsákokat, úgy izegtek, mozogtak.
5: Uram, királyom, nézze, mennyi macskát hoztam. Azt hallottam, jól jön itt a palotában.
0: Azzal szélne keresztette mindet, a macskák pedig egy szempillantás alatt uralmuk alá vonták a kastélyt. Ott voltak mindenütt. Az asztalon, a széken, de még a csilláron is lógtak. A palota népe közben meg sikoltozott a rémülettől, össze-vissza szaladgáltak, s közben a király kiadta a parancsot.
1: Fogjátok el ezt a gazfickót!
0: A halász bátyja pedig futott, ahogy a lába bírta. Talán azóta is menekül.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szerény véleményem szerint ez egy krétakori.
2: Ez egy péka, drágám.
1: Ja, hát ez lehet.
3: A

0: possible.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta, olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunsztos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki.
3: Az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
2: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt.
3: A gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
2: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.

0: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Ki gondolná, hogy még a játékra is vonatkoznak illemszabályok azért, hogy mindenki igazán a legjobban érezze magát? Ugrifüles minden bizonnyal. Csukás István, Ugrifüles az illemtanár. Hogyan játszunk? Tüskés hátul elszaladt a labdájáért, lihegve, kipirulva jött vissza.
1: Itt a laszti, állj be a kapuba, én majd rúgom neked a gólokat, hajrá, Tüskés hátú!
0: Ugrifüles finoman ingatta a fejét. Nem jó.
1: Mi nem jó? A labdázás nem jó?
0: Ahogy elkezdted, úgy nem jó. Talán választhatnánk, hogy ki legyen a kapus.
1: Enyém a labda, én választok, mondta Tüskés hátú dacusan.
0: Vagy talán már a játékra is vannak illemszabályok? Kérdezte. Vannak bizony, mondta Ugrifüles. És érdemes betartani, hogy ne legyen veszekedés, meg civakodás, meg marakodás. Na, erre kíváncsi vagyok. Ült a labdára Tüskés hátú.
1: És elsőre megmondom, hogy én akarok gólt rúgni, mivel nem szeretek veszíteni.
0: Ugrifüles széttálta a karját, mint aki tanúnak hívja az egész világot. Ki szeret? De hát nincs olyan verseny vagy csapatjáték a világon, amelyben valaki ne veszítene. Ez benne az izgalom. Ha mindenki csak győzne, akkor képtelenség borzasztó unalmas lenne. Azon kívül pedig egyszer veszítünk, máskor meg győzünk. Aki ma vesztett, holnap nyerhet. Mind a kettő hozzátartozik a játékhoz. Éppen ezért férfiasan siránkozás, dürohamok és sértődés nélkül kell elviselni a vereséget. A győztes pedig ne 72-en, mert holnap ő lehet a vesztes. Tüskés hátú elgondolkodott. Van benne valami, ismerte be végül. Na már most, minden játéknak van valami szabálya, amit meg kell tartani, vagyis csak akkor lesz jó a játék, ha komolyan veszük és szigorúan megtartjuk a szabályokat. Ez is világos? Világos, ismerte el Tüskés hátú. Minden játék, amit többen játszanak, társas játék. Mit jelent ez? Nem csak azt, hogy többen vannak, hanem azt is, hogy teljesen egyenlők. Mármint az induláskor, a játék elkezdésekor. Ez nagyon fontos dolog. Nincsenek előnyök, nincsenek kivételezettek, mert csak így tiszta a játék. És ha a játék nem tiszta, abban nem érdemes győzni. Csalás árán. Tüskés hátú ingatta a fejét, hogy nem, csalni nem szabad. Ugrifüles elégedetten nézte, és nagy lendülettel folytatta. Aki csal a játékban, az másban is fog csalni, vagyis csorba lesz a jelleme. Lepattogzik róla a zománc, mint egy ócska fazékról. Ki szeretné, hogy ilyen jellem lenne? Tüskés hátú enyhén elpirult, és zavartan motyogott, de hiszen a játék csak játék, Ugrifüles komoly képet vágott. Nincs szebb dolog, mint a játék. Nincs szebb dolog, mint barátságosan viaskodni, versenyezni, összemérni az erőnket, az ügyességünket és az eszünket. És milyen jó győzni. Na persze, ha veszítünk, az nem olyan jó, de kiváló alkalom arra, hogy edzzük a jellemünket, a kitartásunkat, hiszen holnap lehet javítani. Tüskés hátú felpattant, letette a labdát és megölelte Ugrifülest.
1: Igazad van, hogy én eddig milyen pukkancs béka voltam.
0: Itt a laszti, sorsoljuk ki, hogy ki lesz a kapus, és ki fog gólt rúgni. Ugrifüles leplezetlen büszkeséggel nézett Tüskés hátúra.
1: Ilyen kiváló tanítvány.
0: S lám, az illemnek milyen hatalmas ereje van. Kisorsolták, hogy ki lesz először a kapus, és játszottak egész délután.
2: Könnyű azt mondani, hogy legyünk előzékenyek, osztozkodjunk, közösen döntsünk. A játék hevében ezt észben tartani lehet, hogy erőfeszítést igényel, de megéri. A játék akkor a legjobb, ha senki nem duzzog, ha együtt tudunk örülni. Tudom, hogy tudjátok. Büszke is vagyok rátok. Szép álmokat!

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szabó Lőrinc, vakáció előtt. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Drága jó iskola, iskola udvara, iskolapad, hurrá! Ma sok gyerek öröme nagy. Tótágas gyerekek, 100 cigánykereket, ma az a fő, hogy itt van a nagy szünidő.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, fark csóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól. De rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé vagy mellé, majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi. Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól. Sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba. Akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy. Sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki. De köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen pici lyukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. A az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáratta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Megvan? Most megyünk éppen.

nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúl. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

0: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Hétvári Andrea egyik versét hozom most nektek. A címe Kerti bál. Epres kertem majdnem tele, pislog sok-sok eper szeme. Pillangók a kisasszonyok, mind egy-egy virágon forog. Paradicsom s répa herceg nagy vidáman táncra kelnek. Az elegáns rózsabogár bűvészkedik, napfényt dobál. Kerti cinkék szépen sorban pancsolnak az itatóban. Kiskertemben mind a hányan mulatnak, hisz végre nyár van.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyelj csak!
1: Na?
0: Tudod, hogy van olyan, hogy alvajáró?
1: Igen.
0: Na, én alva repülő vagyok.
1: Hogy tessék?
0: Ha nagyon mélyen alszom, elkezdek repülni.
1: Azért mindent én sem hiszek el. Ne nézd madárnak.
0: Nem is hasonlítasz madárra. Bár... most, hogy mondod.
1: Nem azért mondtam, hogy ne nézd madárnak. A ne nézd madárnak szólás azt jelenti, hogy ne gondolj bolondnak. Nem tudsz becsapni. De tényleg úgy nézek ki, mint egy madár.
2: Csukásmese. A Csukásmese Rádió. A gyerekek rádiója.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunyta a szemét, és hip-hop, már álmodott is. Álmában repültek, sohantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt, és szigorú felkiáltó jel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj, mondta szigorúan a felkiáltó jel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt, és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok nagy P és C van, morgott a felkiáltó jel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak, az utcán K betűhöz hasonlító kutyák szaladgáltak, a levegőben M betűhöz hasonlító madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész. A hóna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrészsel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta. Majd ráírta, farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemettől? Én favágó vagyok, favágó Ferkó. Nem tudom, hol a nagy té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té, se tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok. Ezért adok nektek egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka vigasztalta Cillancsot. Megkeressük a tébetűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, s ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette, egy ó betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kis betűt. Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem, enyém az első hely. Velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kis betűket. Köszönöm, mondta a nagy R. Mögöttem, sorakozó. A kisbetűk engedelmesen sorba álltak. Látod, sóhajtotta a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvass el bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Strn, Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Strn, csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette, csupa lyuk. Kipotyogtak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig, rig, ó, te szegény, suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved, ki vagy? A fél madár panka zsebe felé mutogatott, ahonnan kilátszott az O betű. Hát persze, tessék, itt az O betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Szillancsot. Egy vicsorgó vérep csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere, én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott. Nem akarok ó lenni. Jó, valaki megfordított. Akaratom ellenére ló akarok lenni. Lónak születtem. Jó, fordítsanak vissza. Jaj, mamám, ha most látnál, biztosan sírnál. És elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémén kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni. Valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom. Én sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, s elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni. Egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény! Dühös kopácsolás hallatszott. Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű, bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami, elolvasta a plakátot. Elveszett az Y. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza. Magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka. Ez volt a furcsa, ez hiányzott. A nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyúlat. Olyan gömbölyű gömböc formája volt. Nézz rám, illetve ne nézz rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy I és egy A betűt nyújtott felé, de a null borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keressetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt kiírva. Óriás! A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le, én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva, órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel, és ez lett belőlem. Hajaj! Nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra. Folt, ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt, kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott. Éhes vagyok, miáu. Már nem bírom sokáig. Panka körülnézett, s meglátott egy cégtáblát. Teabolt, ez volt kiírva rá. Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt. Ez így nem jó, mondta Panka, rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét, és hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C, ez legyen az A, B, C. A betűk tolakodni kezdtek, és a Z, akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Z, mert ha hátulról nézzük az A, B, C-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére kerül. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ól nem nyihog, a kéményseprő újra egy. Minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjjenezték Pankát, és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom. De most felébredek.
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó! Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok. Ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni, és hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjthetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Eltaláló, feltaláló, cipzár. Volt egyszer egy feltaláló, a dilemmája mára, mit vegyen fel a Nobel-díj átadójára? Elegáns vagy bohókás? Mi mutatna jobban, mikor színpadra szólítják a nagy pillanatban? Jó, jó, lehet, hogy se díj, se felfedezés még nincs meg, de tudta, érezte. Engem egyszer még felfedeznek. Hosszadalmas dolog ennyi ruhát felpróbálni, kigombolni, begombolni, szép pózokba állni. De nem is az átöltözés volt a legfőbb gondja, hanem hogy minden ruháról hiányzott egy gombja. Ahogy leült pihengetni, szöget ütött a fejébe. Mit lehetne használni a fránya gombok helyében? Zakatolt a varrógép, elindult a teszt. Előbb amolyat készített, azután meg ezt. Patent, csat, kampó vagy valamilyen kapocs? A prima megoldás gyors, egyszerű és lapos. Legyen mondjuk olyan, mint az összefonódó ujjam. Két sor összebújjon, de ha kell, ketté jöjjön. A két sor lehet horgas, olyan, mint egy fogsor, vagy állhat apró hurkokból, műanyag kapcsokból. Kell valami, ami összeköti a két sort. Egy kocsi, mint egy vonat a sineken. Rossz hasonlat, bocsi. Égett a munka a keze alatt. Mindjárt kész, egy pillanat. Fantasztikus! Elnevezem villámzárnak. Díjak és nemzetközi elismerések várnak. Sajnos a feltaláló nem tudta, hogy volt ilyen is már. Sok ruhám van ilyen, úgy hívják, hogy cipzár. Már épp vitte volna a találmányt megmutatni a világnak, mikor jobban körülnézett, és látta, hogy ilyet már csináltak.
2: Jaj, ne! Ezt már feltalálták!
1: Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek egy sárgának, morgott fitymállóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek. Az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek, látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt. Maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok. Soha sem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, hogy már egészen belém mászik. Álnyalatokban rejtőzöm, kisfoltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülünk senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ah! Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullattak, meglátta őket, és így szólt: Nicsak, milyen szép zöld pötty!
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kökci, hapci, kökci.
1: Zsongavilág világ mint a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Kökci, hapci, kökci, hapci.
3: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Vovcsak Eszter vagyok, 10 éves, és Kárpátaljáról érkeztem egy beregdédai falucskából. Osvát Erzsébet, Eszter, ezármester. Ha a kakasunk rikkant egyet, kukurikú, szép jó reggelt. Eszter fürgén ugrik talpra, akárcsak egy kölyök macska előveszi a kockákat, hidat épít, házat, várat, gólya lábú antennákat. Ez az ezermester Eszter rajzol kígyót kockás testtel. Emeletes, zöld zsiráfot, lapátfülű elefántot, skengurut, nagy-nagy zsebbel. Benne három fia lepzsel. Kertészkedik sokszor Eszter. Nem hiába ezermester. A vége már a fagynak, gödrötás a szilva magnak, csepp bujjain. Egyre számol, hány szilvát szed majd a fáról? Sütni, főzni, ő ne tudna. Nincs több ilyen ügyes kukta, sütőben a süteménye. Lekvár tett a közepébe, kóstolót ad mindenkinek. Ó, bepompás, dicsérik meg. Szorgos kislány, mint a hangya, büszke is rá édesanyja.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én azt gondoltam régen, hogy az egér nem tud hegedülni, a macska nem tud csellón játszani, de ebből a dalból megtudtam, hogy bizony,

0: Mesés Meserádió. Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A kakas és a pipe. Népmese. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Egyedül voltak. Nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe. Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet. Vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút. Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét. Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát. Szénát viszem tehénnek, tehén áld tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút áld vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát! Kaszát viszem a rétnek, rét át szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát. Elment a réthez, rét adta a szénát. Tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott pipe ma is él, ha azóta újra torkán nem akadt a vadkörte.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a magyarban is vannak igazi varázsszavak? Hallgass csak, hoztam neked néhányat. Csiribú, csiribá, hókusz-pókusz, pritz, pratz, prutz. Te mit szoktál mondani, amikor játékból varázsolsz? Neked is vannak titkos varázsszavaid, mint a mesékben a varázslóknak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Fekete István, fészek. Aki elmeséli nektek, Süc Ila.
2: Mackóval tehát együtt élünk és lakunk, mint hal a vízben. Ez a tehát azt jelenti, hogy Mackót, barátomat és lakótársamat illik a kedves hallgatónak ismerniük. Ő ugyanis a féle bazári barna Mackó, nagyon kedves Mackó. Aki esetleg nem ismerni, figyeljen most és legyen Mackóhoz nagyon kedves és nyájos. Szóval, élünk mi ketten, mint hal a vízben. Ezt a hasonlatot mindenki ismeri, és mindenki azt hiszi és tudja, hogy a halak jól élnek a vízben. A halak persze nem ismerik a hasonlatot, és ezért nem tudhatják, hogy ők milyen jól élnek a vízben. Ezért tehát, ha nagyot csobban a víz, és ezüstös villanással vágódik fel egy halacska a levegőbe, teljesen indokolatlan ezt mondani, ennyi, de jó kedve kerekedett ennek a potykának. Mert könnyen lehet, hogy a potyka éppen egy harcsa elől menekült, amikor felugrott a levegőbe, hogy megtévessze vagy elkerülje ravasz támadóját. Mi azonban Mackóval igazán jól élünk. Keveset beszélgetünk, ebben a sárgásbarna bazári és a barnássárga hegyi mackók csodálatosan hasonlítanak egymásra. Keveset beszélünk, de ellessük egymás gondolatát is. Ma például megsimogattam Mackóka meleg bundáját, szó nélkül levettem takaróját, mert erősen besütött a nap az ablakon. Ő mindezt mosolyogva tűrte. Sőt, kinyitottam az ablakot, és hogy kislakótársam ne unatkozzék, oda tettem őt az ablak közelébe. Nézelődj, Mackóka, amíg én dolgozom, nézelődj csak, hiszen téged minden érdekel. Este felé csak a szeme irányát kellett követnem, s már mindent tudtam, mi változott meg a környezetünkben. Igen, igen, látom, Mackóka, a szomszédék elvetették a zöldséget, sőt, palántáztak is már, ám bár a földjük nincs valami tisztességesen megmunkálva. Nemrég ástak, nézett szigorúan kis lakótársam. Miért nem ástak fel már ősszel, hanyag népség? De nézd, a barac szépen kivirágzott, és itt a szeme megmelegedett, egy aranyló méhecske is meglátogatott. Szeretem a kis méheket. És a mézet, ugye? Gondoltam, de nem mondtam ki, mert ilyen dolgokban fölöttébb tapintatosak vagyunk egymáshoz. Bizonyos tekintetben talán gyengék vagyunk, gyenge mackók és gyenge emberek. De erről sem beszélünk, mert a társas viszony békéjének ez az alapja. Akkor is hallgattunk, amikor két kislány megállt az ablak előtt, észrevéve napkúrázó kis barátomat. Nézd azt a kis kopott mackót, milyen szemtelenül néz! Hát ez egyszerűen nem igaz. Mackó sohasem kezdett ki senkivel, bár csillogó gomb szemében lehetett valami fölény, ami azonban jogos, mert ő 20 éves, és a kislányok legfeljebb 7 évesek. És milyen rongyos a talpa, tette hozzá a másik kislány, mire én betettem az ablakot. Nem mondott a méhecske semmit, kérdeztem Mackókát, miközben megsimogattam. Nem félnek a rügyek a fagytól? Így akartam elterelni a gondolatait. Ó, dehogy félnek, oly boldogok, szertelenek, örülnek a tavasznak, össze-vissza küldözgetik a méhecskéket mindenféle titokzatos üzenetekkel. A méhecske úgy megtelt virágporral, alig tudott felrepülni. Más újság nincsen? Kis lakótársam erre már nem válaszolt, csak kinézett az áprilisi alkonyatba, hol melegedő kis felhők szálltak a nap felé. A sürgőnydróton két fecske tollászkodott, és a szomszéd kertjében először kiáltott fel a sárga rigó, jelezvén, hogy megérkezett, köszöni szépen, jó útja volt, és afrikai nyaralása kitűnően sikerült. Nyaralás! Csiripeltek hahotázva a verebek. Nyaralás! Nagyhangú komédiások vagytok ti sárgarigók, ti kényes csavargók. Megfutottatok a tél elől, ugye? Ennyi az egész. Pikulálni és elszaladni, azt értitek? Látod, mackókám, a verebek kicsit irigyek, de van valami igazság abban, amit csiripelnek. Lakótársam erre nem válaszolt. Úgy tűnt, az egész veréb probléma nem érdekli őt. A napok aztán jöttek és mentek. Kibomlottak a pocakos rügyek, lehullott a barackfák virága, ám borsószemnyi kis barackok kapaszkodtak a virágok helyén, jelezve, hogy jó helyre érkeztek azok a tavaszi üzenetek a méhecskék útján. Mackókám pedig furcsa jeleket vettem észre. Mackóka szőre ritkulni kezdett. Tán a nap, gondoltam, vagy én látnék rosszul. Új szemüveg kellene? Jól megvizsgáltam a kopott kis bundát, a hiányok bizony szemmel láthatóan hiányok. Kihullott volna a szőre, de hiszen akkor a kihullott szálaknak itt kellene lenniük. Nem értettem a dolgot, de nem is szólhattam, hiszen mackókát egyébként is én ruházom. De valami nagyon furcsa volt mackókám tekintetében. Zavart volt. Sőt, amikor azt hitte, hogy nem figyelek oda, nem veszem észre, mintha ravaszul mosolygott volna. És valahányszor benyitottam a szobába, egy kis veréb röppent ki az ablakon, éppen ott, ahol kisbarátom sütette magát az áprilisi nappal. Ennyi. Itt valami titokzatosságnak kell lennie. Mackó, nézd csak a szemembe! Nem néz, oldalt néz, hamiskásan néz. Na megállj! Legközelebb hangosan tettem be a külső ajtót, mintha elmentem volna, közben azonban ott maradtam, és a szekrény mögött lesben álltam. Csend, süt a nap, beárad a meleg. Egyszer csak oda rebben egy kis veréb az ablakpárkányra. Figyel, forgatja formás kis fejét ide-oda. Elment? Csipogja halkan.
3: El, de gyanakszik,
2: mondja kedvesen mackó. Erősen nézegette a bundámat. Pedig olyan kevés kell már a fészkem kibéleléséhez. Mackóka, egy kevéske szőrt adj még.
3: Persze, hogy adok, de innét szedd, a karom alól, ott nem veszi észre.
2: És mackóka felemelje a karját. Felemelje a karját, és én látom, a kis veréb hogyan tépdesi a kopott kis bundát, és látom, szeretettel fényleni kopott kis bazári mackóm cipőgom szemét. De azért este megmondom mackókának, hogy nem értem, mitől hullik a szőre. Kíváncsi vagyok, mit válaszol. Mackóka maga elé néz.
4: Vedlik ilyenkor a mackók népe, bólint. Igen, vedlik. Hiszen tudod, tavasz van.
1: A Fészek című mesét hallottátok.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mi?
1: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
2: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
1: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az eleme is sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
2: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra. Benedek Elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jóisten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a királyúrfi. Ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szaladva utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, s hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondá nagy szomorún, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra. Ne, az édesanyja küldte, tegye el jól. A királyúrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben eléveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát uram teremtőm, valami láthatatlan lélek vagy mi, megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Elámélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, s ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat, még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, míg a hasára nem sütött a nap. Tovább indult, s addig ment, mendegélt, míg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudá módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas s olyan meredek volt az. De addig s addig keresgélt, hogy egy likra talált. Beindult ezen a likon, de alig ment egy jó puska lövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt a királyúrfi, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő gyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lik. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe embert talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten jó napot, édes apám uram, hát hogy van, hogy szolgál a drága egészsége? Adjon Isten, felelt a törpe. Én jól vagyok, hanem ki vagy te, s miféle járatbeli ember, hogy itt jársz, hol még az egér se jár. Elpanaszlá a királyúrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a királyúrfi, az mégsem volna becsület. Hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél, de olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a királyúrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak egy fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitotta kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. A király csak ámult, bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a 3 élt, s a királyúrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a 3 leánynak olyan 3 aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a 3 aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb király kisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb király kisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a kettő azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi király kisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a 2 lány, s csak ugyan egy-egy aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban. Mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngősség van, s én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, s elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a királyúrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a királyúrfi elévette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngősségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csudaórának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött, bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra, mit parancsolsz, rabló gazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a királyúrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi. Hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. 8. nap, éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, és éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a királyúrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, s azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, s bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, és megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hoppmestert. Essék ki a szemem, ha láttam, azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a király úrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hoppmestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk likban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mitévők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, s míg a hoppmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a király úrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a király úrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hoppmestert otthagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a király úrfi a második apja udvarához. De szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közben legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, és egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
0: Csukás meserádió. Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Hm? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből. Tehát ott a földelem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
4: Revicki Gábor vagyok, egy mesét fogok nektek elmondani, ami tulajdonképpen nem mese, mert hisz a kutyáról és az ember kapcsolatáról szól. Nevezetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy minden állatot sokkal jobban meg kell becsülnünk, tisztelnünk, mert elképesztő dolgokra képesek. Például az állatok gondolkodnak, és erre az ember nagyon nehezen jön rá, vagy esetleg egész életében nem is jön rá. De aki szereti az állatot és kapcsolatban van vele, az megtapasztalja. Ennek tükrében egy Kocsis Gábor mesét fogok nektek felolvasni, a címe Nincs harag. Nehéz a múlt, nem cipeljük magunkkal. Ebben a fejezetben Gréta mesél arról a napról, amikor hirtelen megromlott a kapcsolata Gertruddal. Kiderül, mit csinál ekkor apa, és az is, hogy mit tanultak meg Lordtól a kutyalányok. De vajon hogyan változott meg a két testvér kapcsolata? Hamarosan ezt is megtudjátok. Sosem hittem volna, hogy valaha is összeveszünk Gertruddal. Annyi mindenen mentünk már keresztül együtt. Elszakítottak minket az anyukánktól. Aztán kidobtak egy puszta közepébe, ahol csak egymásra számíthattunk. Új otthonunk lett, ahol együtt tanultuk meg, mit jelent az igazi szeretet. Együtt költöztünk el onnan, és együtt tanultuk meg az élet fontos dolgait Lordtól és apától. Sokszor még botot is együtt cipelünk, amikor valamelyikünk felkap egyet a földről. Sokáig úgy éreztem, hogy mi elválaszthatatlanok vagyunk. Aztán történt valami, ami végleg megváltoztatta a kapcsolatunkat. Azon a napon, amikor megtörtént a szörnyűség, reggel még vidáman bújtam oda apához, amikor felébredt. Gertrud eközben nyújtózkodott egy nagyot, aztán horkantott egyet, és visszaaludt. Lord is békésen szuszogott a szoba másik felében, mert tudta, hogy ilyenkor van még bőven időnk, mielőtt apa elkészül, és végre indulhatunk sétálni. Ám ezúttal máshogy alakult a reggel. Már is megyünk sétálni? Néztem rá Lordra, mert apa már öltözött is. Nem lesz most igazi séta, válaszolta Lord továbbra is az oldalán feküdve. Honnan tudod? Kérdeztem vissza kíváncsian. Apa már a kulcsot is a kezébe vette. Papucsban van, mondta Lord változatlan nyugalommal. Csak a ház elé megyünk ki. Gyors, pisi, aztán jöhet a reggeli. Szólalt meg ekkor apa, és már nyitotta is az ajtót, amire Gertrud úgy felpattant, mintha nem is horkolt volna még az előző pillanatban. Lord is felállt, és kényelmesen az ajtóhoz sétált.

azt mondta, hogy nekünk kutyáknak ez akár végzetes is lehet. Ezért kaja után mindig pihenünk egy nagyot, és azon a bizonyos napon is ezt tettük. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy apa készíti a nagy táskát, ami csak egy dolgot jelenthet. Megyünk két lábút keresni, súgtam oda Gertrúdnak, de ő még békésen szunyókált. Lord felé fordultam, ám még mielőtt megszólaltam volna, már meg is előzött. Igen, jó móka lesz. Tényleg jó móka lett belőle, egy nagyon kedves kutyabarátunkkal, Barnival találkoztunk, akinek a kétlábú apukája egymás után mindhármunk elől elbújt. Én kezdtem a játékot, és ezúttal egész könnyen megtaláltam Barni apukáját. Aztán Gertrúd következett, majd Lord, végül pedig Barni elől bújt el apa. Nagyon szeretjük ezt a játékot, de ki is szoktunk fáradni tőle, mert folyamatosan szimatolunk közben, és minden pillanatban rengeteg szak közül választjuk ki azt, amelyik az elbújt két lábúhoz tartozik. A két lábú keresős játék után pihentünk egy rövid ideig, aztán jó nagyot kirándultunk Barniékkal. Szaladgáltunk, hegyre másztunk, hatalmas mezőkön szagláztunk, felfedeztünk egy barlangot, és még kergetőztünk is egyet Barnival a fák között. Mire hazaértünk, már besötétedett, és tudtuk, hogy közeleg a vacsora ideje. Ekkor történt meg a baj. Ez a vacsi még sehol sincs, gondoltam magamban, miközben reménykedve kinéztem a konyhába. Hát jó, akkor várok még egy kicsit. Visszamentem a szobába, és egy nagy sóhaj kíséretében leheveredtem a földre. Jól van, Grétuka, jön majd a vacsi, nézett rám apa mosolyogva. Izgalmas napunk volt, még én is nagyon elfáradtam, pedig ez nem olyan gyakran fordul elő. De annyira azért nem voltam fáradt, hogy elaludjak, úgyhogy arra gondoltam, átmegyek a másik szobába, megkeresem a piros csipogó gumicsontomat, és oda viszem apának, hogy dobja el nekem. Miközben átsétáltam Gertrúd mellett is elhaladtam, aki már hanyat feküdve égnek álló lábakkal aludt. Ő is nagyon elfáradhatott. Ott a csont csillant fel a szemem a másik szobába érve, és néhány pillanattal később már el is indultam visszafelé, hogy apát játszani hívjam. De ahogy megint Gertrúd közelébe értem, megálltam, és arra gondoltam, hogy nem is tudom, mire gondoltam, csak megálltam, és elengedtem a gumicsontot, ami pont Gertrúd fején landolt. És ami ekkor történt, az szörnyen megrémisztett. Gertrúd egyetlen pillanat alatt felpattant, és morogva, hörögve rám rontott. Hé, mit csináltok? Kiáltotta el magát apa egyből, és már ott is termett, hogy szétválasszon minket. De nem kellett. Egyikünk sem akart verekedni, csak mérgesen meredtünk egymás szemébe. Mi volt ez? Kérdezte apa. De éreztük, hogy valójában nem is kérdést kaptunk. Ilyen többet elő ne forduljon. Még mindig dühösen figyeltük egymást Gertrúddal, ám apa nem hagyta, hogy így maradjunk. Gyertek, béküljetek ki, aztán figyeljetek oda jobban egymásra, mondta, miközben mindkettőnk fejét megsimogatta. A veszekedésnek ezzel vége lett, én viszont még mindig haragudtam a tesómra, és éreztem rajta, hogy ő is mérges rám. Csak játszani akartam vele, szólítottam meg Lordot, miután odébb jöttem Gertrúdtól. Ő nem akart játszani. Kaptam tőle a szokásos rövid, de tart.

0: nyugtalmas választ, miközben felemelte a fejét a földről. De hát csak, néztem rá kérdőn, nincs de. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Én nagyon szerettem Gertrúdot, de azért most haragszom rá, amiért így rám förmett. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de, ismételte meg Lord határozottan. De hát, Gréti! Jó, értem. Láttam be végül, hogy hibáztam. Akkor nem haragszom rá, de akkor ő se haragudjon rám. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de, ismételte el megint Lord, mert még mindig nem értettem a lényeget. Lord, hogy ne haragudjak rá, ha ő is haragszik rám? És ha ő ugyanezt gondolja, kérdezett vissza Lord, amin elgondolkodtam. Azt hiszem értem, amit mondasz. Ne várjak rá, hogy ne haragudjon, hanem kezdjek el én nem haragudni. Mormogtam, mire Lord elmosolyodott, és újra letette a fejét a földre. Így történt, hogy elkezdtem nem haragudni Gertrúdra, és nagy meglepetésemre ezzel egy időre Gertrúd is elkezdett nem haragudni rám. Lehet, hogy ő is beszélt Lorddal? Minden esetre a vacsoránkat már újra együtt ettük, utána pedig csóváló farokkal ugráltunk egymás körül, és örültünk, hogy újra nincs harag. Tudjátok, kaja után nem ugrálunk, mert veszélyes, szólt ránk kedvesen apa, de azért annak nagyon örült, hogy újra egymásra találtunk a tesómmal. Beláttuk, hogy egyikünk sem akart rosszat, én csak játszani szerettem volna, ő pedig megijedt, amikor álmából felriasztotta a fejére pottyanó gumicsont, ezért egyből védekezni kezdett. Azon a napon végleg megváltozott a kapcsolatunk Gertruddal. Attól fogva sokkal jobban odafigyeltünk egymásra, és már egy mérges nézés sem kellett ahhoz, hogy egyből érezzük, mi nem jó a másiknak. Néha azért féltem elmenni mellette, amikor egy szűkebb helyre feküdt be, és Gertrúd ugyanilyen óvatos volt, amikor mellettem szeretett volna eljönni. De apa megmutatta nekünk, hogyha csak csendben elmegyünk a másik mellett, és nem zavarjuk őt, akkor minden rendben van. És még valami nagyon fontosat megtanultam Lordtól. Mi lesz, ha valami miatt újra összeveszünk Gertruddal? Kérdeztem tőle másnap reggel. Kibékültök, érkezett az egyszerű válasz, de nekem nem tetszett. De én nem szeretnék újra veszekedni, erősködtem tovább. Akkor ne veszekedj! Nem olyan könnyű ez, tiltakoztam. Te sosem veszekszel, Lord? Néha előfordul, nézett rám. Néha bárkivel előfordul. A veszekedést nem mindig tudod elkerülni, de utána mindig ki tudsz békülni. Azt hiszem, értelek, mondtam, miközben leheveredtem a földre. Nem kell cipelnem magammal a rossz érzéseket. Minek cipelnéd azokat? Nagyon nehezek. Azóta tudom, hogy Gertruddal tényleg elválaszthatatlanok vagyunk. És már azt is tudom, hogy nem attól vagyunk elválaszthatatlanok, hogy sosincs köztünk konfliktus, hanem attól, hogy odafigyelünk egymásra, és bármi is történik köztünk, együtt megoldjuk. Beszélgessünk. Mire tanít Gréta? Miért veszett össze Gertrúd és Gréta látszólag, és mi volt a valódi ok? Mit tanultak meg Lordtól, ami segített rendezni a kapcsolatukat? Mit tanított meg Grétának Lord a veszekedésről? Egyetlen mondatban, számodra milyennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se hettem életembe. És fordul kérdő tekintettel a korban alatta állókhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyanképpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak, s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlóstyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is, mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifér. A pici csikó! Né, fut a pici csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot az Isten adta csikó tojást?
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűek.

0: Fuss oda, most fogod meg, vagy soha.
1: Csukás Mese Rádió. Magyar Feltalálók Napja. Gondolkoztatok már azon, mik szeretnétek lenni, ha nagyok lesztek? Én régen feltaláló szerettem volna lenni. Olyan dolgokat akartam kitalálni, amik még nincsenek. Például egy olyan bögrét, ami magától megkeveri a kakaót. De képzeljétek, ezt már valaki kitalálta. Vagy egy világítós cipőfűzőt, hogy a sötétben is könnyen be tudjam kötni a cipőmet. De azt is feltalálták már. A feltalálók nagyon ügyes és okos emberek. Olyan dolgokat találnak ki, amik segítenek a mindennapokban. Ünnepelni is szoktuk őket, mégpedig június 13-án. Ekkor van ugyanis a Magyar Feltalálók Napja. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy milyen sok jó ötlet született Magyarországon. Például a C-vitamint is, ami segít, hogy egészségesek maradjunk, egy magyar tudós, Szent Györgyi Albert fedezte fel. Azt tudtátok, hogy a golyóstollat szintén magyar ember, Bíró László találta fel. A Rubik kocka ötlete pedig Rubik Ernő fejéből pattant ki. Biztosan sokan játszottatok már vele. Magyarországon sok ügyes feltaláló élt, és él ma is. És ki tudja, lehet, hogy köztetek is akad egy leendő feltaláló. Ha van egy jó ötletetek, amivel jobbá tehetitek a világot, rajzoljátok le, s ha már elég nagyok lesztek hozzá, valósítsátok is meg. Én szurkolok nektek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Műsorajánló következik.
5: Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, bringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgassd a Csukás Mese Rádiót!
6: Ez a Csukás Mese Rádió!
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
6: Csukás Mese Rádió!
7: Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
9: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
10: Kedves gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, könyvsorozatát, azt a pöttyöset, tudjátok, azt mi rongyosra olvastuk a gyerekeimmel, nagyon szerettük mindegyiket. Most ebből hoztam nektek egy mesét. Szepes Mária, a zsiráfot nem lehet becsomagolni. Pannit minden nap korábban ébresztette fel a nyári fény, s az ablakon besurranó vidám napsugár, mintha hívogatta volna ki a kertbe. A madarak is nagy lármát csaptak, hancúroztak, trilláztak. Panni nem tudott aludni tőlük. Kibújt az ágyból és az ablakhoz szaladt. A kert fölött húzódó villanydróton fecskék ültek sorjában, és fejüket ide-oda forgatva csiviteltek. Nézd, nagymama! Kiáltotta Panni ámulva. Milyen szépen ülnek a dróton a kismadarak! Nagymama Panni háta mögött kinézett az ablakon. Ezek fecskék, Pannikám. És mit csinálnak most a fecskék? Firtatta Panni. Talán ez itt a fecske óvoda, és most reggeli köszöntőt énekelnek. Ó, igazán! Tört ki Panniból, aztán türelmetlenül hátrafordult. Mikor megyek már én is óvodába? Majd szeptemberben. Most még csak július van, felelte nagymama. Hányszor kell aludnom addig? Sokszor. Többször, mint amennyi ujjam van a kezemen? Bizony többször. Azt én nem tudom kivárni, toppantott lábával Panni haragosan. Most mindjárt vigyél el engem az óvodába. Rendben van, bólintott a nagymama. Ha annyira akarod, nem akadályozhatlak meg benne. Majd felöltöztetlek és elviszlek az óvodába. Aztán hazajövök, becsomagolok, és a pöttyös Panni babával együtt elutazom nyaralni. Hová? Kérdezte Panni gyanakodva. A Balaton mellé. Kati néni meghívott bennünket Balaton lellére. Mi az a Balaton? Egy gyönyörű nagy tó. A vize egészen langyosra melegszik a naptól, és fürödni lehet benne. Miért érdekel? Hiszen te úgyis itthon maradsz. Nem maradok itthon, mondta gyorsan Panni. Veled megyek. És majd szeptemberben járok óvodába. Ki az a Kati néni? A barátnőm. Mikor kislányok voltunk, együtt jártunk iskolába. Te voltál kislány is, nagymama, ámult el Panni. Olyan kicsi, mint én? Na, furcsa lehettél ilyen kicsibe, tűnődött Panni hangosan. Úgy gondolod, Pannikám, hogy én éppen ilyen idős voltam akkor is, csak olyan kicsi, mint te? Nevetett nagymama jóízűen. Igen, vallotta be Panni szégyenkezve, mert ő valóban egy egészen apró nagymamát képzelt maga elé, még a konty is a fején volt. Szó sincs róla. Nagymamának a könnye is kicsordult a nevetéstől. Ugyanolyan coffos, nagyszemű kislány voltam, mint te. Kár, hogy annyira megnőttél, meg öregebb lettél. Miért? Mert ha akkora lennél, mint én, te is lentszaladgálhatnál Péterkével meg Tamarával a kertben, és együtt járnánk óvodába. Csak hogy egy másik kislányra nem bíznának rá anyujék, mi alatt ők dolgoznak, és Balaton lellére sem engednének el velem. Mikor utazunk? Kérdezte Panni izgatottan. Holnap. Vonaton megyünk? Mégpedig gyors vonaton. Te melyik játékodat akarod becsomagolni? Mindet, jelentette ki Panni. Hát mindet nem lehet. Nincs annyi helyünk. Odaadom neked a kis utazó bőröndödet. Csak is azt visszük el, ami abba belefér. Panni boldogan szorította magához a kis bőröndöt, meg se várta a másnapot, már is csomagolni kezdett. Legelőször belerakta a mackót, aztán a pöttyös Panni babát, a piros kockás elefántot és a zsiráfot. Akkor úgy látta, hogy a barna baba nagyon elszomorodott, ezért őt is betuszkolta a többi játék közé. Igen ám, de a bőröndöt sehogy se tudta becsukni, mert a zsiráf feje mindig kiállt belőle. Nagymama csak nézte az erőlködést, aztán szeliden rászólt. Kíváncsi vagyok, hogy fér majd a bőrönbe a kisvödör, az ásó, a vitorláshajó és a gerebje. A Balatonnál azokra is szükség lesz. Panni rögtön kiborította a szőnyegre a bőrönd tartalmát. A játékok rendetlenül és sértődötten hevertek szanaszét. Panni elszégyelte magát. Szépen összerakta őket, aztán futott a homokjátékért meg a vitorlásért. Közben eszébe jutott, hogy a mosóteknőnek is hasznát venni a tóparton, sőt, a búgó csigája is nagyon fog hiányozni. Mire azonban mindent berakott, megint baj volt a bőrönddel. Most a kis piros telefontól és a gyúródeszkától nem tudta becsukni. Ez nem lesz jó így, mondta a nagymama. Miért viszel a Balatonra telefont és gyúródeszkát? Hogy anyuéknak meg az itthon hagyott játékoknak hazatelefonálhassak. És gyúródeszka nélkül te sem tudnál süteményt csinálni. De azért kivette a csomagból a gyúródeszkát meg a telefont. Indulásig Panni minden játékát legalább 10-szer belegyömöszölte a bőröndbe, aztán újra kivette. A zsiráf meg a mackó végül teljesen zilált állapotba került a folytonos kiberakosgatástól. Ez a zsiráf nagyon szemtelen, panaszolta Panni. Akármit csinálok vele, mindig kidugja a fejét. Az ilyen hosszú nyakú állat nem is való utazó bőröndbe, mosolygott a nagymama. Az öntözőkannát betetted? Nem, kiáltotta Panni ijetten, és gyorsan előhozta a kis öntözőkannát. Az meg egyáltalán nem fért a bőröndbe az öreg, fából faragott, hosszú, szakállú, puttonyos télapótól. Hát a télapót miért akarod elvinni? Sajnálom szegényt, vallotta be Panni pirulva. A télapókkal nyáron senki se törődik. Hadd lássa ő is a Balatont. Nagyon melege lesz ott, a télapók nyáron alszanak. A télapó így visszakerült a fiókba. Panni utolsó percig csomagolt, végül is a nagymama rendezett el mindent. Még a pöttyös Panni baba is elfért a homokjáték mellett. Én miért nem tudtam ezt így becsomagolni? Kérdezte Panni csodálkozva. Mert a fölösleges játékokról nem akartál lemondani. Ha mindent elvinnénk, ami a szívünkhöz nőtt, teherautó kellene a csomagjainknak.
9: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
6: Nézzebb, mint a mese, hát érdemese kitalálni mást.

0: egy barátom, talán mindenki ismeri, ő a Krumpli Bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Eltaláló, feltaláló, szívószál. Volt egyszer egy feltaláló, minden hétfőn feltalált ő, és éppen arról gondolkodott, hogy bizony már megint hétfő. Kéne valami okosat gondolni. De csak nem jött az ötlet. Szürcsölgette a limonádiát, ami valahogy egyre több lett. Egyszer csak észrevette, hogy a jégkockák olvadnak. Hogy lehet, ha nincs is meleg? Ezek mégis elfolynak. Hiszen ez én vagyok, pontosabban a kezem. Amitől melegszik az ital, az a saját testmelegem. Ha-ha, ez lesz a mai találmány, ami megváltja a világot. A mi kedves feltalálunk azon nyomban nekilátott. Hogy ihatnak kéz nélkül? Mi fogja a poharat? Ha csak szájjal lefetyeli, nagyon sok benne marad. Hirtelen rájött. Csak szívni kell, és pont. Egy vékony cső kell, és nem lesz többé gond. Egyiket a másik után szebbnél szebb szívószálakat tervező, csak nem műanyag legyen, mert az környezet szennyező. Mint aki jól végezte dolgát, visszaült a székébe. De arra jött egy lány, valamivel a kezében.
2: Jaj, ne, ezt már feltalálták!
1: Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a sarló, a kakas és a fehér rigó. Néhány emberöltővel ezelőtt élt egy házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy a saját gyerekeiknek is alig tudtak enni adni. Eljárt már felettük az idő, dolgozni nem tudtak, csak abból éltek, amit az aprócska kertjükben összekapirgáltak. Aztán, ahogy a három fiú egyre idősebb lett, megunták a szegénységet. Faluról falura jártak, hogy valami munkát találjanak. Elvégeztek ők bármit, ha kellett, arattak, születeltek, kovácsoltak, és soha nem volt rájuk semmi panasz. Hanem egy nap legidősebb fiú így szólt az apjához. Édesapám, olyan furcsa álmot láttam az éjjel, hogy legjobb lesz, ha utána járok. Na, milyen álmot láttál, fiam? Kérdezte kíváncsian az apja. Egy messzi országban jártam, ahol az érett búzát paritjával szedik le. Jó erősen megpörgetik, hogy learatják vele a kalászt. Na már most, folytatta. Eljutott eszembe, hogy elvinném magammal a sarlómat, és megmutattam nekik, hogy azzal sokkal gyorsabban megy a munka. Vinnék magammal egy egész szekérrel, aztán eladnám nekik, és annyi pénzt kapnék érte, hogy többé nem kéne éhezni. Egény pedig még aznap útnak indult, ment, mendegélt, hegyen völgyön át, és mire odaért a távoli országba, éppen elkezdődött az aratás. Fiú kiment a búzaföldre, akkor látja, hogy minden éppen úgy történik, mint álmában. Az ország népe paritjával aratja a kalászt. Na, majd most megmutatom nektek, gondolta magában. Majd előkapta a sarlóját, olyan gyorsan vágta a búzát, hogy az mindenfelé repkedett. Az emberek pedig mindőt bámulták, hisz még egyikük se látta ezt a furcsa szerszámot. Fiúnak csak pár óra kellett, már végzett is az egész búzaföldel. Addigra már egy egész ember sereg vette körbe, és mind azt találgatták, mi lehet ez a csodaszerszám. Végül a legbátrabb megszólította. Mondd csak, fiam, mi ez a kezedben? Még sosem láttunk ilyet. Sarlónak hívják, felelt a fiú. Esetleg van nála több is belőle? Jó pénzt fizetnénk érte. Erre a fiú előhúzta a szekerét, és az tel is tele volt sarlókkal. Még aznap eladta az összeset, annyi pénzt keresett vele, hogy a szekéren kellett hazatolni. Hanem a középső testvér is álmot látott. Édesapám, éjszakámban egy olyan országban jártam, ahol mindig sötétség van. Már ki tudja, mióta nem kelt fel a nap. De aztán arra gondoltam, hogy kakasokat kéne vinni nekik. Az ő kukorékulásuk felébreszteli végre a napot, mesélte vígan a fiú. Viszek magammal néhányat, aztán ha elég pénzt kapok érte, nem lesz többé gondunk semmire. Legyen úgy, ahogy mondod, mosolygott az öreg. Fiú pedig összegyűjtött egy szekérre való kakast, s még aznap útnak indult, hogy megkeresse az örök sötétség országát. Húzta maga után a középső fiú a szekeret, így vándorolt egyik faluról a másikra. Aztán, ahogy közeledett a birodalom felé, egyre szürkébb lett az ég, egyre sötétebb lett minden, és mire odaért, már az orráig se látott. Valahogy mégiscsak elbotorkált a legközelebbi városba, piacon hangosan kiabálni kezdett. Gyertek csak, gyertek! Nézze meg mindenki maga, milyen csodamadarat hoztam! Olyan szép az éneke, hogy még a nap is feljön miatta az égre. Az emberek érdeklődve vették körül legényt, és mikor már

szánthattak, vethettek. Az emberek alig hittek a fülüknek. De aztán az egyik kakas kieresztette a hangját. Kukoriku! Abban a pillanatban az ég egyre világosabb lett, és előbukkant a nap a hegyek közül. Hanem a többi kakas ezt nem hagyta annyiban, és egyszerre kezdték rá mindannyian. Kukoriku! Kukoriku! Hangzott mindenfelől, és a nap egyre erősebben sütött, egyre világosabb lett, míg végül a sötétség országában újra nappal lett. Az emberek újjongtak, kiabáltak, egymást ölelgették, és persze mindenki kakast akart venni. Egy óra alatt az összes madarat elkapkodták, és a fiú annyi aranyat kapott, hogy megtöltötte vele a szekerét. Boldogan indult hát haza, mert tudta, többé nem lesz gondja semmire. Közben otthon a legkisebb fiút nem hagyta nyugodni a kalandvágy. Édesapám, szeretném próbára tenni magamat. Ígérem, ha sikerrel járok, boldogabbak lesznek, mint valaha. Szomorkodott az öreg ember, hogy a legkisebb fiú is elhagyja őket, de nem akarta útját állni, így elengedte. Elindult a fiú, csak ment, ment, mindig előre, míg nem egy óriási hegy állta útját. Olyan hatalmas volt, épp hogy csak ellátott a csúcsáig. A tetején vakítóan fénylő palota állt. Ám ahhoz, hogy fel lehessen jutni, előbb át kellett kelni egy mély vizes árkon, ami a hegyet körülvette. A fiú már hallott a vakító palotáról. Egy márványkastély volt az, amelynek legmagasabb tornyában lakott a fehér rigó, akinek bűvös énekétől mindenki megfiatalodott. Bizony a legkisebb fiúnak minden vágya volt, hogy hazavihesse a rigót, és idős szüleinek adja. Hiszen mit ér a gazdagság, ha már nem sokáig élvezhetik? Gondolta magában, majd elindult, hogy átusszon az árkon. Hanem a víz jéghideg volt. A sodrás pedig majdnem elvitte a fiút. Ám a fiú kitartóan úszott, és végül nagy nehezen átjutott a túlpartra. Kifújta magát, majd minden erejét összeszedte, és elkezdett felfele mászni a sziklán. Hanem a sziklafal olyan sima volt, hogy nem tudott fogást találni rajta. És minduntalan visszacsúszott. Egész nap próbálkozott, de hiába mindig visszaesett. Már éppen lemondott volna a madárról, mikor megjelent a hegy oldalában egy róka. Ne busulj, de legény, majd én segítek rajtad. Rengetegen odavesztek már előtted, ám ők mind csak azért akarták megszerezni a rigót, hogy meggazdagodjanak. De látom, neked helyén van a szíved. Majd így folytatta. Gyere, kapaszkodj a bundámba, majd én felviszlek a hátamon. Mire a fiú pislogott egyet, már a róka hátán ül, s egyre feljebb és feljebb repültek, míg nem elérték a kastély legmagasabb tornyát. Mikor a rigó meglátta őket, úgy megijedt, hogy egy hang sem jött ki a torkán. Fiú pedig gyorsan felkapta a madarat, s már vágtattak is le a hegyről, át az árkon, egyenest a fiú faluja felé. A róka olyan sebesen szaladt, hogy senki utol nem érhette. Mikor megérkeztek a házhoz, a fiú megköszönte a róka segítségét, majd benyitott az ajtó. S lássatok csodát! Amint a rigó énekelni kezdett, a töpörödött öreganyó és öregapó felegyenesedtek, őszhajuk megfeketedett, ráncos bőrük kisimult, gazdagságban, boldogságban éltek ezután mind az öten, a fehér rigónak pedig még sosem volt ilyen jó dolga. Aki nem hiszi, járjon utána!

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szászor szép. Egy szép tavaszi napon, a patak partján, egy kerítés tövében látta meg a napvilágot a szászor szép. A kerítés túloldalán egy parasztház állt, és lakói betartották a mondást. Tiszta udvar, rendes ház. Bizony a kis házhoz tartozó kertecske gyönyörű virágokkal volt beültetve. Ezek a szép virágok, a sok tulipán, narcisz, pünkösdi rózsa mind fennhordta az orrát, pedig illatosak éppen nem is voltak, csak szép magasak. De a szászor szép nem bánta. Szerencsés vagyok, hogy ide születtem, és láthatom mindezt a pompát. Nézhetem a madarakat, hallgathatom éneküket, kivágyhat ennél többre. Egy nap egy énekes pacsirta szállt a szászor szép mellé az árnyékos árokpartra. Éppen az, aminek énekét a virág korábban oly boldogan hallgatta. Ó, kedves madár, igazán csodásan énekelsz, szólította meg a virág. Köszönöm. Kedves szászor szép, szívesen jövök máskor is hozzád a hűs patakpartra megpihenni, mondta a pacsirta, és elszállt. A kis virág mellett dagadt a büszkeségtől. Most tudta csak meg, hogy milyen szép neve van. De a kerti virágok csak gőgösen sugdolóztak tovább, ügyet sem vetve az egyszerű réti virágra. Egyik reggel aztán egy kislány szaladt ki a kertbe egy metszőollóval a kezében. A tulipánokhoz ment, és egy szép csokorra valót levágott belőlük.
1: Jaj, ők most mind elhervadnak. Milyen szerencsém van, hogy a kerten kívül bújtam ki a földből,
0: gondolta a szászor szép. Másnap a pacsirta éppen leszállni készült a szászor szép közelében egy kis beszélgetésre, de amikor földet ért, már két kisfiú várta, s egy hálóval elkapták. Hiába verdesett kicsinke szárnyaival szegény madár, nem szabadulhatott. A fiúk díszes aranykalitkába rakták, és hazavitték.
1: Hó, szegény madárka, bárcsak segíthetnék rajta. Még szerencse, hogy nem tudok ilyen szépen dalolni, így senki sem akar engem bezárni,
0: sóhajtott fel a szászor szép. De nem sokáig örülhetett. Visszatért a két fiúcska, és most egy éles kés volt a kezükben. Vágjunk ki egy szép pázsit darabot, s ha azt betesszük a kalitkába, mindjárt jobban mutat majd a madárka, és talán a hangja is megered, mondták. És már körbe is vágták a gyepet a szászor szép körül, és szaladtak vele haza.
1: Na, így legalább a barátommal lehetek,
0: gondolta a kisvirág, szegény nem tudta, milyen sors vár rá. Az egyik kisfiú betette a pázsit darabot a kalitkába, mire a másik így szólt. Tépjük ki azt a gazt. Nem kell ide mezei virág. Ugyan? Szerintem a szép fehér szirmaival éppen díszére válik a kalitkának, szólt a felelet, ami megmentette a szászor szépet. Örült hát a virág, de a madárka nem énekelt, nem szólt egy szót sem, hiába szólongatta. Szegény teremtés teljesen ki volt száradva. A fiúknak ugyan gondjuk volt rá, hogy feldíszítsék új otthonát, de nem jutott eszükbe, hogy a madárnak, mint minden élőlénynek, vízre van szüksége. A madárka leugrott a hintájáról, hogy a hűs földben vizet keressen, de csak ekkor vette észre maga mellett a virágot.
1: Látod, hiába a repülés, az éneklés tudománya, ennek is megvan az ára. Bezártak ide, s többé egyiket sem művelhetem.
0: A szászor szép maga is szomjas volt, de egyre csak azon törte a fejét, hogyan segíthetne barátjának. Ám a madárka nem bírta tovább víz nélkül, és összeesett. Kisvártatva a virág maga is elalélt. Másnap látták csak a kisfiúk, hogy éjszaka a madárka kimúlt, a virág pedig kiszáradt. Nagyon megsajnálták a pacsirtát. Kerítettek egy szép díszes skatuját, abba befektették, és szép szertartásosan a kertbe eltemették. A százszor szépre már nem gondoltak, csak fogták a pázsit darabot, és kihajították az árokpartra. Hiába volt szép hangja a pacsirtának, amíg ott ült a kalitkában, senki nem értékelte igazán. A fiúk is csak maguknak akarták. De amikor elveszett örökre, a fiúk rájöttek, hogy értékelni kell az életet. Szolgáljon ez tanulságul mindannyiunknak, és igyekezzünk inkább segíteni másoknak, bízva abban, hogy ha jót cselekszünk, annak meg lesz a jutalma.

Csukásmese Rádió. Ha a nyári délutánokon, főleg a hétvégén mélyen beleszagoltok a levegőbe, különleges illatot érezhettek. Tudjátok mi az? A finom sült szalonna illata, amit valaki éppen a szabadban készít. Nyáron sok család gyújt tüzet a kertben, vagy kirándulás közben, és együtt szalonnát sütnek. Ez egy igazán vidám program, tele nevetéssel és jó kedvel. Ilyenkor sok finomság kerül az asztalra. Paprika, paradicsom, uborka, retek, hagyma, és persze a friss kenyér. A megsült szalonna finom zsírját rácsöpögtetjük a kenyérre. Már a gondolatától is összefut a szánkban a nyál. A szalonna mellé kolbászt és virslit is szoktak sütni, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenki találhat magának valami finomat. A tűzrakásnak is megvan a maga varázsa. A pattogó tűzfénye a nyári délutánokon és estéken, a meleg lángok és a füst, valamint a készülő étel illata igazán kellemes hangulatot teremtenek. Fontos, hogy mindig egy felnőtt gyújtsa meg a tüzet. A szalonnasütés nem csak az evésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Jó együtt lenni a családdal, barátokkal, beszélgetni, játszani és közösen élvezni ezt a szép élményt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Az ostoba sah. Perzsiában történt egyszer, hogy a sah városában percek alatt akkora vihar kerekedett, hogy az ember az orráig se látott a sűrű esőtől. A szél pedig olyan erősen tombolt, hogy még a házak tetejét is levitte. Így esett, hogy a hatalmas égzengés közepette szegény földművesnek összedőlt az amúgy is düledező kunyhója. Az öreg embernek volt egy kis összekuporgatott pénze, elhatározta hát, hogy újjáépíti a kunyhóját. Az öreg igen elszánt volt, szorgalmasan dolgozott, és egy hónap alatt majdnem felépítette az egész házikót, már csak a fedele hiányzott. A falakat most nagyobb kövekből rakta ki, hogy ellenálljanak a legzordabb időnek is. Ám amikor a tetőhöz akart hozzálátni, elfogyott a pénze. Gondolkodott az ember, hogy mihez kezdjen, s végül arra jutott, hogy míg nem lesz igazi tetőre pénze, addig a házat gyékénnyel fedi be. Áthívta a gyékénymestert, majd szalmával és gyékénnyel befették a kunyhót. Az ember még aznap beköltözött a házba, kényelmesen elhelyezkedett, s mikor eljött az este, korán nyugovóra tért. Az öreg annyira el volt foglalva az építkezéssel, hogy észre sem vette, hogy egy tolvaj már napok óta figyelte.
1: Úgy tűnik, igencsak felveti a pénz mostanában a szegény embert, ha ilyen szép házat épít magának, gondolta a tolvaj, miközben bekukucskált a ház ablakán.
0: A rabló várt még egy keveset, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az öreg valóban elaludt, és felmászott a tetőre.

0: en tudó sahot.
1: Bölcs uralkodom, kérlek, tégy igazságot. Múlt éjjel meg akartam lopni egy öreg embert, ám amikor felmásztam a tetőre, az beszakadt alattam, mivel csak gyékényből volt. Kérlek, büntesd meg azt az embert, hisz majdnem nyakamat törtem, könyörgött a sahnak. A sah igazságos uralkodó volt, így az ítélet előtt előbb magához hívatta az öreg embert. Mondd csak, igazat mond ez a tolvaj? Éjszaka tényleg leszakadt a házad teteje? Igen, uram, éppen aludtam, amikor rám esett, válaszolta szerényen az ember.
2: Ennyi éppen elég nekem. Az öreg ember a bűnös, tömlözve vele, kiáltotta a sah az őröknek.
1: Én lennék a bűnös, de hát ő akart meglopni engem, tiltakozott a szegény ember.
2: Hogy merészelsz ellent mondani nekem? Talán azt hiszed, hogy bölcsebb vagy nálam?
1: Tudta az öreg ember, hogy az uralkodó nem fog megenyhülni, és így szólt. Drága uram, ne engem vessen börtönbe, hisz a tetőt a gyékénymester fette be.
0: A sah elgondolkozott.
2: Akkor büntessük meg a mestert. Tüstét hozzátok ide, parancsolta.
1: Nem sokára a katonák a sah elé vezették a mestert.
2: Könyörgöm, uram, kegyelmezzen nekem. Lehet, hogy túl vékonyra fontam a gyékény szőnyeget, de csak is azért, mert munka közben megzavart egy galamb. A szomszédom kertjében röppent fel, és úgy megzavart, hogy még a munkát is eltévesztettem,
1: magyarázkodott a gyékény fonómester. A bölcs sah elengedte a mestert, és helyette magához hívatta a szomszédját.
2: A madarait sok galibát okoztak, s mivel te vagy a gazdájuk, neked kell felelned értük, mondta szigorúan a sah a szomszédnak.
3: Nekem, hiszen a tolvaj akarta meglopni a szegény embert, őt illeti a büntetés.
1: A sah átgondolta a dolgot.
2: Igaza lehet a szomszédnak, mégiscsak a tolvaj az egész baj okozója.
1: Ki is adta parancsba a katonáknak, hogy fogják el a tolvajt és vessék börtönbe. Ám a tolvaj túl magasnak bizonyult, és nem fért be a tömlöcbe. Az őrök mindjárt a sahhoz mentek.
3: Uram, a tolvaj olyan nagyra nőtt, hogy nem fér be a börtönünkbe. Most mit tegyünk?
1: Kérdezték.
2: Hogy mit? Hát keressenek egy alacsonyabb embert, aki befér a tömlöcbe. A tolvajt meg engedjék el!
1: Kiáltott rájuk haragosan a sah. Az őrök pedig teljesítették a parancsot. Kimentek az utcára, és elfogták az első alacsony embert, akit találtak. Mikor megtudta, hogy miért akarják elítélni, könyörögni kezdett a sahnak.
4: Kérlek, uram, hagyd meg az életemet, hiszen nem vétettem semmit ellened. Ha hozzáépítenének a börtönhöz, biztosan elférne benne a tolvaj. Mégiscsak ő az, aki meg akarta károsítani az öreg embert.
1: A sah megfogadta az alacsony ember szavát, és megemelte a börtön falait, hogy a nagyra nőtt tolvaj is beférjen rajta. A katonák az egész várost átkutatták, mire rábukkantak a tolvajra. A rabló tudta, hogy most már nem foghatja másra a bűnét, mert az uralkodó nem kegyelmez neki. Ha nem akarja, hogy kivégezzék, most valami biztosabb tervvel kell előállnia. Mikor a katonák a sah elé vitték, a tolvaj így szólt.
2: Igazad van, uram, megérdemlem a büntetést. Mehetünk a vesztőhelyre.
1: Hajtotta le a fejét.
2: Nocsak, hova ez a nagy sietség? Kérdezte gyanakodva az uralkodó. Azt beszélik, hogy a sah meghalt a paradicsomban. Én meg sietek, hogy átvehessem a helyét a trónon, lódított a tolvaj.
1: A sahon eluralkodott az irítség.
2: Még hogy egy ilyen jöttment legyen a mennyei királyság ura? Ki hallott már ilyet?
1: A sah besétált a tolvaj csapdájába, és azonnal megparancsolta a katonáinak, hogy a tolvaj helyett vele végezzenek.
2: Az ostoba sah pedig azóta is a paradicsomban várja, hogy uralkodhasson.

Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zeg Zoltán kecskére bízta a káposztát, aki elmeséli nektek Stankai István.
1: Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, a rókajukban róka volt. Libapásztor libát hajtott, ágról csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is teli a köténye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt teli üstel, fennhangon beszélt a füstel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz evédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Nincs nekem már csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólott a szegény legény, aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat? Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell. Másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba. Harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a fél röv kolbászt, vigyázzál rá, míg visszajövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzünk, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, jobb füle mellett egy tarka lepke szállott, feje fölött egy rigó madár énekelt. Így haladt az úton szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a férőv kolbász mellett, nézte, nézte. Aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelő szőkecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakálú, megkóstolhatom én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte a kecske. Mire a kiskutya leharapott egy jókora darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakálú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte ismét a kecske, mire a fehér szűrű kiskutya megette az egész férőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával. Hű, ilyen meg olyan kutyája! Hát mit tettél velem? Most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig! Kiabált, veszekedett a szegény legény. De egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét. Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsög tejfelért. Hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, még visszajövök. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakálú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett. De ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön neki látott a káposztának. Mikor a szegény legény visszatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazekot találta a földön. Hű, te csúf gonosz kecskéje! Hát mit tettél velem? Takarodj az ólatba! Ki sem ásszál onnan 3 hétig! Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját. Ide hallgass, édes cicám! Se a kutyára, se a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsög tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy roscipóért. Ezzel aztán útnak is indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darázs szállott, jobb füle mellett egy arany darázs szállott, a feje felett fülemüle énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Tejfel,
1: felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólott.
2: Ha tejfel, akkor megeszem.
1: Meg is ette. Már a köcsög alját nyalta, mikor a szegény legény megérkezett a rossz cipóval. De a szegény legény már nem kiabált. Nem is veszekedett. Csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a füsthöz. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólott a madárhoz, madár így szólott a bogárhoz, bogár így szólott a fűszálhoz. Roscipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.
0: A Kecskére bízta a káposztát című mesét hallottátok.
2: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Sziasztok! Petra vagyok. Tudjátok, hogy mit jelent a fondorlatos szavunk? Olyankor mondjuk, amikor valakinek nagyon csavaros az észjárása, okos és igen meglepő dolgokat képes kigondolni. Fondor Ferdinánd, a feltaláló. Hallottatok már Fondor Ferdinándról? A híres nevezetes feltalálóról? Az ő nevét messze földön ismerték az emberek. A többi feltalálótól eltérően Ferdinándnak olyan egyedi találmányai voltak, mint például a könyvlapozó, a magültető, vagy éppen a tehén masszírozó gépezet. Bizony, Ferdinánd szeretett különleges dolgokat kitalálni, s ügyeskezű ezermesterként nem csak hogy megtervezte, de minden egyes találmányát ő maga építette meg. Nem is csoda, hogy mindenki az ő ajtaján kopogtatott segítségért. Egy szép napon egy hosszúkás kalapot és fekete öltönyt viselő pocakos úr kereste fel Fondor Ferdinándot. Gavallér úrként mutatkozott be, s elmesélte a feltalálónak, hogy a hét határral odébb található Renda Lelke nevű városkából érkezett azért, hogy egy fontos ügyben kérjen segítséget a mestertől. Kiderült, hogy Gavallér úr a városka polgármestere, s hogy ezt a hosszú utat azért tette meg, mert akivel csak találkozott, mind azt mondta neki, hogy a problémáján kizárólag Fondor Ferdinánd tud segíteni. Kedves Ferdinánd, a mi városunk mindig is nevezetes volt a tisztaságáról és a szépségéről, kezdett bele a mondandójába Gavallér úr. Ismerem azt a települést, ott él az én kedves Aranka néném is. Igen, legyezgetett a kezével a polgármester, akit egyáltalán nem érdekelt az a bizonyos Aranka néni. Az ügy nagyon fontos. Renda lelkét a kezdetektől úgy építettük meg, hogy aki hozzánk érkezik, jól érezze magát. Olyan hely lett, ahol öröm élni, ahol tiszta a levegő és árnyékosak a parkok. Tudja, hogy az elmúlt évben hány fát ültettünk el a városban? Nem én, felelte a feltaláló. 10 000! Ferdinánd helyeslően bólintott. Ám amikor eljön az ősz, a 10 000 fáról tömegesen hullik alá az a temérdek falevél. A városlakók pedig összegyűjtik, és mind elégetik, hiszen nem tudnak vele mit kezdeni. Nem mondom, született néhány jó kezdeményezés. Volt, aki könyvekbe préselte a leveleket, mások különféle állatfigurákat faragtak ki belőlük, de olyan is akadt, aki felfűzte őket, és díszítésként a kerítésére aggatta. De sajnos annyi levél van évről évre a fákon, hogy ezekkel a kis ötletekkel nem fog eltűnni mind. Értem. Ez bizony valóban nagy probléma, mondta Ferdinánd, és azon tűnődött, hogy milyen megoldás jöhetne szóba. Az elmélkedésében azonban Gavallér úr hamar megzavarta a folyamatos beszédével. Eddig a mi városunk volt a legtisztább levegőjű, most pedig mi vagyunk a legfüstösebbek. Látja, most is köhögök. Kérem, találjon fel valamilyen bűvös szerkezetet, amellyel minden levelet el tud tüntetni. S ha el tudja őket tüntetni, ígérem, magát is eltüntetjük. Akarom mondani, kitüntetjük. A polgármester nagyon a szívén viselte a város jó hírnevét. A homlokát törölgetve tántorgott ki a feltaláló műhelyéből. Ferdinánd is kisétált a kertjébe, s leült egy kis padra. A feltalálás legelső lépése nála ugyanis állandóan ezzel kezdődött. Leült, és törte a fejét. S miközben a fejét törte, a diófáról lehullott levelek között talált néhány szemdiót. Felvette őket, megtörte valamennyit, és majszolni kezdte a finom és egészséges őszi gyümölcsöt. Fondor Ferdinánd ugyanis minden feltalálás előtt diót evett. A dió élénkítette a gondolkodását, aminek mindig meglett az eredménye, hiszen akkor támadtak a legjobb ötletei. A sok gondolkodás után visszatért a házába, megállt a plafonig érő könyvespolca előtt, és levett néhány szakkönyvet, amelyek a növényekről szóltak. Olvasott, keresgélt órákon át, míg rá nem jött a legegyszerűbb megoldásra. A háza mögé sietett, és hosszú deszkákkal a hóna alatt tért vissza. Egész délután fűrészelt, szegelt, gyalult és csiszolt. Másnap korán reggel bekocsikázott Gavallér úr városába a találmányával. A polgármester épp a főtéren beszélgetett egy virágárussal. Amikor meglátta a közeledő Fondor Ferdinándot, elmosolyodott. Szaladt is elé, ugyanis sejtette, hogy a várva várt találmány már el is készült. Elhoztam, itt van a kocsimon. Segítenek levenni? Mondta a feltaláló, és amikor lerántotta a leplet a rakományról, a polgármester arcára fagyott a mosoly a döbbenettől. Nem akart hinni a szemének. A szekér hátsó részén csak a hatalmas méretű faládát látta. Valamilyen bonyolultabb szerkezetre számított. Kereste rajta a csavarokat, kereste a fogaskerekeket, kereste a gombokat, de mind hiába. De hisz, ez egy faláda. Nem csak egy faláda, polgármester úr, javította ki a feltaláló. Ez egy gyűjtőláda. Ebbe fogjuk összegyűjteni a fákról lehullott falevelek ezreit, és jól megkomposztáljuk őket. Mit csinálunk velük? Kérdezték többen is a lassan odasereglő tömegben. Megkomposztáljuk. Ez egy nagyon hasznos találmány. Ezentúl minden zöld hulladékot ebbe rakjanak bele. Lehullott faleveleket, zöldség és gyümölcs maradékokat, a levágott füvet, elszáradt virágokat, és még a tojáshéjat is. Mint egy kukába? Kérdezte egy óvodás kisfiú. Igen. Mint egy nagy kukába, folytatta Ferdinánd. Annyi különbséggel, hogy a szemét, az sajnos szemét marad. Ebből viszont egy idő után vitamindús táplálék válik a földnek. Az emberek elcsodálkoztak. Gavallér úr valamilyen hatalmas eltüntető szerkezetről álmodozott, nem pedig egy egyszerű faládáról. Kételkedni kezdett. Hogyan táplálja ez a földet? Kérdezte Ferdinándot. Úgy, hogy csak is olyan dolgokat lehet beledobálni, amelyek idővel elbomlanak. Miközben pedig elbomlanak, szépen összeérnek. Azután pedig nem lesz más dolguk, mint a komposzttá vált anyagot a földre hordani, vagy akár a virágágyásba. Az egész folyamat olyan, mint a trágyázás. Az is táplálék a földnek, és ez is. Gavallér úr fejében beindultak a fogaskerekek. Képzeletében látni vélte a folyamatot, és az eredményt is. Lassacskán mosolyra húzta a száját, és örömében átölelte Fondor Ferdinándot. De hisz ez nagyszerű találmány! Gratulálok! Tudtam én, hogy kihez kell fordulnom segítségért. Ugyan, én csak a ládát készítettem. Minden más a szakkönyvekből származik. Javaslom, helyezzük is el ezt a ládát egy megfelelő helyen, s amíg az emberek telehordják, én készítek még néhányat. Kelleni fog a sok falevélnek. Így is történt. Ferdinánd még három hatalmas komposztáló ládát eszkábált össze, amelyeket a város több pontjára szállítottak el. Az emberek, mint a hangyák, szorgosan gyűjtögették beléjük a lehullott faleveleket. Nem volt már rendetlenség, nem volt füst a városban. Rend a lelke ismét méltó lett a nevéhez. Fondor Ferdinándot pedig Gavallér úr ígéretéhez hűen kitüntetésben részesítette. De ez még nem minden. Egy év elteltével elterjedt a hír, miszerint rend a lelkében teremnek a legszebb, legnagyobb és legfinomabb zöldségek és gyümölcsök. S hogy ennek mi volt az oka? Bizony-bizony, az a komposzt, amelyet a gazdák az összeérésük után a földjeikre és a kertjeikbe szórtak. Ezzel vitaminban gazdag táplálékot adva a talajnak. Rend a lelke város immár nem csak a tisztaságáról volt híres ezután, hanem a kiváló minőségű termőtalajáról is. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt!
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Fukar Molnár. Egyszer réges-régen élt egy molnár, aki annyira fukar volt, hogy soha senkit nem vendégelt meg, de még a vándorokat is elüldözte. Aki néha napján bekopogtatott, annak még egy karé kenyeret sem adott. S ha éppen úgy tartotta kedve, még a kutyáját is utána küldte. Aztán egy borús estén egy ősz öreg anyó kopogtatott be a molnárhoz. Drága uram, itt maradhatnék éjszakára. Mindjárt jön a vihar, és még messze van a következő falu, kérte az anyóka. Ám a fukar molnár feldühödött, és leteremtette a lábáról. Mit képzelsz, mi vagyok én? Fogadós? Kiáltott rá mérgesen. Keres máshol szállást, mert itt nincs helye csavargóknak. Azzal elkergette az anyókát a birtokáról. Szegény anyóka pedig tovább bandukolt az úton, s közben azon gondolkozott, hogy megleckészteti a molnárt a fukarságáért. Amint így mendegélt, szembe jött vele egy fiatal legény. Adjon Isten! Köszönt a fiú. Mondja, miért lógatja úgy az orrát, néném? Nagyon elfáradtam. Szállást keresek, mielőtt megérkezik a vihar. De eddig csak elkergettek. Hát te, fiam, mi áradban erre? A malomba megyek, munkát szeretnék kérni a molnártól. Hát, fiam, azt elfelejtheted. Éppen onnan kergettek el az imént. A fiú elszomorodott, s már fordult is volna vissza, mikor az anyukának hirtelen támadt egy ötlete. De ha jobban meggondolom, tudom, hogy kaphatnál munkát a malomban. S ha megfogadod a tanácsomat, még a végén te lehetsz az új gazda. Hát, ha így van, akkor mondja, mit kell tennem. És fülelni kezdett a fiú. Az anyóka intett neki, hogy hajoljon közelebb, és így szólt. Menj tovább, és amikor a híthoz érsz, találsz alatta egy csillogó követ. Tedd el a zsebedbe, és aztán menj egyenest a malomba. Majd az anyóka lépésről lépésre elmondta a legénynek, hogy mit tegyen a molnáréknál. A fiú pedig azt gondolta magában. Ugyan miért ne tenném meg, amit tanácsol? Legfeljebb kidobnak. Megköszönte az anyukának a segítséget, és elindult a malom felé. Mikor a híd közelébe ért, már messziről meglátta a csillogó követ a patakparton. Úgy tett, ahogy a néni mondta, zsebre tette, aztán a molnár háza felé vette az irányt. Bekopogott, és a molnár nyitott ajtót. Jó estét, uram! Szállást szeretnék kérni éjszakára. Akkor rossz ajtón kopogtatsz, fiacskám, nálam nincs hely ilyen jöttmentek számára, mondta mérgesen a molnár. Ám a fiú nem tágított, csak állt egyenesen, és mosolyogva csak ennyit mondott. Köszönöm, köszönöm. A molnár tübegurult. Na most már hordd el magad, amíg szépen mondom. De a fiú csak nem mozdult. Közben a hangos kiabálásra a molnár felesége is kidugta az orrát a konyhából. Na mi az? Itt ez a csavargó, de bármit mondok neki, csak nem tágít. Ne hagyd, hogy ott kint rostokoljon, mindjárt elered az eső, kiáltott rá a molnárra a felesége. Jól van, nem bánom, gyere be, itt töltheted az éjszakát, majd elfekszel a földön. De aztán vacsorára ne számíts, mondta a molnár, és betessékelte a legényt a házba. A fiú leült a terített asztalhoz, és csak hamar meg is érkezett a molnár felesége a gőzölgő vacsorával. A molnár szava ellenére a fiú rögtön maga elé vette a tálat, és habzsolni kezdte az ételt. A fukar molnárnak kezdett elfogyni a türelme. Előbb csak finoman, majd egyre dühösebben próbálta elkergetni a fiút az asztaltól. Hanem a legény csak ült tovább és falatozott.
közben pedig azt hajtogatta. Köszönöm, köszönöm. A Molnár pedig nem tudott egyebet tenni, hagyta, hadd vacsorázzon meg a fiú. Vacsora után a Molnár felesége ment, hogy megvesse az ágyukat. De a legény egy percig sem teketóriázott, befeküdt a Molnárék frissen vetett ágyába. A Molnár, mikor meglátta, égtelen haragra gerjedt. Mit képzelsz, te kis vakarcs? Tűnés az ágyamból! Kiabálta, de a fiú meg sem mozdult. Mintha nem is hallotta volna a Molnár szavát, csak feküdt tovább, s közben folyton azt ismételgette. Köszönöm, köszönöm! A Molnár ezt már mégsem hagyhatta. Próbálta kigurítani a fiút az ágyból, ám az minduntalan visszamászott. Végül belátta a Molnár, hogy nem tehet semmit, és hagyta a fiúnak, hadd aludjon az ágyában. A legény pedig megvárta, míg elalszik a ház népe, s mikor már mindenki nyugovóra tért, úgy tett, ahogy az anyóka tanácsolta. Elővette a csodatévő kövét, és a kemencébe a hamu közé rejtette. Majd visszafeküdt aludni. Aztán reggel csoda történt. Mikor a Molnár felesége meggyújtotta a kemencében a tüzet, hirtelen a szoba összes sarka úgy csinált, mint a Molnárné. Ha a Molnárné beszélt, azok ugyanazt mondták. Ha felsikoltott, akkor ők is sikítottak. Az asszony nem értette, mi történik körülötte, s hangosan rikoltozni kezdett a férje után. A Molnár kisvártatva bedobbant a konyhába. Hát téged mi lelt? Úgy visongsz, hogy még a faluban is hallják. Ám ahogy belépett, a sarkok őt is utánozni kezdték. Na, most gurult csak igazán dübe a Molnár. Hát ez meg milyen varázslat? Csak is annak a félnótásnak az ördögi műve lehet, kiabált mérgesen. És a sarkok csak úgy visszhangozták a szavait. Eközben a fiú az ajtónál hallgatózott, s jót nevetett magában. Aztán egyszer csak előtte állt a Molnár, és tajtékzott a dütől. Csak is te okozhattad ezt az űrzavart! Hallgattasd el ezeket a sarkokat, vagy nem állok jót magamért! Rendben van, de csak is egy feltétellel. Add nekem a lányod, és akkor elhallgattatom őket. A Molnárnak nem tetszett az ötlet, de nem volt mit tenni, ha nyugtot akart magának, teljesítenie kellett a fiú kérését. Nem bánom, hozzád adom a lányom, csak legyen már végre csend, könyörgött a gazda, miközben a fülét fogta. A fiú pedig fogta a csodatévő követ, és visszadugta a nadrág zsebébe. Ahogy eltette, a sarkok egyből elhallgattak, és síri csönd lett. Minden úgy lett, ahogy az anyóka megjósolta. A mogorva Molnár most újjongott örömében. A legény végül feleségül vette a Molnár lányát, és ő lett az új Molnár. Megörökölte az egész malmot, és attól fogva mindenki, aki arra járt, kapott vacsorát és szállást.

0: Sukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Ötvös Eszter vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusából, és nagyon szeretek énekelni, zongorázom és furjázok is. Az egész családom zenél. Most jöjjön a mese. Kovácsné Demeter Mónika Iringó, a Manó kislány és a zongora. Volt egyszer egy manó kislány, aki az erdő közepén egy nagy gombaházban lakott, az őzlábgomba lakótelepen. Ne gondoljátok, hogy ezek a gombák egyszerű gombák voltak. Nem. Csoda lakások épültek bennük, mert ők maguk is csodálatosak voltak. Miért voltak olyan különlegesek? Szeretnétek tudni? Mondom már. Az egész házban és a benne lévő lakásokban zaj helyett zene szólt. Amikor a lépcsőház ajtaja kinyílt, nyikorgás helyett egy dallam szállt a lépcsőn, a szobákban léptek zaja helyett dalokat lehetett hallani. A vízcsobogás helyett zongora szó csendült fel. Képzeljétek el, milyen szórakoztató volt itt lakni. Manó kislány nagyon szeretett énekelni, táncolni, és kedvenc hangszere a zongora volt. Olyan ügyesen játszott rajta, hogy öröm volt hallgatni. Amikor hazaért az iskolából, első dolga az volt, hogy leült, és pici ujjai már szaladgáltak is a fekete-fehér billentyűkön. Így aztán valóban egész nap szállt a zene az egész lakásban. Történt egyszer, hogy Manó apuka nagyon fáradtan érkezett haza. Aznap sok bosszúság érte őt. És hiába ragyogott még délután is a nap, a tavaszi égbolton hiába nyíltak a vadvirágok, az erdőben nem tudott vigasztalódni. Az ajtónyitáskor megszólaló zeneszó sem csalt mosolyt az arcára, mint máskor. Belépett a lakásba és felkiáltott. Csodagomba, hallgattasd el a zenét! Azon nyomban megváltozott körülöttük minden. Ha kinyitották a vízcsapot, csobogást hallottak. A lépteik zaja sem alakult át dalokká, és az ajtó nyikorgás sem dallammá. Ekkor lépett be az ajtón Manó anyuka. Képzeljétek el, nem szól a zene a házban, mondta ijedtem. Igen, apa kívánta így, válaszolt Manó kislány. Majd bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Szomorúan kinézett az ablakon, és integetett a madaraknak, akik vidáman röpködtek. Gondoljátok el, milyen furcsa lett számukra az élet, amikor a megszokott muzsika nem szólalt meg. Néhány nap így telt el zene nélkül. Szomorúan indult el otthonról a család, és szomorúan érkeztek haza. Manó apuka rég megbánta, hogy azt kívánta, szűnjön meg a zene. De nem tehetett semmit. Amit kimondott, már elhangzott. Szerencsére, hamarosan történt valami, ami végre fordulatot hozott. Egyik délután Manó kislány csendben állt a nyitott ablak előtt. A szomszédházból kiszűrődő hegedű hangja szállt felé. Ő kinyitotta az ajtót, így a szülei is hallgathatták, akiknek az arcán mosoly suhant át. A dallam repült a levegőben, míg hamarosan rátalált a zongorára. A billentyűk nem bírtak ellenállni. Maguktól kezdtek zenét játszani, és a hegedűvel együtt szállt a dallam. Az egész család csodálkozva állt a hangszer mellett. Nagyon boldogok voltak. Manó apuka felsóhajtott. De jó itthon lenni. Csodagomba, köszönöm, hogy visszaadtad nekünk a zenét. Ettől a naptól fogva minden úgy zajlott a házban, mint azelőtt. Télen-nyáron, esőben és napsütésben Manó kislány és a szülei hallgathatták a zenét a Csodagomba ház belsejében. Ezentúl gyakran meghívták magukhoz a szomszéd Manó kisfiút, aki áthozta a hegedűjét és együtt muzsikáltak a Manó kislánnyal, aki szívesen kísérte őt zongorán. Az erdei kismadarak oda sereglettek az ablakba, kiegészítették a dallamot a csicsergésükkel. A napsugarak vidáman táncoltak a hangszereken. Ha esett az eső, a cseppek ütemes koppanással segítették tartani a templomot. Elhallatszott az erdő közepéig, ahol sok kis állat, növény boldogan hallgatta. Ugye így teljes az élet? Kérdezte a Manó kislány az apukáját, aki csendben bólintott. Tudjátok, gyerekek, szerintem is igaza van a Manó kislánynak. Szerintetek?

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár. Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: csapok bicikli. Légy ott a csapok légy, átbutta sose légy, mert oda csapok légy.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Benedek Elek, hajnal. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak három szép leánya. Már jó nagyok voltak a király kisasszonyok, de az apjuk nemhogy az utcára eresztette volna ki őket, még az udvarra sem. Sokat sírtak, keseregtek emiatt a király kisasszonyok, hogy ne sírtak, keseregtek volna, mikor nem volt jobb dolguk, mint az arany kalickába zárt madárnak. Kérdezték is az édesapjukat, ugyan bizony, bár a kertbe miért nem ereszt ki édesapám, talán bizony fél, hogy a szél meghasogatja, nap megbarnítja arcunkat. A király mindig csak azt felelte. Sem széltől, sem naptól nem féltelek, lelkem leányaim. Egyéb miatt aggódik az én apai szívem. Azt jelentette álmomban egy ősz öreg ember, hogyha egyszer kieresztlek, többet meg nem látlak az életben. Hitték is nem is a lányok, hogy az édesapjuk álma beteljesedjék, s egyszer, mikor a király vadászatra ment, s vele az egész udvar népe, éppen csak, hogy egy öreg asszony maradt a palotában, az is fél szemére vak volt, a másikkal meg nem látott, utcú, kiperdültek a palotából, leszaladtak a kertbe, s meg sem állottak, míg a feneketlen tó mellé nem értek. Ez a feneketlen tó a kertnek a leghátulsó szegletében volt. Aranyhalak, aranykácsák úszkáltak benne, s bezzeg, mikor meglátták ezeket a király kisasszonyok, nem tudtak betelni a nagy gyönyörűséggel. Hívogatták a kácsákat, s ugyancsak örültek, mikor a kácsák kiúztak a tópartjára, s szépen sétáltak ők is a király kisasszonyok után. Na, hanem ugyan nem sokáig tartott az örömük, mert kétszer sem kerülték meg a tavat, egyszerre csak rettenetes nagyot csobban a víz, s gyűrűt vet vagy százat, hogy csak úgy locsant ki a víz a tópartjára, s abban a szempillantásban kiemelkedik három sárkány, egy hétfejű, egy 14 fejű, meg egy 24 fejű, kiszöknek a vízből, derékon kapják a király kisasszonyokat, s nagy hirtelen eltűnnek velük a feneketlen tóban. Hazajő a király estére, megy a leányok szobájába, s hát hírük poruk sincsen. Tűvé teszik a palotának minden zegét, zugát, az udvart, a kertet, a várost. Fűt, fát kérdeznek, látták-e a király kisasszonyokat? Nem látta senki lélek. Jaj, rettentő nagy búna kereszkedik a király. Sírás volt éjjelen nappala, de sírhatott. Arra ugyan elő nem kerültek a leányok. Kihirdette hát az egész országban, de még a szomszéd országokban is, hogy aki a leányait visszahozza, annak adja fele királyságát, s három leánya közül azt, amelyik a legjobban megtetszik. Bezzeg csődültek mindenfelől a legények, minden renden s rangon levők, százan is elindultak ki erre, ki arra, hát ha megtalálnák a király kisasszonyokat. Volt a városban egy öreg asszony, és ennek három fia. Úgy hívták őket este, éjfél, meg hajnal. Gondolja az öreg asszony, hiszen az ő fiai országot, világot bejárnak. Hát, ha látták is valahol a leányokat. Bizony jó volna, ha valamelyik fia visszahozná őket. Éppen alkonyodott, s hazajő a legidősebb fia, este, s mondja neki az öreg asszony, hallod-e, fiam, maradj itthon ma, vacsorálj, s feküdjél le, eleget jársz, kelsz, fáradsz úgyis, pihenj egyszer életedben. Ó, édesanyám, maradnék én jó szívvel, de megharagszik rám éjfél, ha idehaza talál. Ne félj, mondta az öreg asszony, elbújtatlak, nem lát meg az öcséd. Hajlott este az anyja szavára, odahaza maradt, vacsorázott, aztán lefeküdt a kemence háta mögé, s aludt, mint a bunda. Kevés idő múlva jött haza éjfél is, s azt is azzal fogadja az anyja, maradj itthon, édes fiam, pihenj egyszer az életben. Szabadkozott éjfél is, hogy mit szól majd hajnal, ha hazajő, és itthon találja. De az öreg asszony addig beszélt, hogy levette szűrét, asztalhoz ült, evett, ivott, aztán lefeküdt az ágy alá. Alig, hogy éjfél elaludt, hazakerült hajnal is, s okkal móddal, szép szóval, őt is otthon marasztalja az öreg asszony, ad neki jó vacsorát, s lefekteti az ágyába. Fölkelnek reggel a legények, de bezzeg meg szégyellették magukat, mikor meglátták egymást. Ez sem volt többet az életben, hogy ők egyszerre ébredjenek. Jól van, jól, mondotta az öreg asszony. Azért ugyan ne szégyenkezzetek, hogy idehaza találtátok egymást. Az én akaratom volt, hogy egyszerre mind a hárman itthon legyetek. Tudjátok-e, a királynál mi történt? Az történt, hogy a királynak mind a három leánya úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ugyan bizony, nem láttátok-e őket, hiszen ti sok országot, világot bejártok? Mondta este. Én egyiket sem láttam, édesanyám. Mondta éjfél. Én sem láttam, édesanyám. Mondta hajnal. Bíz, én láttam mind a hármat. Azt is tudom, hol vannak. Hát, ha láttad, eredj utánuk, mert ha visszahozod őket, tied lesz a király fele királysága, s a három leány közül, amelyiket választod. Noha úgy, akkor csak menjen édesanyám a királyhoz, s mondja neki, hogy csináltasson egy 300 öles láncot, s annak a végére egy 7 mázsás karikát, a többi az én gondom. Elmegy az öreg asszony a királyhoz, elmondja hajnal üzenetét. De bezzeg örült a király, ahány kovács volt a városban, mind összedoboltatta, s még aznap megcsinálták azt a 300 öles láncot, meg a 7 mázsás karikát. Aközben hajnal is odament az udvarba a 2 bátyjával, fogta a láncnak a karikás végét, a másik végét pedig fogta este meg éjfél, s úgy vitték a láncot végig a városon. Meg sem állottak, míg a városon túl az erdőbe nem értek, annak is a kellős közepébe. Ott volt egy nagy cserfa, annak a tövében egy lyuk, olyan széles, hogy azon egy ember jól beférhetett. Ezen a lyukon le lehetett menni Sárkányországba, de még ember fia le nem ment azon. Minden lélek messziről elkerülte. Na, mondta hajnal, ti másszatok fel erre a fára, üljetek le egy ágára, a lánc végét fogjátok meg jól, én a karikás végével leereszkedem Sárkányországba. Mikor aztán érzitek, hogy alulról rándítom, húzzátok fel. Ígérik,

kezét. Jaj, lelkem hajnal, hogy jöttél ide? Jöttem, ahogy jöttem, azt most ne kérdezze, jöjjön velem, mondta a király kisasszony. Mennék, lelkem hajnal, de mindjárt jő a hétfejű sárkány, s ha el nem bújsz előle, vége az életednek, vége az enyémnek is. Hát mitől olyan erős a hétfejű sárkány, kérdezte hajnal. Mit eszik? Mit iszik? Nem eszik az egyebet, csak egy kenyeret, s nem iszik többet, csak egy icebort. S mégis olyan erős, hogy 100 embertől sem fél egy maga. No hát akkor csak adj nekem is egy kenyeret, meg egy icebort, szép király kisasszony. A többit bízd rám. Ad a király kisasszony hajnalnak kenyeret is, bort is, hogy ne adott volna, és mikor éppen a kenyeret megette, s a bort megitta hajnal, nagyot döndült a vár kapuja, s abban a pillanatban jött már a hétfejű sárkány is, csak úgy szakadt a láng mind a hét szájából. Hely, szörnyű haragra gerjedt, mikor hajnalt meglátta, de nem sokáig tartott a haragja, mert hajnal felkapta a buzogányt, s úgy fejbe teremtette, hogy csak nagyot nyekkent a sárkány, s azzal kiadta a páráját. Jaj, Istenem, de örült a király kisasszony! Egyszerűen leszaladt a palotából, egy rézvesszővel megsuhintotta a palotát, abból mindjárt alma lett. Azt a kebelébe dugta, és úgy mentek tovább ketten az ezüstvárhoz, ahol a középső király kisasszony lakott. Ezt a 14 fejű sárkány rabolta volt el, azt tartotta szomorú fogságban. A 14 fejű sárkány két kenyeret evett, s két icebort ivott napjában. Hajnal is megevett hát két kenyeret, s megivott két icebort, de fűbe is harapott a 14 fejű sárkány. A középső király kisasszony is megsuhintotta ezüst vesszővel az ezüst palotát, abból mindjárt alma lett, a keblébe dugta, s mentek az aranyvárhoz, ahol a kicsi király kisasszony hervadozott szomorú rabságban. A 24 fejű sárkány három kenyeret evett napjában, s három icce bort ivott. Hajnal is megevett három kenyeret, megivott három icce bort, és éppen háromszor olyan erős lett ettől, mint annak előtte volt, pedig ugyancsak rettentő nagy ereje volt addig is. De földhöz is teremtette a 24 fejű sárkányt, úgy földhöz teremtette, hogy egyszeribe kiadta a gonosz lelkét ez is. Na most már mehettek haza. A kicsi király kisasszony is megsuhintotta aranyvesszővel a várat, abból is alma lett, szép aranyalma. Ott a király kisasszony a kebelébe dugta, s azzal mentek egyenest a lyuk szájához. Hajnal előbb a legidősebb király kisasszonyt ültette a karikába, azután megrántotta a láncot. Egyszerűen megindult a lánc felfelé, vitte a király kisasszonyt. Aztán sorjába felmentek mind. Legutolsónak maradt hajnal, elhúzták őt is. Ahogy mind fent voltak, a három almát külön-külön letették a földre, meglegyintették a vesszővel, s ismét vár lett mind a három almából. Történetesen éppen akkor nézett ki az ablakán a király. Meglátja a három várat, s szemeszája elállott a csodálkozástól. Világ életében sem látott három ilyen szép várat, pedig szépnek elég szép volt az övé is. Nem volt maradása, befogatott a hintajába, hadd lássa tudja, ki építette olyan nagy hirtelen azt a három várat. Hely! Majd meghalt szertelen nagy örömében, mikor meglátta a leányait. Bezzeg, hogy hajnalnak adta mindjárt a fele királyságát, azzal a legkisebb leányt, mert a kicsi király kisasszonyt választotta hajnal. A legidősebb király kisasszony estének lett a felesége,
A közép

0: Végső pedig éjfélnek. Egyszeribe összeadták a fiatalokat, s aztán megzendült a muzsika, lett nagy dínom-dánom helye húja vigasság. Hét álló hétig állott a lakodalom. Én is ott voltam, hét hétig táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem állottam. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: A Hajnal című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zelk Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csiga rokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is elindult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármesteréhez, a farkashoz. Ez az út is fél napig tartott, pedig csak egy tisztást kellett megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a házából, és így szólt. Nagy az én kérésem, polgármester úr. Szeretnék elmenni a 3. erdőbe lakó rokonaimhoz, de hát hogy is indulhatnék én el olyan hosszú útra? Arra kérlek, add kölcsön a nyuszi fogatot. Talán még meg is hálálom a jóságodat. Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? Nevetett a farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsön adom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass, én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgy sem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. 1, 2, 3, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. A farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No, de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felén már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.
1: Csukás mesedágy. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: E nagy orrú bogár, úgy leszeretett volt, este ilyenkor es, örökké nálunk volt. S annak ező orra olyan nagy kankos volt, nálunk ehhez földjét, mint felturkálta volt. S annak ező szeme olyan nagy meret volt, az egész világot mind elizgette volt. S annak ező körme olyan nagy kankos volt, nálunk-e falakat mind lekörmölte volt. S annak

0: szép volt.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
2: Táncolva kell átmenni a létsz alatt, ugye nem szaladunk, nem bujkálunk. Figyelem, egy koreográfiát nyomunk. Bármilyet, ami neked tetszik. Otthon lehet seprűnyéllel. Tedd a két székre, valami menj át. Próbál ki te is. És hátra. Úgy be a fejed. Hopp. Hát ez nagyon egyszerű volt, ugye?
3: Mindenki őrült limbo.
2: Próbáljuk egy picit lejjebb. Hát, hogyha ez már nem megy neki. Na figyelj, más táncot próbálj. Melegítsd be a derekadat.
3: Van még egy pár hely, te is beférsz.
2: Ha ott van tesó, tartsam meg a karján neked. Azaz, bújjál. Nagyon jó, hát ez még neked is ment. Ez még nekem is ment. Na, de majd ez? Hajrá!
3: Na, ki lesz a sztár?
2: Tapsolnék, ha tudnék neked, de nem tudom. Na, tapsol ő magának, hajrá! De sikerül, gyerünk, ha nagyon húzza az időt, szerintem nem mer átmenni. Még ez is ment. Kedves segítőm, gyegyük lejjebb. Na figyelj, itt már a szülőket nem nézzük, bárhogy mehetnek. Jó, a gyerekek még próbálkoznak, főleg a kisebbek. Ha nem megy hátrafele, próbáld oldalról. Ó, hát neki még ment, nagyon ügyes. De akkor mutassunk egy oldalast is, jó? Hogy a szülőket se hozzuk kellemetlen helyzetbe, hogy nem tudják. Nagyon profi. Ez az. Csak ment ez. Hát nagyon-nagyon ügyes voltál, Ildi, és nagyon köszönjük a segítségedet.
1: A kis mutató a 8-ason. A nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan ültették el a virágmagot? Moha és Páfrány elgondolkozva áldogáltak fatönk házikójuk előtt a kiskertben. A napocska egy ideig nézte őket égi erkélyéről, aztán aranyújjával megérintette Moha vállát. Miben töritek a fejeteket?
4: Szeretnénk a kertünkbe virágot ültetni, de nincs magunk.
3: A napocska aranyújjával rámutatott egy helyre. Épp ott hever egy.
4: Valóban ott feküdt egy kis mag, olyan volt, mint egy alvó gyermek. Kérdezd meg tőle, Moha, mi ő? Nehogy valami ki tudja, mit ültessünk el,
3: figyelmeztette Páfrány Mohát. Moha óvatosan megkérdezte a kis magot.
4: Mi vagy?
3: Verbascum, rebegte a kis mag. Ettől Moha és Páfrány nem lett okosabb, mert a kis mag latinul beszélt. Páfrány sarkával gödröt vájt a földbe, és Moha beletette a kis magot, letakarta a csúcsos sipkájával, hogy jobban csírázzon. Aztán öntözőkannával locsolták, és ezt a kis dalt énekelték neki. Kejki magocska, trallala, lesz belőle dibolya. Mire háromszor elénekelték, egy halmocska emelkedett a mag fölött.
5: Mindjárt kint is van, mondta Páfrány.
3: És valóban a halmocska megnyílt, kibújt belőle egy giliszta, és rájuk ripakodott.
6: Csípjen fel benneteket a fekete rigó a magotokkal együtt! Egyfolytában a fejem fölött topogtok, és elárasztottátok vízzel a lakásomat.
3: Páfrány fejéhez vágta a magot, és visszabújt föld alatti hajlékába. Moha és Páfrány csak ültek tanácstalanul. Végül Moha azt mondta,
6: most fordítva csináljuk. Én vájok lukat, és te ülteted el a magot.
3: Sarkával gödröt vájt, Páfrány beleültette a magot, és letakarta a csúcsos sipkájával. S megint locsolgatták és énekeltek neki. Kejki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. De semmire sem mentek vele. A maga föld alatt meg sem moccant.
6: Lusta fickó, mondta Moha.
4: Hétalvó,
3: ásított Páfrány, és abban a pillanatban elaludt. Moha rászólt.
4: Ébredj fel! De ő is ásított és elaludt.
3: Hát ti aztán jó kertészek vagytok, nevette el magát a napocska az égen, és megdörzsölte arany kezét. Majd erős naphangján elénekelte.
4: Kejki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya.
3: Abban a pillanatban a csúcsos sipka megrázkódott, és zöld levélkék bújtak ki alóla. A napocska feléjük nyújtotta arany kezét.
4: No, gyertek csak, gyertek! Segítek én nektek!
3: S ahogy segített, egyre nagyobbra nőtt a virág. A napocska szemügyre vette a gyökerektől a bimbókig, és megijedt.
4: Egek, hiszen te nem is ibolya vagy.
6: Dehogy vagyok, mondta a virág.
4: Én ökörfarkkóró vagyok, csak a két komának latinul mondtam.
3: És akkorát kacagott, hogy egészen kivirult tőle.
6: A szakramentumát!
3: Káromkodta el magát a napocska is, kis híján latinul.
4: Ezt aztán jól megcsináltam.
3: És inkább gyorsan egy felhő mögé bújt, mert abban a pillanatban Moha felriadt álmából is felkiáltott.
4: De hiszen ez nem ibolya!
3: A kiáltásra felébredt Páfrány is, és lassan körüljárta a virágot. Az ökörfark kóró már az egész tisztást birtokába vette. Szép volt, és mézillat lengedezett körülötte.
4: No és, mondta Páfrány, ibolyának nem ibolya, verbaszkumnak meg nem fogom hívni, mert elzsibbadt tőle a nyelve.
3: De Moha kijelentette, hogy minden nyíló virágnak kell, hogy legyen neve.
6: Ha kell, hát kell, legyintett Páfrány.
4: Akkor mondjuk hívjuk ökörfarkkórónak.
3: Ebben a pillanatban a felhő mögül kikukkantott a napocska, és vidáman rájuk kiáltott.
4: De megnyugodtam, úgy megnyugodtam.
0: Csukás Mese Rádió. Június 13. a Magyar Feltalálók Napja.
7: Ma van a magyar feltalálók napja. Tudtad, hogy a Rubik kocka magyar találmány? Az építész és professzor Rubik Ernő alkotta meg 1974-ben. Ez a kirakós játék nem csak szórakoztató, hanem a logikai gondolkodást is fejleszti. A Rubik kocka az egyik legismertebb és legnépszerűbb játék a világon, és egyben büszkesége is a magyar feltalálásnak. Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót!
8: Ez a Csukás Mese Rádió!
7: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek!
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
7: Műsorajánlót hallottatok. Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: tartott Romina, a titokzatos fal, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer régen volt egy hatalmas ország. Egyik fele napos vidék volt, a másik a szeles szurdok. A két ország részt két uralkodó család kormányozta nagy egyetértésben. Egyik napon az uralkodók közös hajóútra indultak, és otthon hagyták egy-egy aprócska leánygyermeküket. Sajnos a hajónak rejtélyes módon nyoma veszett. A két család egymást hibáztatta az eltűnésért. Napos vidék szerint viharba kerültek, szeles szurdok szerint napszúrást kaptak és eltévedtek. Úgy összevesztek, hogy egy hatalmas falat emeltek a napsütötte rétek és a szeles hegyek határára, hogy sose találkozzanak többet. Telt múlt az idő, és a két éppen egykorú lány egymástól távol felcseperedett. Hédi, a szeles szurdok hercegnője egyik nap épp sárkányt eregetett, mikor egy óriási légörvény felkapta őt a sárkánnyal együtt, és a fal túloldalára röpítette. Hédi egy hatalmas gyümölcsfa ágába kapaszkodott. Teljesen véletlenül épp arról a fáról falatozott Mia, napos vidék hercegnője is. Nem ismerték egymást, hiszen a hajó eltűnésekor még nagyon picik voltak. Ahó, te kis égből pottyant, ki van odafenn? Ahó, odalenn, Hédi vagyok, szeles szurdokból. Az hogy lehet? Átmásztál a falon? Dehogy másztam, segíts lejönni és elmesélem. Mia lesegítette Hédit, aki elmesélte, hogyan is pottyant a fára. Hamar összebarátkoztak, és Mia egy mesekönyvet mutatott Hédinek, amit még eltűnt édesanyjától kapott. Ahogy a két kislány egyszerre fogta meg a könyvet, egy mókás kis manó ugrott ki belőle. A manó egy hőlégballont varázsolt eléjük, amivel a felhők fölé Maci királyságba repültek. A Maci királynő épp egy szivárvány színű felhőn üldögélt. A lányok elmesélték a történetüket, és kérték a Maci királynő segítségét. Lányok, most gondoljatok a családotokra, és én elmondom a varázsigét. A következő pillanatban a fal helyett egy szivárvány színű kötfüggöny lebegett, s a két oldalán ott álltak a lányok családjai. Lányok, vezessétek a családokat át a ködön. A gondolataik ekkor teljesen meg fognak tisztulni a gyűlölettől. Mia és Hédi odafutottak a családjukhoz, akik már keresték őket, és boldogan ölelték meg a lányokat. Végre megszűnt minden harag és gyűlölet. A családok kibékültek, a köt felszállt, a két ország újra egyesült. Hát így történt, hogy a titokzatos fal ma már csak napos vidék és szeles szurdok meséiben létezik.
0: A titokzatos fal című mesét hallottátok.
2: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Az igazi ágy. Német mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a kicsi ágyát, s bizony talán jobban is a kelleténél, mert minden áldott nap egy kicsit tovább szeretett volna a meleg paplan alatt megbújni, amikor eljött a felkelés ideje. Történt azonban, hogy a kisfiú egyszer látogatóba volt egy pajtásánál, s annak sokkal nagyobb ágya volt, mint neki, és nem szalmazsák volt benne, hanem puha matrac. Ettől a naptól kezdve a kisfiú már nem szerette az ágyát, s bizony estéről estére sírva aludt el a szalmazsákos kicsi ágyon, a meleg paplan alatt. Addig sírt, amíg a sírását meg nem hallotta az álomtündér, s el nem határozta, hogy segít rajta. Így történt, hogy amikor egy este a kisfiú elálmosodott, az ágya helyén aranyos bölcsőt pillantott meg, olyan cifrát, olyan szépet, hogy eleinte hozzáérni is alig mert. Végre azért mégis belefeküdt, hanem alig húzta magára a paplant, amikor az aranybölcső elkezdte ringatni, és ringott, még az álmában is ringatta. A ringatástól azt álmodta, hogy hajón van, kinn a nagy viharos tengeren, s a hajó addig inog és bugdácsol alatta, amíg végül felborul, ő meg belepottyan a hideg vízbe. Erre aztán ilyettében felébredt, s bizony igen rosszul érezte magát a cifra bölcsőben. Az álomtündér mindjárt észrevette, hogy ez a bölcső nem az igazi. Hát másnap estére olyan ágyat varázsolt a helyébe, hogy a kis királyoké se volt különb. Hatalmas selyem sátor borult fölé, a függönyén aranybojtok csüngtek, az ágy négy sarkán négy csodaszép faragott oszlop tartotta az aranyozott mennyezetet, s a piros bársony függönyök között nagy-nagy csönd volt. A kisfiúnak először ez az ágy is nagyon tetszett, de utóbb a sok függöny alatt megfüllett a levegő, és megint csak felébredt. Ki is szállt volna az ágyból, de akárhová nyúlt, mindenütt csak a súlyos függönyökbe ütközött, mintha valami bársony ketrecbe zárták volna. Az álomtündér másodszor is észrevette, hogy rossz ágyat varázsolt a régi helyébe, így aztán harmadnap ismét más ágy várta a kisfiút. Ez aztán igazán egyszerű ágy volt, olyan, mint akármelyik kisfiújé. Csak hogy valamivel mégis jobb legyen, az álomtündér beletett 3 derék aljat, 5 párnát, meg egy akkora pocakos vastag dunyhát, mint egy hegy. A sok párnától olyan magas lett az ágy, hogy létrán kellett felmászni a párnák tetejére, de olyan puha is lett, hogy amikor a kisfiú belefeküdt, valósággal elmerült benne. Nem látszott ki már a párnák közül csak az orrahegye. És bizony ebben az ágyban sem aludt jól. A sok derékaj és dunyha között csuromvizesre izzadt, forgolódott, reggel elcsigázottan ébredt fel, és már csak is a régi ágya járt az eszében. Az álomtündér erre mit tehetett egyebet? Visszavarázsolt a helyére a régi ágyat, benne a szalmazsákkal. A kisfiú pedig olyan jól aludt benne, mint még soha életében, s úgy érezte, hogy az ő egyszerű kis ágya többet ér nem csak a pajtás a széles puha ágyánál, hanem a világ minden ágyánál is.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjú károgott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, és az meg így szólt hozzá. Húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirogatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylánya kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, Oswald Marika vagyok, imádom a mesét gyerekkorom óta. Most Csukás István meséjét fogom elmondani nektek. Remélem, hogy nagyon tetszeni fog nektek ez a csodálatos mese. Csukás István, Tóbiás és a ló. Tóbiás sétálgatott, arra jött egy ló, s köszönt, hogy jó napot. Megemelte a kalapot. Tóbiás ámult-bámult, micsoda esemény, kalap van a ló fején. Na hát, én is köszönök, úgy illik. S megemelte a kalapját. Tóbiás így szólt, te ló, legyünk barátok. E barátság nagyon kedvemre való. Szereted a fagylaltot? Vaníliát, málnát, citromot? Kérek két nagy adagot. A ló a száját kitátotta, s egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Kicsit kaparta a torkát, se baj. Gyere, együnk rá egy tortát. A ló a száját tátotta, s a tortát egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Ilyen, mondta Tóbiás, ez az új divat, nem vitás. De nagyon nagy volt a falat, majdnem a torkán akadt. Arra jött egy dagadt fuvaros, az esze csavaros, a szeme zavaros. Meglátta a lovat, amit evett. Csúnyán felnevetett. Ha az enyém lenne e pompás állat, tudnám én, hogy mit csináljak. Tóbiás szólt. Hadd látom, utolérsz-e négy lábon? Mendegéltek, nevetgéltek, kocogtak és ügettek, nekivágtak utcáknak és tereknek. Lesben állt a dagadt fuvaros, szeme sötét, zavaros. Itt a pányva a nyakadba, jó szoros. Füstös kémény vakablak, megállj te ló, elkaplak. Tóbiás rémülten látja, hogy fogoly a barátja. Szép nyakába pányva, jaj, mit tegyek? Törd a fejed, Tóbiás, ész kell ide. Csel kell ide, nem vitás? Van ész, van csel. Itt egy csizma, itt a párja, a fuvaros felpróbálja, s a csürdöngölött víga járja. Gyere, egércimbora, búj oda! Búj bele, és ne sajnáld, csiklandozd meg a talpát! Jön a dagadt, felkiált, hogy meglátja a csizmát. Itt egy csizma, itt a párja! Sehol sincsen a gazdája. Trallarom, én ezt most felpróbálom. Fel is húzza, ám az egér csiklandozza, és míg víg táncol, bokázik, Tóbiás elvágtázik. A fuvaros földre rogyott, lehúzta a csizmát legott, s a kis egér meg elfutott. Tóbiás is messze járt, megmentette a barátját. Győzött a jó, vesztett a rossz, hoppon maradt a fuvaros. Nem ér a nyomunkba se. Így végződött a mese.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: A gomba király. Lengyel népmesét hallotok Sebők Éva átdolgozásában. Radványi Dorottya mesél. Volt egyszer egy sűrű, sötét, öreg erdő. Ebben az erdőben temérdek mindenféle gomba nőtt. Egyszer elhatározták, királyt választanak maguknak. Igen ám, de kit? Tanakodtak, ki lenne a legalkalmasabb, végül kisütötték, hogy maga az erdész. El is mentek hozzá követségbe, és szépen megkérték, hogy legyen a királyuk. Hanem az erdész csak a fejét csóválta. Köszönöm a tisztességet, de hát nekem egyéb dolgom van az erdőben, meg azon túl nagy is vagyok hozzátok. Legyen hát a nyuszi a királyunk. Eszelték ki a gombák újabb hosszas töprengés után, s megkérték a nyuszit, hogy királykodjék felettük. A tapsi füle szépen megköszönte, hogy rágondoltak, de ő sem fogadta el a királyi rangot. Én szeretek ugrándozni, futkározni, a gomba királynak meg folyvást egy helyben kell állnia, méghozzá fél lábon. S hova tegyem akkor a másik lábamat? Újra összeültek a gombák tanakodni, s végül abban állapodtak meg, hogy közülük való legyen a király. No de melyik a sok közül? A tinóró, vagy a rizike, a róka gomba, vagy a kucsma gomba, a csiperke, vagy a pöfeteg? Abban megegyeztek, hogy az lesz a király, aki a legméltóbb az uralkodásra. De ki a legméltóbb? Én, kiáltotta a légyölő galóca, senkinek sincs ilyen gyönyörű, gyöngyös karlát kalpagja. És nekem mindenki engedelmeskedni fog, mindenki tudja, hogy a mérges gomba veszedelmes. Éppen ezért nem lehetsz király, intették le a többiek a hencegő galócát. S ekkor a fák árnyas rejtekében hirtelen megpillantották a barna sapkás, egyszerű, sose hivalkodó, halkszavú vargányát, aki mindig mindenkinek csak örömet szerzett. Ő a legméltóbb, kiáltoztak a gombák, és szégyelték, hogy szerény külseje miatt már előbb nem gondoltak rá. Így lett a vargánya a gombák királya. Mindenki örült. Az erdész, a nyuszi, a mókusok meg a békák, minden teremtett lélek a sűrű, sötét öreg erdőben, csak a galóca mérgelődött. Még gyönyörű

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, Manógyár, Zsiga, Föstő, Fest című meséjét. Szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső falu végen lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki hét pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támadt kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsetjével, hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. Mivel ő Zsiga Föstő felesége. Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne. A haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsarózsa Mária, fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből nagy, fehér könycseppek potyoráztak. Panaszosan végigfolytak fehér arcán, s rácsöppentek fehér pruszlikjára. Mi bajod, édes egyetlen lelkem, bogaram, kérdezte Zsiga Föstő, aki, mint látjuk, a szép szavakért sem ment a szomszédba, de a szép szavak azonban a világ elei időkben is annyit értek, amennyit most. Azért sírok, hüppögte Bazsarózsa Mária, mert olyan egyforma minden ruhám. Ajjaj, éreztem, Zsiga Föstő, hogy itt nagy baj van. Itten ruháról van szó, abban pedig a nők nem ismernek tréfát. Összeszedte hát minden ékesszóló tudományát, és rá zúdította Bazsarózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt. Budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, nem, és nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsa Rózsa Mária, nem úgy gondolom.
0: Hát, hogy gondolod, kedveském?
3: Nem tudom.
2: Sírt a Bazsa Rózsa Mária.
0: De másmilyen ruhákat akarok. Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik. Mert honnan is tudott volna Bazsa Rózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a zsigafüstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt, pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsigafüstő, kénytelen, kelletlen, beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és odament a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, különben csak hát ugye fehér alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott oda bent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, és a kezében egy tubust tartott. Letekerte a kupakját, és lásd csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsa Rózsa Mária fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsigafüstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsa Rózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. Hű-hű, a fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkánkitörés, egy csillagrobbanás, piros, piros, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal igyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgást támadt. Én is színeket akarok. Én is, én is, én is egyre többen, egyre erősebben, és a nagy zúgásban zsigafüstő agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribizliboklakat, a tyukokat, a malacot. Piros mosoly jelent meg zsigafüstő piros bajsz alatt, és már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra. Zsigafüstő már is az égre fogta ecsetjét. Na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják, nem akarnak pirosak lenni. Piroslik zsiga föstő haragja a nagy pirosságba, hogy nem akartok. Hát, milyenek akartok?
2: Te vagy a föstő.
0: Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok. És ezt mondja az ég is.
2: Morran egyet zsiga föstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben, na de piros alapon piros tulipánok.
0: Mélyen belehajol és kutat, matat odabent, zireg, zörög, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedik, a keze a tubusokkal tele, na!
2: Látod? És már fest is.
0: Nyüszög, sikogat, kacarászik daló gyönyörűségében a világ. Fölragyognak rajta tűzsárgák, olivazöldek, mélykékek, pirosok.
2: Zsigafestő izzad, dolgozik, feldübörögnek a szivárvány színű vízesések, mint a csillagszóró, a kitörő tűzhányó. Sárgás-vörösen izzik a láva, sötét-zölden zúgnak a fenyvesek, aranysárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik zsigafüstő keményen, lám. Az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti zsigafestő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot. Biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend zsigafestő, ha megértést és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezerszínű kertje zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenye barna, bazsarózsa arcú, türkiz szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, ékkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélt sárga és kukorékoló kék ruhájában sétálgat a csodálatosan tarka-barka világban. És maga sem tudja miért, olyan boldog zsigafestő, amilyen még sohasem volt. És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság? Hát, csak annyi. Láthatod a világ ügyes-bajos dolgait. Mindig a nők igazítják el.
3: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Meséses estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és bár egy ilyen komoly felnőttes helyen dolgozom, én is nagyon szeretem, hogyha mesét olvasnak nekem. Most pedig én készültem nektek egy nagyon kedves történettel. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a mágikus koszorú. A kicsiny falu határában, ahol a mezők már virágba borultak, élt egy vidám kislány, Liza. Ő volt a legkíváncsibb és leglelkesebb gyerek a faluban, különösen akkor, amikor elérkezett a tavasz köszöntő ünnep ideje. Idén én fonok koszorút a tavasznak, jelentette ki, és barátaival együtt elindult a rétre. A mező tele volt frissen nyíló virágokkal. Kék ne felejts, százszor szép, ibolya és tavaszi hérics hintázott a szélben. Liza és a többiek lelkesen gyűjtögették a legszebb szálakat, hogy egy csodálatos koszorút készítsenek belőlük. Miközben Liza koszorúja egyre szebbé vált, hirtelen valami furcsát érzett. Ahogy az utolsó virágot is beledolgozta, a koszorú finoman megremegett a kezében, és halvány fény kezdte körbelengeni.
2: Nézzétek!
1: Kiáltotta. Ez a koszorú, mintha élne! A barátai először csak nevettek, de amikor Liza óvatosan a feje tetejére helyezte a virágdíszt, különös dolog történt. Egy lágy szellő suhant végig a réten, a fák lombja susogni kezdett, és a madarak vidám trillázásba kezdtek. Liza, nézd a fűszálakat! Suttogta az egyik barátja. A koszorú körül a föld zöldebbé vált, a virágok még szebben nyíltak, és mintha az egész rét életre kelt volna. Liza megérezte, hogy a koszorúnak varázsereje van. A tavasz valódi erejét hordozza.
3: Ez a természet ajándéka,
1: mondta egy öreg asszony, aki a közelből figyelte őket.
3: Aki tiszta szívvel fonja a tavasz koszorúját, annak megmutatja a világ valódi szépségét.
1: Liza és barátai meghatódtak. Tudták, hogy a koszorú nem csak egy dísz volt, hanem a természet és a tavasz iránti szeretetük jele. Azóta minden évben, amikor eljön a tavasz köszöntő ünnep, a falu gyerekei virágkoszorút vonnak, hogy ezzel tiszteljék meg az éledő természetet. És bár a mágikus koszorú titkát soha senki nem fejtette meg teljesen, a réten azóta is a legszebb virágok nyílnak, ahol Liza első koszorúja érintette a földet. A természet mindig viszonozza a szeretetet. Ha tiszta szívvel fordulunk felé, csodákkal ajándékoz meg bennünket.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Az acélgyűrű. Történt egyszer, hogy a szegény legény elment fát vágni az erdőbe. Csít, csat, csattogott a fejsze megállás nélkül, ám az egyik suhintás közben az ember megpillantott egy kígyót a felaprított ágak között. Ne, egy kígyó! Kiáltott fel ijedtében, és el akarta taposni. Ám ekkor hirtelen megszólalt a csúszómászó. Kérlek, ne bánts! Megígérem, hogy ha életben hagysz, meghálálom neked! A szegény ember úgy rácsodálkozott a beszélő kígyóra, hogy még szólni sem tudott. Csak némán figyelte, ahogy a kígyó bekúszott a fák közé. A kígyó hamarosan visszatért, és egy fényes gyűrűt hozott magával. Hálám jeléül, neked adom ezt a mágikus acélgyűrűt. Ha segítségre lenne szükséged, csak fordítsd el ezt a gyűrűt az ujjadon. Sziszegte titokzatosan a kígyó, majd eltűnt az erdő sűrűjében. Mikor hazaért, kételkedve méregette a gyűrűt. Ha, ártani nem árthat, gondolta magában, azzal megcsavarintotta a gyűrűt, s lássatok csodát, a kígyó hirtelen ott sziszegett a kunyhójában. Mit kívánsz, kedves gazdám? No, most már látta az ember, hogy ennek a felese tréfa, és hamar rávágta. Azt parancsolom, hogy amikor kinyitom a szemem, egy ragyogó palotában ébredjek, aminek a falai gyémántból vannak, és 100 meg 100 szolga sürögjön, forogjon benne. Erre az ember lecsukta a szemét, s mikor kinyitotta, olyan gyönyörűség tárult elé, amilyet még elképzelni se tudott. Egy fényes gyémánt palotában találta magát, s a szolgák hada mind az ő kívánságát leste. Nagyon boldog volt a szegény ember, hogy végre van fedél a feje felett, s ételre sem lesz többé gondja. Csak azt sajnálta, hogy nincs kivel az egészet megosztania. Így hát gondolt egyet, és megint csak elfordította a gyűrűt. Az ember épp csak pislogott egyet, és a kígyó már is megjelent. Mit szeretnél, kedves gazdám? Azt szeretném, hogy hozd el nekem a fekete király csodaszép lányát, hadd vegyem feleségül. Ahogy szeretnéd, kedves gazdám. Kisvártatva valaki kopogott a palota ajtaján. S tudjátok, ki volt az? Bizony, a fekete király lánya teljes pompájában. A szegény embernek végre minden vágya teljesült, s olyan boldog volt, hogy madarat lehetett volna vele fogatni. Derűsen teltek ezen túl a napok a gyémánt palotában, s ha valamiben mégis hiányt szenvedtek volna, azt az acélgyűrű és a kígyó mindig orvosolta. Hanem egyszer úgy esett, hogy az ember elment vadászni, és otthon hagyta a féltve őrzött acélgyűrűjét. S mit ad Isten? Éppen akkor arra járt egy ószeres, aki régiségeket keresett. Nosza, fogta a király kisasszony az acélgyűrűt, mit sem sejtve a varázs erejéről, és elcserélte egy szép aranygyűrűre. Az ószeres, aki valójában egy gonosz varázsló volt, ismerte a gyűrű titkát, és amint a kezébe került, már is hívta a kígyócskát. Mit kívánsz, kedves gazdám? Kérdezte a kígyó. Azt kívánom, hogy repíts el engem és ezt a palotát egészen az óperenciánis túrra, hogy többé senki fia ne találhasson ránk. A kígyó kénytelen kelletlen teljesítette az új gazdája kívánságát, s az egész gyémánt palotát szolgástól, királylányostól az óperenciás tengeren túlra repítette. Közben a szegény ember is hazaért, de a kastélynak csak a hűlt helyét találta. Addig-addig morfondírozott magában, míg arra jutott, hogy megkeresi a királylányt és a gyémánt palotát, és ha kell, a föld alól is előkeríti őket. Elindult hát, de messzire nem jutott, s már is egy megsebzett kutyába botlott. Az állat keservesen nyűszített az út szélén, és a szegény embernek megesett rajta a szíve. Gyógyfüveket keresett a közeli erdőben, és meggyógyította.
Később már ketten folytatták útjukat, és csak hamar összetalálkoztak egy macskával, aki szomorúan nyávogott egy fatövében. Kérlek, jó ember, vigyél magaddal, a gazdám kidobott, s azóta is magányosan tengődöm. Az ember megsajnálta a gírhes macskát, és magához vette. Hosszú évekig vándoroltak hárman, a világot már keresztül kasul bejárták, mikor eljutottak a tengerpartjára. Az ember kémlelni kezdte a messzeséget, és egyszer csak egy ragyogó pontra lett figyelmes. Ahogy fürkészte a távoli pontot, hirtelen felismerte az ő drága gyémánt palotáját. Bárcsak átjuthatnék valahogy a túlpartra, hogy visszaszerezzem a varázslatos acélgyűrűmet, sóhajtozott. Ne aggódj, majd mi visszaszerezzük, mondta a kutya. Azzal beugrott a vízbe, a macska meg a hátára, és úszni kezdte. Valahogy átevickéltek a túlpartra, majd beosontak a palotába. A gonosz varázsló éppen a trónján szundikált, amikor megpillantották a gyűrűt a szakállára kötve. Oda settenkedtek, a macska óvatosan kibogozta, aztán utcú neki futottak, ahogy a lábuk bírta. Mikor a varázsló észrevette őket, már rég visszafele úsztak az óperenciás tengeren. Hogy örült a szegény legény, mikor ismét újjára húzhatta acélgyűrűjét. Mindjárt el is fordította, a kígyó pedig előbújt a bokrok közül. Mit kívánsz, kedves gazdám? Sziszegte az ismerős hang. Nem kérek én mást, csak add vissza a feleségem is a gyémánt palotám, vágta rá az ember. A kígyó bólintott, és a szegény legény egy szempillantás múlva újra a gyémánt palotában találta magát, oldalán a királylánya. Hanem az ember hűséges barátairól, a kutyáról és a macskáról sem feledkezett meg. Azóta is a palotában élnek, s bizony, még sosem volt ilyen jó dolguk. A gonosz varázsló pedig talán még most is az óperenciás tengerpartján toporzékol.

Tyúkás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Tyúkás Mese Rádiót.

Csukás meserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás meserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák

van befestve udvara a holdnak, ezernyi sok tücsöknek hegedűi szólnak, égugató kiskutyák,

fal van befestve, udvara a boltnak, ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

0: szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

zeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl. Az öreg hold nagy jámbor, s mosolyogva tovább.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!